Jawa kan bisa tahan.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Ándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenített.

0: ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyé tette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távollevőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban. Nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. És hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember, az ő szelleme által. Hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: That's exactly how we do it in the Chocolate Church.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
4: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek hívva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek föl az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, érgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
5: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkahelyüket és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban. Nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságukban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele, első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
0: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: All right. Wow, I feel like everything from here on out is just going to be downhill from what we've just experienced. You know what I mean?
4: Úgy érzem, hogy innentől kezdve minden, ami történni fog, az csak lefelé mehetünk.
3: Like that was the climax. We're going to do that again when we're done.
4: Majd újra kell csinálnunk ezt.
3: So I hope the band will be ready at the end.
4: Just to let Remélem, you know. Hogy a dicsőítő csapat felkészült a végére, hogy még ezt is überelni tudja.
3: God's design regarding our personal destiny is this.
4: Az Isten által eltervezett célja az elhívásunknak a következő.
3: Is that you will be the best you you can be.
4: Hogy te legyél a legjobb te, akivé csak lehetsz. Váljál a legjobbá, akivé csak válhatsz.
3: We don't need clones.
4: Nincs szükségünk klónokra.
3: We don't need copies of someone else.
4: Nincs szükségünk arra, hogy másolatai legyünk valaki másnak.
3: My passion is to be the best Steve there can be.
4: Az én a szenvedélyem az, hogy a lehető legjobb Steve-vé váljak, aki csak lehetek.
3: I want Barbara to be the best Barbara that she can be.
4: Azt szeretném, hogy Barbara váljon a legjobb Barbarával, akivé csak válhat.
3: And we've got to learn to recognize that we are different.
4: Meg kell tanulnunk azt felismerni, hogy különbözőek vagyunk.
3: Diversity is our plus, not our minus.
4: Az, hogy különbözőek vagyunk, az nem egy negatív dolog, hanem egy plusz.
3: I'd like you to turn to Romans chapter 12.
4: A Róma 12. része Róma levél 12. része alapján.
3: I just want to talk very briefly on these motivational gifts.
4: Nagyon röviden szeretnék csak beszélni ezekről a motivációs ajándékokról.
3: When I say motivational gifts, I'm distinguishing them from lists of other gifts in the New Testament.
4: Amikor a motivációs ajándékokról beszélek, akkor elkülönítem, megkülönböztetem őket az Új Szövetségben lejegyzett más egyéb ajándékoktól.
3: There are a list of gifts that are available to every spirit-filled believer in 1 Corinthians chapter 12.
4: Az 1 Korintusi levél 12. fejezetében ott van a listája annak, azoknak az ajándékoknak, aminek birtokosa lehet minden Szent Szellemmel betöltött hívő.
3: The word of wisdom, the word of knowledge.
4: Tudománybeszéde, bölcsességbeszéde.
3: The gift of speaking in tongues, the interpretation of tongues.
4: Nyelveken szólás ajándéka.
3: The working of miracles.
4: Nyelvek magyarázatának ajándéka.
3: All of these are available to any believer who is born again, filled with the Holy Spirit. God makes certain gifts available for the building up of his body.
4: Mindezek az ajándékok rendelkezésére állnak minden Szent Szellemmel betöltött hívőnek, annak érdekében, hogy Krisztus testét építeni tudjuk ezek által.
3: These are divine empowerments.
4: Ezek szent erőforrások.
3: That can come through every one of our lives expressed differently through the personality we represent.
4: Amelyek mindannyiunkon keresztül megnyilvánulhatnak, de különféle módokon a személyiségünk különbözősége miatt.
3: As Paul recognizes, everyone can prophesy.
4: Ahogy Pál megállapítja, mindenki tud profétálni.
3: Amen.
4: Amen.
3: There's another list of gifts in the Bible in Ephesians chapter 4.
4: Egy másik listája az ajándékoknak a Bibliában, az Efezusi levél 4. fejezetében.
3: God gave gifts to men.
4: Isten adott ajándékokat az embereknek.
3: And they are gifts, they are offices or people, apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher, not in that order.
4: Ezek olyan ajándékok emberek számára, amik bizonyos hivatalokkal is járnak, apostol, proféta, tanító, pásztor.
3: And this is a gift that's given by God, resident within a person, to equip people for the work of the ministry.
4: Ezek olyan ajándékok, amiket Isten oda helyez embereknek az életébe, azért, hogy más hívőket felkészítsenek a szolgálat munkájára.
3: Not the ministry in just one sphere.
4: Nem csak egy társadalmi területen belüli szolgálatra,
3: but the ministry in all the spheres of our culture.
4: hanem a kultúránk minden területében lévő szolgálati területekre.
3: And we have apostles within the church.
4: Vannak apostolok a gyülekezeteken belül.
3: In that sphere, and believe me, there are apostles in the sphere of economy and economics, marketplace and government.
4: És higgyétek el nekem, hogy vannak apostoli ajándékkal rendelkező személyek a gazdasági életben, az iparban, a kormányzásban és minden más társadalmi területen.
3: And I'm looking forward to meeting them.
4: És alig várom, hogy találkozhassam
3: joining
4: velük.
3: Hands with them, networking with them.
4: Hogy kapcsolatba kerülhessek velük, kapcsolódhassak velük, és ezért megfoghassuk egymás kezét.
3: Locally, across our borders, across our region, on our continent, creating a huge net for the harvest of our nations.
4: Helyben, a lakóközösségünkben, az országunkon belül, vagy akár földrészekre kiterjedően, és végül egy világszerte kiterjedő nagy hálót alkotva, hogy az aratás munkáját végezni tudjuk.
3: In Romans chapter 12 we have another list of gifts.
4: A Róma levél 12. részében van egy másik felsorolása is
3: Let's
4: az ajándékoknak. Nézzük kérlek benneteket, nézzük meg őket. Róma 12.
3: List of gifts, these are like these are part of the package that God put within us when He gave us life.
4: Ezek az ajándékok részei annak a csomagnak, amit Isten belénk helyez, amikor ő életet ad nekünk.
3: We have a bent. We have a bent or a These are not mine, by the way.
4: Ez egyébként nem az én szemüvegem.
3: I do not wear red circled sunglasses.
4: Nem viselek ilyen kör alakú napszemüveget.
3: These gifts in Romans chapter 12 are like these sunglasses through which we view and interpret our world.
4: Ezek az ajándékok, amik a Róma levélben fel vannak sorolva, ezek olyanok, mint egy szemüveg, amin keresztül nézzük a körülöttünk lévő világot.
3: They're called motivational gifts because they, through these gifts, they are what motivate us, the way and why we do the way the things we do.
4: Ezeket hívom motivációs ajándékoknak, mert ezek képesek motiválni bennünket, hogy dolgokat megtegyünk, és hogy hogyan tegyük meg őket.
3: So let's read the passage first and let's see what it says.
4: Nézzük meg először az üzenetet, aztán majd beszélünk róla, hogy
3: Romans 12 verse 3, for through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith.
4: Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb
3: These are not mine, by the way.
4: Ez egyébként nem az én szemüvegem.
3: I do not wear red circled sunglasses.
4: Nem viselek ilyen kör alakú napszemüveget.
3: These gifts in Romans chapter 12 are like these sunglasses through which we view and interpret our world.
4: Ezek az ajándékok, amik a Róma levélben fel vannak sorolva, ezek olyanok, mint egy szemüveg, amin keresztül nézzük a körülöttünk lévő világot.
3: They're called motivational gifts because they, through these gifts, they are what motivate us, the way and why we do the way the things we do.
4: Ezeket hívom motivációs ajándékoknak, mert ezek képesek motiválni bennünket, hogy dolgokat megtegyünk, és hogy hogyan tegyük meg őket.
3: So let's read the passage first and let's see what it says.
4: Nézzük meg először az üzenetet, aztán majd beszélünk róla, hogy
3: Romans 12 verse 3, for through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith.
4: Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenki

0: the things we do.
1: Ezeket hívom motivációs ajándékoknak, mert ezek képesek motiválni bennünket, hogy dolgokat megtegyünk, és hogy hogyan tegyük meg őket.
0: So let's read the passage first and let's see what it says.
1: Nézzük meg először az üzenetet, aztán majd beszélünk róla, hogy
0: Romans 12 verse 3, for through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith.
1: Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjen, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjen, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
0: For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function,
1: mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete vagy funkciója van.
0: So we who are many are one body in Christ, and individually members one of another.
1: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
0: Since we have gifts that differ according to the grace given to us,
1: mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint,
0: each of us is to exercise them accordingly.
1: Mindannyian gyakoroljuk ezt tőlünk telhető módon.
0: If prophecy in proportion to his faith, if service in his serving, he who teaches in his teaching, he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness.
1: Akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje.
0: Every one of us in this room can be found in these few verses of scripture.
1: Mindannyian, akik itt vagyunk ebben a teremben, besorolhatjuk, megtalálhatjuk magunkat ezek között a versek között.
0: And you are, all of us are a combination with some gifts having an advantage or more of an expression than others that are in this list.
1: És egyen-egyenként különböző mértékei vannak az életünkön ezeknek az ajándékoknak. Egyikünkben az egyik kifejezettebb, erőteljes, másikban a másik.
0: And these affect the way that we view our world, our responses to circumstances.
1: És ez befolyásolja a látásmódunkat, ahogy a körülöttünk lévő világ dolgait nézzük, a reakcióinkat.
0: And they are given by God for the purpose of our mutual edification, the growing up of a body that is strong and powerful.
1: És ezek befolyásolják azt, hogy milyen módon tudjuk építeni Krisztusnak a testét, és hogyan tudunk munkálkodni Isten királyságában.
0: Let me try to define or describe these particular categories. There's seven of them here.
1: Hadd próbáljam definiálni ezt a hét kategóriát, amiről itt szó van.
0: Let me describe what is the prophet, or another word, maybe the perceiver is a better way of describing it.
1: Hadd beszéljek arról, hogy mi az, hogy proféta, hogy tudnánk ezt meghatározni.
0: A perceiver in this particular passage is someone who strives diligently for the fulfillment of God's will.
1: Igen, tehát itt a Károli fordításban írásmagyarázást ír, de ott eredetiben a proféta kifejezés van, tehát ez az írásmagyarázó.
0: This is a person who has a deep concern for the reputation of God and for his purposes.
1: Ez egy olyan személy, akiben egy mély törődés van Isten beszéde felé, hogy Istennek az ígéretei tudjanak előre menni.
0: Don't confuse this with the gift of prophesying.
1: Ne keverjük ezt össze a profétálás ajándékával.
0: And please remove any of your Old Testament tendencies when thinking of the prophet.
1: És kérlek benneteket, hogy lépjetek túl azokon az elképzeléseken, amit az Ószövetség alapján egy profétáról feltételezünk, egy ilyen szakállas figuráról.
0: This is a personality gift.
1: Ez egy személyiségi ajándék.
0: It's an inner gift, it's a motive.
1: Egy belső ajándék, egy motiváció.
0: And it impacts a person's personality.
1: És ez magában foglalja a személynek a személyiségét is.
0: In such a way that they have a tendency to see things as black and white.
1: Egy olyan kép

0: képességet, ami képessé teszi arra az illető szemét, hogy a dolgokat fehéren és feketén lássa.
1: And they are greatly concerned for justice.
0: És ők nagyon elkötelezettek az igazság felé.
1: Their main themes are usually repentance.
0: A fő témájuk általában leginkább a megtérés.
1: I have a good friend in Slovenia. He's the epitome of this gift.
0: Van egy jó barátom Szlovéniában, akiben ez az ajándék működik.
1: And almost predictably, whenever we as leaders come together within Ljubljana and Slovenia.
0: És szinte meg lehet azt előre mondani, hogy amikor vezetők Ljubljanában, Szlovéniában összegyűlünk.
1: This person will point out to all of us what's currently lacking.
0: Ő az a személy, aki meg fogja mondani ott ebben a társaságban, ebben a közösségben, hogy minek vagyunk hiával.
1: We will all be encouraged to take responsibility and repent before the Lord for these current injustices and these things that are just not right.
0: És segít bennünket abban, hogy meglássuk, hogy az adott pillanatban mik azok a területek, amikben változásra van szükségünk, vagy megtérésre, mert nem megfelelő módon zajlanak az adott pillanatban.
1: This is a gift that we need to keep the eyes of the body sharp.
0: Ez egy olyan ajándék, ami segítségére van a testnek abban, hogy a szeme tiszta, világos tudjon lenni, világosan lásson.
1: Particularly in a world where our moral compass and the sharpness of our sight is becoming blurred.
0: Különösen egy olyan világban, amikor a morális érzékenység az elhomályosította a látásunkat.
1: Barbara and I were sitting at the table just the other day talking about our children. What's their motivation? What are their gifts?
0: Az elmúlt napok egyikében Barbarával otthon ültünk és beszélgettünk a gyermekeinknek a motivációiról.
1: We discerned very early in Sarah's life, for example, that this is a strong component of her life, her outlook.
0: A Sarah életében például már korai gyermekkorában felfedeztük azt az ajándékot, hogy ő nagyon komolyan veszi a külső megjelenését.
1: We saw it very early when she was a child.
0: Korán, amikor még kisgyermek volt.
1: She's watching Cinderella.
0: Nézte a Hamupipőkét.
1: And we're there, but we're not so into the movie as she is.
0: Mi is ott voltunk, de mi igazán nem figyeltünk annyira a filmre, mint ő.
1: And do you remember the part? She's 5 years old. Do you remember the part when she's getting ready for the ball?
0: 5 éves lehetett akkor talán, és emlékeztek arra a filmnek arra a részére, amikor a bálra készül.
1: And these evil sisters of her, her dress is torn apart.
0: És a gonosz testvérei darabokra szaggatták a ruháját.
1: Our daughter exploded.
0: A valósággal felrobbant a lányunk.
1: She rose from her seat and started screaming.
0: Felállt a székéből és elkezdett kiabálni.
1: At the TV.
0: A tévére.
1: No! No!
0: Oh, ne!
1: No, that's not fair!
0: Ne, ez nem igazságos.
1: And she runs out of the room into her bedroom with tears falling running down her face.
0: És könnyek között kirohant a nappali szobából a hálószobájába.
1: She couldn't handle this injustice that was happening to the star of the show.
0: Egyszerűen nem tudta kezelni ezt az igazságtalanságot, ami a film sztárjával, főszereplőjével történt.
1: And there's a deep sense in many people who have a hard time stomaching injustice.
0: És vannak emberek, akikben egy mélységes együttérzés van az eféle igazságtalanságok felé.
1: And this is a powerful motivation that we need in life to right the wrongs that currently the enemy is accomplishing in the lives of millions of people.
0: És ez a készség, ez képessé tesz bennünket arra, hogy meglássuk a világban azokat az igazságtalanságokat, azokat a gonosz dolgokat, amik emberek millióinak az életére hatással vannak.
1: This is a motivational gift that helps us discern black and white, right from wrong, and that we take appropriate action to right the wrongs that aren't good.
0: Ez egy motivációs ajándék, ami segít abban, hogy meglássuk, hogy mi a fehér és mi a fekete, mi a jó és mi a gonosz, és ezeket helyre tenni.
1: Second gift is the gift of the server.
0: Második ajándék a szolgáló ajándék.
1: See, this is someone who helps. You ever heard of the gift of helps in another passage?
0: ez valaki olyan, aki segít, ez segítői ajándék, ez más szentírás részben is szerepel.
1: This is someone who's very practical, and believe me, you want a lot of these people around.
0: Valaki olyan személy, aki nagyon jó gyakorlati érzékkel van megáldva, és higgyétek el, sok ilyen ember van körülöttetek.
1: This person is a doer, and they see what needs to be done, and they do it.
0: Ő olyan személy, aki mindig csinálni akar valamit, általában észreveszi, meglátja a szükségeket, és meg is csinálja, elrendezi azokat.
1: They would rather see love in action than hear it in words. They would rather see love in action than hear inkább, it in words.
0: Inkább meglátja a szeretetet a cselekedetekből, mint sem meghallja szavakból.
1: And when they read the Bible, their favorite verse is Mark 10 verse 45.
0: És amikor a Bibliát olvassák ők, akkor a kedvenc üzenetük a Márk evangélium 10. részének a 45. verse.
1: And all the servers in the room can quote it.
0: És az egész tehát mindannyian tudjátok idézni ezt.
1: For the Son of Man has not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
0: Mert az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon sokaknak.
1: Whoever wants to be the greatest among you, let him be the servant of all.
0: Aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája.
1: Now, I live in a household with several servers.
0: Nekem otthon a házam népe között többen vannak, akik szolgálnak.
1: They instinctively see things that need to be done, and they just move to do it.
0: Ők folyamatosan keresik azt, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kellene csinálni, és meg is el is végzik ezeket.
1: And they have a hard time understanding other people in the body who don't see the obvious.
0: És vannak nekik sokszor nehézséget okoz azt, hogy azt látják, hogy a Krisztus testében vannak más személyek, akiknek nem olyan nyilvánvaló az, hogy meglássák ezeket a szükségeket.
1: And while yes, it is appropriate that all of us put on the plashed the mantle of a server, the heart of a server.
0: És bár nyilvánvalónak tűnhet az, hogy fel kell vennünk a szolgának a köntösét vagy palástját.
1: Not all of us wear the glasses of a server.
0: Mégsem mindannyian viseljük a szolgálónak a szemüvegét, azt a fajta látásmódot, ami ehhez szükséges.
1: And we don't all view the world through this lens.
0: És nem mindannyian látjuk a körülöttünk lévő világot ezen a szemüvegen keresztül.
1: But these are highly important and very practical people, and your church is filled with many of them.
0: Ezek nagyon nagyon fontos személyek mindannyiatok közösségében, és sok van belőlük.
1: Number three, the teacher.
0: Harmadik pont, a tanító.
1: This is a person who enjoys researching and imparting knowledge.
0: Ők azok a fajta személyek, akik élvezik a kutatást és az ismeretnek a megosztását.
1: This person is usually very systematic and very analytical.
0: Ezek a személyek általában nagyon szisztematikusak és analizáló, elemző tulajdonságúak.
1: And whenever a question comes up, they're going to want to ask the question, hey, where is it in the scripture?
0: És amikor valamilyen kérdés felmerül, akkor általában aztnak szoktak utána nézni, hogy hol találhatnak választ arra az írásokban.
1: The teachers will always turn to John chapter 8, verses 31 and 32.
0: A tanítók mindig a János evangélium 8. fejezetének 32. verséhez
1: mennek. In which Jesus says, if you hold to my teaching, you are really my disciples.
0: Hogyha, ahol Jézus azt mondja, hogy ha ti engedelmeskedtek, betartjátok az én tanításaimat, akkor vagytok az én tanítványaim.
1: Then you will know the truth, and the truth will set you free.
0: És akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket.
1: And all the teachers said, amen.
0: És minden tanító mondja, amen.
1: Oh man, there's so many things we could say on these, but we don't have much
0: time. Annyira sok dolgot tudnánk még erről mondani.
1: Number four is the exhorter.
0: Negyedik pont a bátorító.
1: This is someone who encourages others to live a full life.
0: Ez egy olyan személy, aki másokat bátorít, hogy minél teljesebb életet tudjanak élni.
1: This person is a motivator, they are optimistic.
0: Ezek optimista személyek, akik támogatóak, bátorítóak.
1: They will always see a glass of water that's half full, not half empty.
0: ők mindig úgy néznek egy pohárra, mint ami félig tele van, nem félig üres.
1: See, the pessimist knows that there's a problem in every opportunity.
0: A pessimisták azok minden lehetőségben a problémákat látják.
1: But this person, the exhorter, he's an optimist who knows that there's an opportunity in every problem.
0: De a bátorító pedig úgy tekint minden problémára, mint amiben egy lehetőség van.
1: Their favorite verse is Luke 1:37.
0: A kedvenc versük a Bibliából a Lukács első fejezetének a 7. verse.
1: And all the encouragers and exhorters quote with me.
0: És minden támogató, bátorító idézze velem együtt.
1: For nothing is impossible with God.
0: Mert semmi sem lehetetlen Istennek. Amen.
1: Boy, do we need encouragers. These people love to talk.
0: Ezek a bátorító ajándékkal rendelkező személyek szeretnek beszélgetni.
1: Now there's weaknesses and there's strengths in each of these gifts, and we don't have the time to move through them all today.
0: Vannak mindezekben az ajándékokban gyengeségek és erősségek, de nincs arra időnk, hogy ezt most bővebben kifejtsük.
1: But the Holy Spirit is defined for us as God's encourager.
0: De a Szent Szellemet úgy határozza meg nekünk a Szentírás, mint Istennek a bátorítója, támogatója.
1: The encourager is one who inspires faith.
0: Aki inspirálja bennünk a hitet.
1: He wants to tell you the job can be done, you can do it.
0: Ő azt akarja mondani neked, hogy az adott feladat az elvégezhető és meg tudod csinálni.
1: And we need these people in the body.
0: Szükségünk van ezekre az emberekre.
1: Number 5 is the giver.
0: Ötödik, az adakozó.
1: This is someone who loves to give anything to benefit someone else.
0: Ez egy olyan személy, aki kész mindent odaadni más valakinek a javára.
1: Either time.
0: Lehet ez az ideje.
1: It could be some in their gift to help them cook them something when they're sick.
0: Lehet valami más ajándék, például ha valaki beteg, akkor főz neki valamit.
1: Yes, money. They like to give money away.
0: Igen, lehet pénz is, pénzéből is adakozik.
1: They'll even give of their energy to help and do something for them. This is part of the giver's.
0: Vagy adhatja az erejét azáltal, hogy segítségére van másiknak fizikailag. Ez az adakozónak a látásmódja.
1: See, this kind of person is content to be without, but never content that someone else is in need.
0: Ez a személy ezt mindig megérinti másnak a szüksége, és nem tudja elnézni azt, amikor más szükségben van.
1: See, I live with a giver.
0: Én egy adakozóval élek együtt.
1: Some number of years to figure this out.
0: Ez évekbe telt, még rájöttem erre.
1: We would go shopping.
0: Különösen amikor elmegyünk vásárolni.
1: I'm in the market with Barbara. We have a cart, big cart.
0: Elmegyünk bevásárolni, a bevásárlóközpontba, és toljuk ezt a nagy bevásárlókocsit magunk előtt.
1: We have kids who like to eat, so we had to take a big cart to buy stuff.
0: Három gyerekünk van, akiknek enni kell adni, tehát sok mindent kell venni.
1: And we're going through the store, and I come back from another aisle to our cart, and there's something in the cart. I come from another aisle, and I come back to our cart, and there's things in there.
0: Én egy másik kocsit viszek magammal, és abban is van egy-két dolog.
1: And when I saw what's in the cart, that's not for us.
0: És amikor meglátom a Barbarának a kocsiját, akkor azt mondom, hogy hát erre nekünk mi szükségünk, ez nem a miénk.
1: We don't need this.
0: Nincs szükségünk erre.
1: So I said, what's this?
0: És azt mondom, hogy mi ez?
1: Oh, that's for so and so. They got a birthday coming up next week.
0: Oh, ez XY-é, ez jövő héten van, tudod, a születésnapja, neki vettem.
1: And it's on sale, so it's better we buy it now than wait till next week, because you're going to pay more.
0: És akkor én mondom, hogy hát ezt nem biztos, hogy pont most kell megvenni, hát lehet, hogy a jövő héten olcsóbb lesz.
1: Okay. So we go. I go off into another aisle to get something else, and I come back, and there's something else in the cart.
0: Elmegyek valami mást megkeresni az üzletbe, visszajövök, és valami mást találok megint a bevásárlókocsiba. Mi ez itt?
1: So that's for so and so.
0: Oh, ez a másik személy.
1: They're coming over Friday night, and so I want to make sure that we have something to give them.
0: Tudod, péntek este jönnek hozzánk, és hát valamit azért mégiscsak kéne adni nekik.
1: Believe me, this story goes on and on and on.
0: És higgyétek el nekem, hogy ezt a történetet folytathatnám tovább és tovább és tovább.
1: See, I was content that we would have a little more and less for others.
0: Én nekem csak az lenne a vágyam, hogy egy kicsit több legyen nekünk, és kicsit kevesebb másoknak.
1: Barbara was very content that there'd be a little bit less for us and more for them.
0: Barbarának pedig az a vágya, a törekvése, hogy egy kicsit kevesebb legyen magunknak, és kicsit több legyen másoknak.
1: And I've learned over some years to help feed her desire, her motivation. When she looks at the world, she just looks for opportunities to give.
0: És néhány év alatt rájöttem arra, és meg kellett azt tanulnom, hogy azokat a lehetőségeket keresi az életében, ahol lehetősége van arra, hogy adjon.
1: So we have only one credit card.
0: Ezért aztán csak egy kreditkártyánk, egy bankkártyánk van. Hetedik pont.
1: Is the administrator.
0: Adminisztrátor.
1: The administrator. See, this is someone who's capable to organize, to lead, and to direct.
0: Egy olyan személy, aki képes arra, hogy megszervezzen, vezessen, irányítson dolgokat.
1: The Greek word literally means to stand before. These are leaders and people who are organized.
0: A görög szó azt tartalmazza, hogy valaki előtt állni, olyan személy, aki megszervez, vezet valamit.
1: They like detail.
0: Szeretik a részleteket.
1: They usually see ahead of others.
0: Általában előre látóbbak másoknál.
1: And they can make plans to accomplish specific goals.
0: És képességük van arra, hogy terveket készítsenek annak érdekében, hogy célokat el tudjanak érni.
1: They usually have a to-do list every day.
0: Általában minden napra van egy tennivaló listájuk.
1: And they used to carry calendars, but now they carry iPods.
0: És
1: They used to carry calendars, but now they
0: általában hordanak magukkal naptárat, de többnyire nincs náluk iPad.
1: And their favorite Bible character is Joseph.
0: A kedvenc bibliai figurájuk József.
1: They love his story.
0: Szeretik az ő történetét.
1: Let me ask you, between myself, Franz, Darko, and Polly, who do you think is is gifted in this area.
0: Mit gondoltok közülem, Franc és Darko és Pali közül, kinek az életén van ott ez az ajándék?
1: I think we got two in the front row right there. Yeah, we know this about Darko for sure because this we've been hearing about it and we are experiencing it ourselves. This gift that helps take a vision and put concrete steps to take us there.
0: Észrevehettük, ezt láthatjuk, ez Darkónak az életén is, hogy amikor vannak konkrét célok, akkor ő ehhez egy nagyon gyakorlati vázlatot tud csinálni, hogy hogyan lehet azokat a célokat elérni, megvalósítani. Én például nagyon szeretek tanítani, szeretek bátorítani, és Isten beszédéből megosztani dolgokat, amivel másokat tanítok és emelek.
1: And Franz is looking around.
0: Franz pedig körülnéz.
1: Just make sure you're on the right path.
0: Biztos, legyél biztos, hogy jó helyen ülsz.
1: He is a strong motivator that the purposes and will of God will be accomplished, not just for himself, but for all of us.
0: Ő egy erőteljes bátorító abban, hogy Istennek a terve, a munkája előre menjen és megvalósuljon mindannyiunk életében.
1: Number seven.
0: Hetedik pont.
1: The compassion person.
0: Az együttérző.
1: This is someone who shows a deep sense of concern and love and care for others who are in need.
0: Aki nagyon érzékeny a szükségben lévő emberekre, és együttérzést és segítőkészséget mutat feléjük.
1: They have an ability to feel with others to the point where they can even cry when someone else is crying.
0: Képessége van arra, hogy együtt érezzen másokkal egészen odáig, hogy amikor más sírni lát, akkor ő is együtt sír vele.
1: They tend to be a little more emotional.
0: Ők egy kissé érzelmesebbeknek látszanak.
1: And they're good listeners.
0: És ők jó hallgatók.
1: They need relationships.
0: Szükségük van kapcsolatokra.
1: And people around them very much.
0: És nagyon sok emberre, akik körülveszik őket.
1: Their favorite Bible verse is James 2.
0: Kedvenc Biblia versük, Jakab 2.
1: Judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.
0: Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább sokasodik.
1: In every one of these gifts you will find passion. passages of scripture, certain people throughout the Bible who affirm their very gift makeup in the way that they view the world.
0: És mindezekkel az ajándékokkal kapcsolatban találhattok a Bibliában olyan verseket, ahol láthatjátok azt emberek életében, hogy hogyan működnek ezek az ajándékok, amik által egy meghatározott nézőponton, szemüvegen keresztül nézik a körülményeiket.
1: And our personal destiny will put us in places where these gifts can be freely expressed. We won't be out of sync with our own gift makeup.
0: A személyes elhívásunkban el kell, hogy jussunk arra a helyre, amikor bele tudunk állni ezekbe az ajándékokba, és ezek szabadon tudnak áradni rajtunk keresztül.
1: 1 Peter chapter 4 verse 10 says.
0: Az első Péter levél 4. fejezetének 10. verse azt mondja.
1: Each one has received a special gift.
0: Hogy mindannyian kaptatok ajándékot.
1: How many?
0: Hányan? Kicsoda? Mindenki.
1: Everyone. He said, I never got a gift.
0: Én sose kaptam ajándékot.
1: Nobody's ever given me a gift.
0: Senki se adott nekem ajándékot.
1: It's not true.
0: De ez nem igaz.
1: Everyone.
0: Mindenki.
1: Has a gift.
0: Mindenkinek van ajándékot.
1: And then he says, and we are to employ it, use it, serving one another as good stewards of the grace of God in our life.
0: Kell, hogy ezeket az ajándékokat alkalmazzuk, és ezekkel szolgáljunk mások felé, ugyanis ezeket az ajándékokat Istentől kaptuk, és jó sáfároknak kell legyünk ezeken.
1: So everyone will have a dominant gift or a combination of others that impacts the way that they receive and respond to life.
0: És mindannyian, akik kaptunk ilyen ajándékokat, ezeket el kell fogadnunk, és reagálnunk kell, használnunk kell ezeket az életünkben.
1: And we're told to use the gifts to benefit each other.
0: És úgy kell használnunk ezeket az ajándékokat egymás javára.
1: This is a gift that was formed in us when God made us, when we were knit together in our mother's womb.
0: Ezeket az ajándékokat Isten elhelyezte a mi életünkben már akkor, amikor formáltattunk az édesanyánk méhében.
1: Our gift can be seen when we're already in our childhood, when we're growing up.
0: Ezek az ajándékok már láthatóvá válhatnak akkor, amikor még kisgyerekek vagyunk és neveltetünk.
1: The color, the way that we see the world, they're the lens through which we experience life.
0: És ezek az ajándékok befolyásolják a látásmódunkat, ahogy a körülöttünk lévő világot szemléljük, ahogy azt felfogjuk.
1: But our gift will only give us one perspective of the whole.
0: De ezek az ajándékok csak egyfajta látásmódot adnak nekünk az egészből.
1: And God has purposely limited and focused our giftedness so that we must work together and be dependent on one another for victory.
0: És Istennek célja van ezzel, hogy mindannyian egyfajta látásmód szerint látjuk a dolgokat. Azért van ez, hogy szükségünk legyen a másikba belehelyezett ajándékra, ahhoz, hogy az egésznek a teljességét meg tudjuk látni, és így szükségünk legyen kapcsolatokra.
1: Have you ever heard of the six blind men who went to see an elephant?
0: Nem hallottátok soha annak a hat vakembernek a történetét, akik elmentek, hogy megnézzenek egy elefántot?
1: The six blind men who went to see an elephant?
0: Nem hallottátok?
1: Ha. One felt the side.
0: Az egyik megtapogatta az elefánt oldalát.
1: Oh, said, man, the elephant's like a wall.
0: Azt mondta, hú, milyen hatalmas elefánt, mint egy fal olyan.
1: The next felt the tusks.
0: A következő vagy az agyarát, vagy az ormányát, döntsétek el, kinek melyik tetszik jobban.
1: Tusk.
0: Az ormányát.
1: And then,
0: bár kettő azon.
1: The elephant is like a spear.
0: Olyan az. Tehát az agyarát fogta meg, és azt mondta, hogy olyan, mint egy dárda, vagy egy lándzsa.
1: The third felt the trunk.
0: A trunk, ez az ormány. A harmadik megtapogatta az ormányát.
1: Oh, the elephant is like a snake.
0: Az elefánt olyan, mint egy kígyó.
1: The fourth felt the leg.
0: A negyedik megfogta az elefánt lábát.
1: Wow, he said, man, it's like a tree.
0: Fiúk, hát az elefánt olyan, mint egy fa.
1: The fifth touched the ear.
0: Az ötödik megfogta a fülét.
1: Wow, the elephant is, it's thin and waves.
0: Azt mondta, hogy az elefánt az olyan vékony, és ilyen hullámok vannak rajta.
1: And the sixth felt the tail.
0: A hatodik pedig A hatodik pedig megtapogatta az elefánt farkát.
1: So, wow, the elephant's like, it's like a rope.
0: Olyan az elefánt, mint egy kötél.
1: See, none of them were wrong.
0: Tudjátok, egyikőjük sem tévedett.
1: They were just incomplete.
0: Csak éppen nem voltak az ismeret teljességében.
1: And only when they all get their perspectives together can they see the whole picture.
0: Csak amikor mindannyian összerakták a maguk által tapasztalt képeket, akkor tudták megkapni az egészet.
1: In our personal destinies, we're going to view life, we're going to view church and circumstances differently.
0: A személyes elhívásunknak az is része, hogy a saját körülményeinket, a saját gyülekezetünket különböző féleképpen látjuk.
1: And ideally we should be empowered by the Spirit to use that motivation in the arenas in which God places us.
0: És ez szükséges ahhoz is, hogy azokon a területeken, ahová Isten helyez bennünket, helyt tudjunk állni.
2: Okay, yeah. Just want to say, it's so important to know, to understand these differences. And because I could say when we were a very young church, we were a very immature church.
0: Nagyon fontos megérteni ezeket a különbségeket, mert amikor mi egy fiatal gyülekezet voltunk, akkor gyülekezetként nagyon éretlenek voltunk még.
2: We didn't understand different callings, different gifts.
0: Nem értettük az elhívásokban és az ajándékokban lévő különbözőségeket.
2: So in our leadership team we have all these different personalities.
0: És a vezetői csapatban ott voltak mindezek a különböző személyiségű emberek.
2: Like we had a man who was very kind of a prophetic type.
0: Volt egy férfi közöttünk, aki ilyen profétai típusú személy volt.
2: He would always see the sin and what is right, what is wrong, we need to repent, we need to do this, this is a sin, and he would look at the people and he would cut them into pieces.
0: Ő mindig látta azt, hogy mi a jó és mi a rossz, miből kell megtérni, ránézett egy emberre és rögtön darabokra tudta szedni.
2: Then we had more compassionate people.
0: Aztán voltak közöttünk együttérzőbb típusú emberek.
2: Who would come and cry, oh no, you know, how can you be so harsh, you're just hurting people.
0: Aki odajött és vigasztalta, azt mondta, hogy jó, hát hogy lettél ilyen kemény, hát megbántasz, megsértesz másokat.
2: And he would say, oh, you're just covering the sin,
0: Ő meg azt mondta, hogy hát te meg csak itt elfedezed a bűnöket, azt nem lehet csinálni.
2: You're encouraging them, you're not helping them in their sin.
0: Bátorítod őket, és nem segíted, hogy meg tudjanak térni a bűneikből.
2: And we didn't understand how those gifts can complement each other.
0: És nem értettük meg akkor még azt, hogy hogyan tudják ezek az ajándékok kiegészíteni egymást.
2: Because of course there was a need to show the problem.
0: Mert természetesen szükség van arra, hogy rámutassanak a problémákra.
2: Like, you know, I see this and this problem, you know, that you need to resolve.
0: Ahogyan például valakinek elmondják, hogy ez és ez a problémád van, és ezt meg kéne valahogyan oldani.
2: And at that time this person needed somebody who would say, okay, but you can do it, you can change.
0: De annak a személynek szüksége van valakire, aki mellé áll ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy meg tudod csinálni, tudsz ezen változtatni, és túl leszel rajta.
2: There's a need for encourager.
0: És szükség van bátorítóra, támogatóra.
2: And then the compassionate person who can say, wow, I really feel your pain.
0: És aztán szükség van egy olyan együttérző személyre, aki azt mondja, hogy tudod, én együttérzek a te fájdalmaddal.
2: But I will walk with you.
0: És veled fogok együtt járni ebben.
2: So there is a need that we complement each other and not despise the gifts of each other.
0: És ezért szükséges az, hogy összekapcsolódjunk, támogassuk egymást és egészítsük ki egymást ilyen módon.
2: Like with the case of the servants.
0: Ahogyan a szolgák esetében is.
2: Our church was every Sunday morning we had to put up the chairs and we have to at the end of the service we have to clean up everything.
0: A gyülekezetünkben a minden vasárnapi istentisztelet előtt ki kell raknunk a székeket és az alkalom végén össze kell őket szedni.
2: And there was always the same group of people doing the stuff.
0: És mindig a testvéreknek ugyanaz a csoportja végezte ezt a munkát.
2: And they did it with a lot of enthusiasm.
0: És nagy odaszántsággal csinálták ezt.
2: But after a while, after 2 years,
0: de aztán 2 év elmúltával,
2: they got tired.
0: Belefáradtak
2: ebbe. And they started to criticize.
0: És elkezdtek kritizálni.
2: Look at all those people, they're just standing there and they're talking all the time when we're doing all the work and we're constantly working and they're constantly talking.
0: Ott vannak a többiek, mindig csak ott állnak és beszélgetnek. Mi mindig dolgozunk, ők meg mindig csak ott állnak és mindig beszélgetnek és nézik, hogy mi hogy dolgozunk.
2: So guess who was talking?
0: Gondoljátok el, képzeljétek, hogy kik beszélgettek.
2: The encouragers.
0: A bátorítók.
2: They were the ones that, you know, new people came and they came and like blah, blah, blah, and they were just talking and talking and those were working and they were looking at them and like, oh, those lazy people, they don't want to do anything.
0: Ők voltak a bátorítók, azok a személyek, akik mindig keresték a lehetőségét annak, hogy másokat ilyen módon építsenek, akik pedig a gyakorlati munkát végeztek, ők pedig a gyakorlati tevékenységet elvégezték, és azt mondták, hogy ha mindig ezzel a lusta dologgal vagytok elfoglalva, vagy beszélgettek.
2: And at the time, unfortunately, we didn't have an administrative person in the team.
0: És abban az időben sajnos nem volt még egy ilyen adminisztrációs ajándékkal megáldott személy a csapatban.
2: Who'd maybe help us organize.
0: Aki valószínűleg segítségünkre lehetett volna abban, hogy megszervezzük ezt valahogy máshogy.
2: Who would say, let's set up a different teams each Sunday.
0: Például úgy, hogy minden vasárnap legyen másik csapat, aki a terem berendezését csinálja.
2: So then we said, okay, let's all clean up immediately after the service, and then we'll all have time to talk.
0: Hanem azt mondtuk, hogy jó, hát akkor együtt, mindannyian együtt szedjük össze a székeket, és utána mindannyian tudunk beszélgetni.
2: But then was another problem.
0: De akkor ebből egy másik probléma jött.
2: Because there were new people there in the church and nobody didn't talk to him to them.
0: Mert voltak új emberek, akik újonnan jöttek a gyülekezetbe, és az alkalom végén nem volt, aki beszélgetett volna velük, mert mindenki a székeket pakolta.
2: So they were there standing and looking, so what shall I do?
0: Ők meg csak ott ácsorogtak, és nem nagyon találták magukat meg, hogy mit tudnának tenni.
2: So some they took a chair and they started to work.
0: Végül is aztán megfogtak egy széket, és elkezdtek ők is dolgozni.
2: So because the whole church was doing that.
0: Mert az egész gyülekezet ezzel volt elfoglalva.
2: So that was not good. So it's.
0: Tehát ez sem volt jó megoldás.
2: Eventually we learned all those things, but it was painful at the time and very immature, I have to say.
0: De végül is aztán megtanultuk, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és annak idején ez nem volt jó, mert problémákat okozott, de ebben a mi éretlenségünk benne volt akkor még.
2: Now we understand.
0: De most már megértettük ezeket
2: a
0: dolgokat.
2: For example, for our finances in the church, there's a lady that's very administrative.
0: A gyülekezetünk anyagi ügyeibennek az intézésében van egy hölgy, akiben nagyon nagy mértékben megvan ez az adminisztratív ajándék.
2: She's great.
0: Ő nagyszerűen csinálja ezt.
2: And when I come up with ideas, oh, let's give this, and let's give to this minister, and let's give to this minister, she goes like, no way.
0: És amikor oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy adjunk ennek a szolgálatnak ezt, annak a szolgálati területnek, meg amazt, a harmadiknak, meg a másikat, akkor azt mondja, nem, azt úgy nem lehet.
2: It's good. I said, don't give me to handle the finances.
0: Akkor azt mondom, hogy ez így rendben is van, ne bízzátok rám, hogy az anyagi ügyeket én intézzem.
1: We have bills to pay first, and then we'll have leftover to get things done.
0: Először ki kell fizetni a kifizetendőket, és akkor utána a maradékból lehet adakozni.
2: So I just want you to see how important it is to know these things.
0: Csak szeretném, hogyha meglátnátok, hogy mennyire fontos az, hogy tudatában legyünk ezeknek a dolgoknak.
2: And to appreciate one another.
0: És hogy értékeljük egymást.
2: And like Franz said one session before today, the Lord really knows us.
0: És ahogyan Franz mondta az egyik előző tanításban, az Úr valóban ismer bennünket.
2: Because he made us.
0: Mert ő alkotott, ő formált minket.
2: So he knows how to talk to us.
0: Ő pontosan tudja, hogy hogyan kell beszélni hozzánk.
2: And if you think, you can think yourself and think how the Lord drew me to himself.
0: Hogyha belegondolsz abba, hogy vont az Úr magához engem.
2: Like when Franz was saying, he saw the words in Jeremiah that really jumped out of the page.
0: Ahogyan Franz mesélt arról, hogy szólt hozzá az Úr Jeremiás könyvéből, hogy az üzenet szinte kiugrott a Biblia lapjairól.
2: I remember for me it was like the very, very first time when I heard when the gospel touched me.
0: Az én esetemben, amikor az örömhír először megérintett engem,
2: it was the word about the love of God.
0: Ez az Isten szeretetéről szóló üzenet volt.
2: I was listening to the message and I said, oh no, God could never love me because I'm so sinful.
0: És én korábban úgy gondolkodtam, hogy ó, hát ez lehetetlen, Isten nem szerethet engem, hát én annyira tele vagyok bűnnel.
2: And the funny thing was, I was not so sorry because of my sins. I was sorry that God could not love me because of my sins.
0: És az érdekes az volt ebben, hogy nem is a bűneim miatt voltam szomorú akkor, hanem amiatt voltam szomorú, hogy ezek miatt a bűnök miatt Isten nem tud szeretni engem.
2: And I cried and I was full of self-pity.
0: És azért sírtam, mert teljesen tele voltam önsajnálattal.
2: And then the Lord spoke to me and said, "Yes, but I do love you."
0: És akkor az Úr szólt hozzám és azt mondta, hogy de én így is szeretlek téged.
2: And his feeling of love came all over me.
0: És a szeretetnek ez az érzése teljesen elborított engem.
2: And everywhere I turned the Bible, the words "I love you" were screaming out to me.
0: És ahogyan a Bibliát lapoztam és olvastam, ezek a szavak, hogy szeretlek téged, ugrottak ki és kiáltottak rám.
2: So the Lord knows how to speak to us.
0: Az Úr tehát tudja, hogy kell szólni hozzánk.
2: So also according to our band he will speak to us.
0: Tehát még a mi csapatunkon belül is tudja, hogy kell összeszerkeszteni minket.
2: One of my friends would draw to the Bible, to the truth. She's a teacher.
0: Az egyik barátunk, akinben tanítói ajándék van.
2: She was like, oh, this is so logical. This is, I mean, everything is here, and you know, it's so organized, and it's so.
0: Ahogy olvassa a Bibliát, azt szoktam mondani, hogy ez az egész annyira logikus, annyira jól szervezetten van felépítve, hogy ez csodálatos.
2: And even the things we do when the Lord calls us to do certain things, like Franz was saying, he needs to see the goal out there.
0: És mikor amikor az Úr ad nekünk elhívást, hogy tegyünk meg dolgokat, ahogy Franz mondta, hogy neki arra van szüksége, hogy valami távoli nagy célt kapjon.
2: And some need breadcrumbs.
0: Másoknak pedig ilyen kis kenyérmorzsákra vagy kenyérdarabokra van szükségük, amilyenken keresztül vezeti őket az Úr.
2: If the Lord would show me what when I got saved, what's ahead of me, I would probably hide in a cave.
0: Hogyha az Úr előre megmutatta volna nekem mindazt, mielőtt megtértem, amik előttem állnak, akkor lehet, hogy elbújtam volna egy barlangba.
2: Like if he would say to me, I'm calling you, your call is to translate.
0: Amikor elhívott engem, akkor azt mondta nekem, hogy elhívlak téged, hogy tolmácsolj, hogy fordíts.
2: And one day you will translate in front of 17,000 people.
0: És egy napon majd 16,000 ember előtt fogsz tolmácsolni.
2: I would say, no way.
0: Itt azt mondtam, hogy ez lehetetlen.
2: But I was working in the church.
0: De a gyülekezetben dolgoztam, amikor fiatalabb voltam.
2: And there were foreigners, you know, preachers, people who would come as a guest to our church.
0: És voltak ott külföldiek, prédikátorok, akik ellátogattak a gyülekezetünkbe.
2: And nobody didn't talk to them because they thought they don't know the language.
0: És senki sem beszélgetett velük, mert nem tudták a nyelvet, vagy úgy gondolták, hogy nem tudják elég jól a nyelvet.
2: I thought the same thing.
0: Én is ezt gondoltam.
2: For myself.
0: Magamról.
2: But I felt so sorry for them because nobody didn't talk to them.
0: De annyira sajnáltam őket, hogy senki sem beszélget velük.
2: That I conquered my shame or no. Yeah, awkwardness.
0: Hogy sikerült legyőznöm a szégyenemet vagy az alkalmatlanság érzésemet.
2: And because out of compassion I started to talk to them and translate to them.
0: És együttérzésből elkezdtem beszélgetni velük és fordítani, tolmácsolni nekik.
2: So the Lord he knows me so well, so he just knows how to handle me.
0: És az Úr, tudjátok, annyira jól ismer engem itt, és hogy ő pontosan tudta, hogy hogyan kell kezelni engem.
2: And he knows you too.
0: És ő téged is ugyanolyan jól ismer.
2: So he will speak to you according to where you are.
0: És ő annak megfelelően fog szólni hozzád, ahol éppen tartasz az életedben.
2: That's why it's so important that we are aware that we are so unique.
0: Ezért annyira fontos megértenünk azt, hogy mennyire egyediek vagyunk.
2: That you are special.
0: És különlegesek.
2: That you are one in a billion.
0: Hogy egy vagy a milliárdból.
2: Yeah. Amen. So, and just to say that, yes, we have one particular or more of those gifts.
0: Jó lehet, egy vagy több van bennünk ezekből az ajándékokból.
2: But that's never shouldn't be excuse for not doing certain things.
0: De ez nem lehet mentség arra, hogy nem veszünk részt, vagy nem csinálunk meg más dolgokat.
2: Like there are things to be cleaned up, and you say, well, I'm not a servant, you know, he's a servant.
0: Például, amikor takarítani kellene, és akkor azt mondod, hogy hát én nekem nincs meg ez a szolgálói ajándékom.
2: Like, that's not my gifting.
0: Ez nem az én ajándékom.
2: Because the truth is, if we read the Bible, we are all called to serve.
0: Mert az az igazság, hogy ahogyan olvassuk a Bibliát, abból kiderül, hogy mindannyian van elhívásunk arra, hogy szolgáljunk.
2: We are all called to give.
0: Mindannyian elhívásunk az, hogy adakozzunk.
2: We are all called to walk in the truth.
0: Mindannyian elhívattunk arra, hogy az igazságban járjunk.
2: We are all called to express love.
0: Mindannyian elhívattunk arra, hogy kifejezzük a szeretetet.
2: Because it says in Ephesians that until we come to the fullness of the Lord, to the maturity of the Lord.
0: Mert az Efezusi levélben azt mondja, hogy míg eljutunk az Úrban a kiteljesedésünkre.
2: So we are to imitate Christ.
0: Addig Krisztust kell utánoznunk.
2: And Christ is the perfect person.
0: És Krisztus az a tökéletes személy.
2: He has all of those seven gifts.
0: Akiben mindez a hét ajándék jelen van.
2: I mean, if anyone is compassionate, that's the Lord.
0: Hogyha valakiben van együttérzés, akkor az Úrban aztán igazán van.
2: We know he wept, he had compassion over the sick people.
0: Tudjuk, hogy ő sírt, hogy együttérzett a beteg emberekkel.
2: We know that he had no problems confronting the sin.
0: Tudjuk, hogy nem jelentett problémát neki, hogy konfrontáljon a bűnnel.
2: He was the greatest teacher.
0: Ő volt a legnagyobb tanító.
2: He's the greatest leader.
0: A legnagyobb vezető.
2: He's the best encourager.
0: A legjobb bátorító.
2: So he's all of that.
0: Mindezek benne voltak.
2: So if we have his DNA.
0: És hogyha az ő DNS-e van bennünk.
2: So we have capacity of all of that.
0: Akkor nekünk is képességünk van mindezekre a dolgokra.
2: Yeah. So let me just show one little picture.
0: Csak hadd mutassak még egy kis dolgot meg nektek.
2: You can't see it, but it's.
0: Lehet, hogy nem látszik hátulról.
1: See, she's not a much better drawer than me.
2: Wow,
0: látjátok, nem sokkal jobban rajzol, mint én.
2: It says actually in 1 Peter 4:11.
0: Az első Péter levél negyedik fejezetének 11. versében azt mondja,
2: that there are different gifts given to us,
0: hogy különböző ajándékok adattak nektek,
2: and that those who speaks, let them speak for God,
0: és aki szól, az szóljon Isten szerint.
2: So according to that, there are like speaking gifts and the gifts where you serve with power, with strength. I don't have it in English.
0: Ez szerint a szakasz szerint vannak beszéddel összefüggő ajándékok, és vannak az úgynevezett erőajándékok.
2: So we can say that the speaking, that the gift of teacher, encourager, prophetic gift are more speaking gifts.
0: Azt mondhatjuk, hogy a tanítói, a prófétai és a bátorító ajándék azok inkább a beszéddel kapcsolatos ajándékok.
2: Administrative gifts are like the shoulders of the person can carry the load.
0: Az adminisztratív ajándék az olyan, mint a személynek a vállai, ami teherviselésre teszik alkalmassá.
2: The compassionate person, it's like the heart of the body.
0: Az együttérző személy, az együttérzés ajándéka az olyan a testben, mint a szív.
2: And the giver and the servants are the hands and the feet.
0: És az adakozó és a szolgáló, az pedig a testnek a kezei és a lábai.
2: And normally you would see the servers and the givers, they have enormous energy. They just can go and go and go and go and do do do do do do.
0: És általában azt láthatod, hogy a szolgáló ajándékkal rendelkező személyek tele vannak energiával, és mindig csak teszik a dolgokat.
2: So that's why it says in the Bible that we are parts of the body.
0: Ezért mondja azt a Biblia, hogy részei vagyunk a testnek.
2: So and we cannot say, oh, I don't need you because who are you? You're not so important.
0: Ezért nem mondhatjuk egymásnak azt, hogy te nem vagy senki sem a testben, hát nincs rád szükség.
2: So we do need each other.
0: És együtt kell tennünk a dolgokat.
1: Let me close with a summary and then an exhortation to you.
0: Hadd zárjam be egy összefoglalással és egy bátorítással végül.
1: An encouragement, because that's my job.
0: Egy bátorítással, ez az én dolgom, ez az én bizniszem.
1: A perceiver, a prophet in this frame, a perceiver is one who keeps us centered on spiritual principles.
0: A próféta vagy az írásmagyarázó, aki a szentírással kapcsolatban ez a
1: centered on spiritual principles.
0: A központja az ő ténykedésének.
1: A server keeps the work of the ministry going.
0: A szolgáló, aki a szolgálatokat támogatja és működésben tartja.
1: A teacher will keep us studying and learning grounded in the word of God.
0: A tanító, aki oktat bennünket Istennek a beszédéből és kapcsolatban tart azzal minket.
1: An exhorter will keep us applying spiritual truth and encourages progress through growth.
0: A bátorító, aki segít bennünket, hogy alkalmazni tudjuk az életünkben a szellemi ajándékokat, és ezáltal növekedni tudjunk.
1: A giver keeps us aware of practical needs and provides for specific needs.
0: Az adakozó pedig azon munkálkodik, hogy a szükségeink belegyenek töltve, speciális szükségek is adott esetekben.
1: An administrator keeps us organized and increases our vision.
0: Az adminisztratív ajándékkal rendelkező személyek pedig szervezettségben tartanak bennünket, és működésben tartják a dolgokat. És az együttérző személy pedig megfelelő hozzáállást alakít ki a kapcsolatokban. Az én bátorításom hozzátok a következő.
1: Be the best you you can be.
0: Legyél a legjobb te, aki csak lehetsz.
1: And if you don't know, you say, well, you know, I don't know really what my gift mix or what's my bent.
0: Hogyha nem tudod azt, hogy mi az az ajándék, ami leginkább illik rád,
1: you can ask the Lord.
0: Kérdezd meg az Úrtól.
1: He can help show you.
0: Ő segít ezt megmutatni neked.
1: Or you can ask your friend.
0: Vagy kérdezd meg a barátodtól.
1: Or your spouse.
0: Vagy a házastársattól.
1: Or your pastor.
0: Vagy a pásztorodtól.
1: Someone who knows you.
0: Valaki olyantól, aki ismer téged.
1: Help shed some light about what your motivation is. How do you work?
0: És vizsgáld meg a motivációidat, amelyek szerint működsz.
1: And then I strongly implore you, set that gift to use to bless others.
0: És én erőd bátorítlak benneteket arra, hogy használjátok ezeket az ajándékokat mások felé.
1: Polly, I want to invite your team back to worship if we could and finish with the exact same song.
0: Szeretném, Pali, hogyha kijönne a dicsőítő csoport és ugyanazzal a dallal bezárnánk a mai napot.
1: And I want you to do something. I want you to sense God's pleasure that He made you as you are.
0: Szeretném, hogyha eközben megéreznétek Istennek az örömét, azt, hogy ő gyönyörködik bennetek azért, akik vagytok.
1: And your giftings are good.
0: És az ajándékaitok jók.
1: And let's celebrate the fact.
0: És ünnepeljük ezt a tényt.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
3: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 7. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ahogy láttuk, Pál intette az efézusi vélekedet Zabcsel 20-ban.
3: I just want you to notice something in verse 28 of Acts 20.
2: Szeretném, hogy a 28-asdik versben rájönnétek valamire itt az Zabcsel 20-ban.
3: I'm sorry, it's verse 32, I meant to say.
2: Elnézést, 32. versben van ez, azt akartam mondani.
3: This is his final exhortation.
2: Ez az ő utolsó intelme a számukra.
3: So, now, brethren, I commend you to God.
2: Ez, és most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének,
3: which is able to build you up,
2: aki felépíthet titeket,
3: and give you an inheritance among all those who are sanctified.
2: És adhat néktek örökséget minden megszenteltek között.
3: So there's a clear responsibility here.
2: Tehát itt van egy világos felelőssége a véneknek.
3: The elders have got a twofold responsibility.
2: A véneknek két rétű felelősségük van.
3: They have to get there themselves.
2: Először is önmaguknak kell eljutni az örökségig.
3: They have to bring everybody else into that same inheritance.
2: És utána mindenki más is be kell vezetniük ugyanebbe az örökségbe.
3: And the word that's used here is one of the group of words which is really saying that the word of God is powerfully capable of building you up.
2: Itt egy olyan szót használ az ige, ami egy szócsoportnak az egyik tagja, ami azt jelenti, hogy Isten igéje erőteljesen képes megépíteni titeket, és bevinni titeket az örökségetekbe. Amikor pár perc múlva eljutunk az efézusi levélhez, szóval majd meglátjuk, hogy mi ez az örökség.
3: Paul said to Timothy, he said, Timothy, you've got to grow, you've got to keep on going, because not only you, but the people following you will not be able to grow.
2: Pál azt mondta Timóteusnak, hogy Timóteus, folyamatosan növekedned kell és haladod előre, mert ha te nem haladsz, akkor a téged követő emberek sem tudnak majd növekedni.
3: You are first of all to give attention to yourself.
2: Mindenek előtt figyelj oda magadra,
3: so that your growth is evident to everybody.
2: Hogy a te növekedésed mindenki előtt világos legyen, nyilvánvaló legyen.
3: And then you can then take them to where you are.
2: És utána az embereket is elviheted oda, ahol te magad vagy.
3: You cannot take people to where you yourself have not gone.
2: Oda nem tudsz elvezetni másokat, ahova te magad el nem jutottál.
3: So the first thing a leader must be, he must be in the reality of it himself.
2: Tehát egy vezetőnek elsősorban önmagának kell eljutni az örökség valóságába.
3: And then you can bring people to where you are.
2: És utána már másokat is elvezetett oda, ahova ő maga eljutott.
3: But if you're not going anywhere, they won't go anywhere.
2: De ha te nem jutsz sehova, akkor az emberei sem jutnak sehova.
3: And if you don't keep moving,
2: és ha te nem haladsz folyamatosan,
3: when they catch up with you,
2: akkor amikor az emberek utolérnek téged,
3: or even worse, go past you,
2: vagy ami még rosszabb, hogy lehagynak,
3: you have no longer any right to lead them.
2: Akkor már nincs jogod vezetni őket.
3: Amen. Give attention to yourself that you're always making progress.
2: Tehát figyelj oda magadra, hogy te mindig fejlődj.
3: And you need to keep checking, now am I further on in God than I was a year ago?
2: És mindig ellenőrizned kell, hogy előbbre tartasz-e Istenben most, mint egy évvel ezelőtt voltál.
3: Paul said my ambition,
2: Pál azt mondta, hogy az én törekvésem
3: is to know Christ,
2: az, hogy ismerjem Krisztust
3: and the power of his resurrection,
2: és az ő feltámadásának erejét.
3: My ambition is to become like Jesus.
2: Az én törekvésem az, hogy olyan legyek, mint Jézus.
3: Haven't got there yet.
2: Még nem értem oda.
3: But I'm a lot further on the road than I was 2 years ago, 5 years ago.
2: De sokkal előbbre tartok az úton, mint egy vagy négy vagy öt évvel ezelőtt voltam.
3: We'll be able to say that.
2: Mindannyiunknak képesnek kell lennünk ezt elmondani.
3: And if we're making progress towards the goal of fully becoming like Jesus.
2: És hogyha mi haladunk afelé a cél felé, hogy teljesen olyanokká legyünk, mint Jézus.
3: It's proper, it's correct for us then to say you follow us because we're following him.
2: Akkor jogosan mondhatjuk azt az embereknek, hogy kövessetek engem, mert én őt követem.
3: But I'm not standing still.
2: De nem maradok egy helyben.
3: I'm going somewhere.
2: Haladok valamerre.
3: I haven't got there yet.
2: Még nem értem oda.
3: But if I'm not further on than I was 6 months ago, there's something wrong with me.
2: De hogyha nem vagyok előbbre, mint 6 hónappal ezelőtt, akkor valami baj van velem.
3: Amen. But the elders were not at a place where they could handle the intensity of the attack which came against them.
2: De a vének még nem tartottak ott, hogy kezelni tudták volna azt az erőteljes ellentámadást, ami ellenük indult.
3: So when Paul left to go to Macedonia,
2: tehát amikor Pál elhagyta őket, hogy Macedóniába menjen,
3: young Timothy there as the apostolic leadership to hold that situation.
2: Ott hagyta Timóteus, mint fiatal apostoli vezetőt azért, hogy tartsa a frontot.
3: Helyben. This in the first letter to Timothy.
2: Ezt az első Timóteusi levélben olvassuk.
3: And both letters to Timothy were written while he was holding the fort in Ephesus.
2: Pál mind a két levelet Timóteushoz akkor írta, miközben Timóteus Efézusban tartotta a frontot, az erődöt.
3: And the more you study this, the more you realize what an enormous amount of New Testament scripture is devoted to winning the battle of Ephesus.
2: És minél többet tanulmányozzátok a témát, annál jobban rájöttek, hogy az új szövetségi szentírásnak milyen nagy százaléka koncentrálódik az Efézust érintő csatára.
3: Both the Corinthian letters.
2: Mindkét korintusi levél.
3: The two letters to Timothy.
2: A két Timóteushoz írt levél.
3: Paul's right letter to the Ephesians.
2: Pál Efézusiakhoz írt levele.
3: And all the writings of John.
2: János minden írása.
3: Are all focused on the battle of Ephesus.
2: Mind az efézusi csatára összpontosul.
3: When you study all that, you realize what a crucial battle this was.
2: Amikor ezt tanulmányozzátok, akkor rájöttök, hogy ez milyen döntő fontosságú csata volt.
3: And in these scriptures,
2: és ezekben az írásokban
3: God's given us careful instruction of how to win that battle.
2: Isten gondos utasításokat adott nekünk arra, hogy hogyan kell ezt a csatát megnyerni.
3: After Paul left,
2: miután Pál elment,
3: everything he prophesied began to happen.
2: Minden elkezdett megvalósulni, amit ő megprofétált.
3: All kinds of false heresies came into the church.
2: Mindenféle hamis eretnekség beszivárgott az egyházba.
3: There were powerful attacks from the outside.
2: Kívülről is erőteljes támadások jöttek.
3: Now the problem basically was this.
2: Alapvetően az volt a probléma.
3: In order to establish their authority with greater security.
2: Hogy ahhoz, hogy ezek a keresztények a tekintélyüket nagyobb biztonsággal meg tudják szilárdítani.
3: The emperors of the Roman Empire.
2: Illetve a római birodalom császárai ahhoz, hogy a tekintélyüket meg tudják szilárdítani. Augustus császártól kezdődően.
3: They began to establish themselves as God's supernatural representative. They called themselves erroneously God's son on earth.
2: Elkezdték azt terjeszteni magukról, hogy ők Istennek a földi természet fölötti képviselői. Ironikus módon azt mondogatták magukról, hogy ők Isten fiai a földön, a császárok Rómában.
3: And it became mandatory to worship the deity of the emperor.
2: És kötelező
3: part of your devotion and loyalty to him.
2: És kötelező volt a császár isteni mi voltát imádni, ez része volt annak, hogy az ember hűséges a császárhoz.
3: Now Herod the Great, who was always at heart a politician.
2: Nagy Heródes, aki szívében mindig politikus volt.
3: The one who built the temple in Jerusalem.
2: Ő építette meg a jeruzsálemi templomot.
3: But he didn't build it because he loved God. He built it because it was politically expedient to do so.
2: Nem azért, mert szerette Istent, hanem mert politikailag jó lépés volt a templomot megépíteni.
3: But Herod also built four temples to the worship of Augustus Caesar.
2: De Herodes ugyanakkor négy templomot épített Augustus császár tiszteletére is az ő imádásának céljával. Legalább négyet.
3: One of them was in Philippi, so he was worshiping the emperor, and at the same time he was making religious noises to worship God Jehovah.
2: Az egyik Filippiben volt, tehát Herodes imádta Augustus császárt is, de ugyanakkor zajosan úgy csinált, mint hogy imádta volna az igaz Istent is Jeruzsálemben.
3: And I want you to see that the whole atmosphere was the atmosphere of syncretism.
2: Szeretném, hogyha látnátok, hogy az egész környezetnek a légkörét a szinkretizmus, a vallási összemosás légköre töltötte be.
3: It was okay to worship Jesus so long as you did not do it exclusively. That was the problem.
2: Az volt a gond, hogy nem volt probléma Jézust imádni addig, amíg az ember nem kizárólag Jézust imádta.
3: If you went to the other temples occasionally, and certainly if you worshiped Caesar, you could worship Jesus as one of your gods.
2: Hogyha alkalmanként elmentél a többi templomba és kétségtelenül eljártál a császár templomába őt imádni, akkor nem volt semmi gond azzal, ha Jézus is imádtad, mint egyik Istent a sok közül.
3: Europe right now we're under tremendous pressure to be syncretistic in our attitude.
2: És jelenleg Európában nagy nyomás nehezedik ránk azért, hogy ilyen szinkretista hozzáállásunk legyen.
3: And if we will worship only Jesus and not acknowledge any other God, then we're seen as fundamental fanatics that need to be wiped out.
2: És hogyha csak Jézust imádjuk kizárólagosan, akkor vallási fundamentalistáknak és fanatikusnak tekintenek minket, akiket el kell söpörni.
3: It's okay to worship Jesus, but worship Caesar as well.
2: Tehát imád Jézust, de imád ugyanakkor a császárt is.
3: Now I'm jumping ahead a bit.
2: Most egy kicsit előre ugrottam.
3: But one of the great sons of the Apostle John was a man called Polycarp.
2: De János apostol egyik nagyszerű szellemi fia egy Polycarpus nevű ember volt.
3: And he was executed in AD 155.
2: Őt Krisztus után 155-ben végezték ki.
3: And he was an old man, 85 years of age at the time.
2: Ő akkor 85 éves idős ember volt.
3: The local Roman proconsul didn't want to do this dirty deed. He said, look, just occasionally, and certainly if you worship Caesar, you could worship Jesus as one of your gods.
2: Hogyha alkalmanként elmentél a többi templomba, és kétségtelenül eljártál a császár templomába őt imádni, akkor nem volt semmi gond azzal, ha Jézus is imádtad, mint egyik istent a sok közül.
3: Right now we're under tremendous pressure to be syncretistic in our attitude.
2: És jelenleg Európában nagy nyomás nehezedik ránk azért, hogy ilyen szinkretista hozzáállásunk legyen.
3: And if we will worship only Jesus and not acknowledge any other god, then we're seen as fundamental fanatics that need to be wiped out.
2: És hogyha csak Jézust imádjuk kizárólagosan, akkor vallási fundamentalistáknak és fanatikusnak tekintenek minket, akiket el kell söpörni.
3: It's okay to worship Jesus, but worship Caesar as well.
2: Tehát imád Jézust, de imád ugyanakkor a császárt is.
3: Now I'm jumping ahead a bit.
2: Most egy kicsit előre ugrottam.
3: But one of the great sons of the Apostle John was a man called Polycarp.
2: De János apostol egyik nagyszerű szellemi fia egy Polycarpus nevű ember volt.
3: And he was executed in AD 155.
2: Őt Krisztus után 155-ben végezték ki.
3: And he was an old man, 85 years of age at the time.
2: Ő akkor 85 éves idős ember volt.
3: The local Roman proconsul didn't want to do this dirty

0: Mondjuk kizárólagosan, akkor vallási fundamentalistáknak és fanatikusnak tekintenek minket, akiket el kell söpörni.
1: It's okay to worship Jesus, but worship Caesar as well.
0: Tehát imád Jézust, de imád ugyanakkor a császárt is.
1: Now I'm jumping ahead a bit.
0: Most egy kicsit előre ugrottam.
1: But one of the great sons of the Apostle John was a man called Polycarp.
0: De János apostol egy nagyszerű szellemi fia, egy Polycarpus nevű ember volt.
1: And he was executed in AD 155.
0: Őt Krisztus után 155-ben végezték ki.
1: And he was an old man, 85 years of age at the time.
0: Ő akkor 85 éves idős ember volt.
1: The local Roman proconsul didn't want to do this dirty deed. He said, look, just offer a few grains of incense to Caesar and I can let you off. Just do that.
0: A helyi római helytartó nem akarta ezt a piszkos munkát elvégezni ellene, ezért arra próbálta rávenni, hogy csak néhány szemcsényi füstölöttető szert áldozzon fel a császár tiszteletére, és akkor nem kell kivégezni, el lehet engedni. Jézus nyugodtan imádja, csak ezt a néhány kicsi szemcse illatot áldoz fel a császár tiszteletére, és akkor elmehetsz.
1: Polycarp refused to make the compromise.
0: De Polycarpus nem volt hajlandó megalkudni.
1: So he was burnt at the stake at 85 years of age.
0: Ezért egy póznán elégették 85 éves korában.
1: Now, this was the environment which continued for several hundred years.
0: Több száz éven keresztül ez a környezet, ez a légkör uralkodott a birodalomban.
1: And we've got to be absolutely clear about the way we behave in these days.
0: És nekünk teljesen egyértelműen kell viselkednünk ezekben a napokban.
1: Because the pressure is to some sort of compromise of syncretism.
0: Mert az a nyomás nehezedik ránk, hogy egy bizonyos mértékben alkudjunk meg a szinkretizmus jegyében.
1: And then we'll become politically acceptable and we'll be okay.
0: És akkor politikailag elfogadhatók leszünk, és minden rendben lesz.
1: Now, there was a great persecution arose under Emperor Nero.
0: Nero császár alatt nagyon erőteljes üldöztetés robbant ki.
1: He was making a complete mess of the economy and rule of the Roman Empire, so he decided to blame the Christians.
0: Nero teljesen összezavarta a római birodalom gazdasági életét és politikai életét, és utána úgy döntött, hogy az egészet a keresztényekre fogja kenni.
1: And fierce persecution broke out.
0: És nagyon heves üldöztetés robbant ki ezért a keresztények ellen.
1: Coming to a climax about AD 69.
0: És ez Krisztus után 69 körül csúcsosodott ki.
1: During that time,
0: ez alatt az idő alatt,
1: every apostle was executed apart from the apostle John, who was supernaturally preserved.
0: János apostol kivételével minden apostolt kivégeztek, János különleges csoda folytán megúszta a dolgot.
1: At some time during that persecution, Timothy disappears and presumably is put to death as a martyr.
0: És valahol az üldöztetés idején Timóteus is eltűnik a színről, valószínűleg vértanú halált halt.
1: So I want you to get somehow the feel of these tough days.
0: De szeretném, hogy egy kicsit éreznétek, hogy milyen kemény idők voltak ezek.
1: Then the apostle John moves to Ephesus.
0: Aztán János apostol Efézusba költözik.
1: Somewhere around about AD 68.
0: Valahol Krisztus után 68 táján.
1: And he holds the fort because God is showing them this is the strategic place you absolutely have to hang on here.
0: És tartja az erődöt, mert Isten megmutatta neki, hogy ez egy stratégiai fontosságú hely, ezt abszolút nem szabad kiengedni a kezükből.
1: Now, we got several pages.
0: Itt több jegyzett oldal következik,
1: de
0: nem fogom mindegyiket végigolvasni, ezen minden végig menni.
1: Because they're pretty comprehensive.
0: Mert elég részletes a jegyzet.
1: And if you move on in your notes to somewhere around about page 15.
0: De hogyha valahova 15. oldal tájára mentek a jegyzetben.
1: You'll find that the attacks that Paul prophesied now begin to happen.
0: Akkor látjátok, hogy azok a támadások elkezdődnek, amikről Pál prófétált korábban.
1: And in his first letter to Timothy,
0: a Timóteushoz írt első levelében,
1: he's giving him advice as how to handle all these powerful attacks upon the church.
0: Pál tanácsokat a Timóteusnak arról, hogy hogyan kezelje az egyház ellen induló erőteljes támadásokat.
1: I'm not going to spend time on this, but just the notes are comprehensive.
0: Most nem fogok ezzel időt tölteni, mert a részletes a jegyzet.
1: But I've listed them on page 15 and 16.
0: De a 15. és 16. oldalon felsoroltam ezeket a dolgokat.
1: All kinds of strange doctrines come in.
0: Mindenféle furcsa tanítások jöttek be.

0: We have something called Gnosticism.
1: Van a gnoszticizmus nevű hamistanítás.
0: Gnosticism was a compartmentalizing of your life into a spiritual part and a realistic worldly part.
1: A gnoszticizmus tanítása szerint az életünket föl kell osztani a szellemi részére és a valós világhoz kötődő fizikai részére. A gnoszticizmus ma Európában nagyon jól van, egészséges, virul.
0: And the basic idea of Gnosticism is this.
1: Az alapgondolat a gnoszticizmusban a következő.
0: The natural world,
1: a természetes világ,
0: and your natural life is irretrievably evil.
1: A természetes életünk javíthatatlanul gonosz.
0: And you can't help being sinful in that part of your life.
1: És az életünknek ebben a részében nem úszhatjuk meg azt, hogy bűnösek vagyunk.
0: What you can do is you can take the spiritual part of you.
1: De foghatjuk életünk szellemi részét.
0: And practice spiritual exercises to develop that spiritual part of you.
1: És ahhoz, hogy a szellemi életrészünket fejlesszük, ezért szellemi gyakorlatokat végezhetünk.
0: And you can't help being wicked and sinful in your natural life, so don't worry about it.
1: A természetes életünkben úgysem tehetünk arról, nem segíthetünk azon, hogy gonoszok és rosszak legyünk, tehát ne is aggódjunk ma miatta. Menjünk el vasárnap a gyülekezetbe, dicsérjük az Urat.
0: Go to work on Monday and be a crook like everybody else.
1: Aztán hétfőn menjünk el dolgozni és legyünk ugyanolyan gazemberek, mint mindenki más.
0: You can cheat your grandmother and steal her house, but you can worship God and that's okay.
1: Becsaphatjuk a nagymamánkat, ellophatjuk a házat, de hogyha közben Istent imádjuk, akkor minden rendben van.
0: A total compartmentalizing of the religious part and of the secular part of our life.
1: Az életünk vallásos részének és világi részének a teljes szétválasztását tanították.
0: But there's no such dichotomy in God, amen.
1: De Istennél nincs ilyen szétválasztódás.
0: You find a lot of people living that way.
1: És hogyha sok ember találsz, aki így él.
0: I've come to the place in America where the last person I'll hire is a tradesman with a fish on his literature.
1: Amerikában eljutottam odáig, hogy legutolsó sorban alkalmaznék olyan szakembereket, akiknek hal van az autójukon.
0: Because I'm a brother, he will take advantage of me.
1: Mivel én testvér vagyok, ezért ez a szakember biztos, hogy kihasználna.
0: He'll do lousy work at a high price and expect me lovingly as a brother to give him what he doesn't deserve.
1: Pocsék munkát végez, de nagyon magas árért, és arra számítana, hogy én szeretettel és kedvesen odaadom neki ezt a nagy összeget, azért, mert ő Krisztusban testvérem.
0: And if you're going to be in business and put a fish on, you better make sure that it's got the excellence of the kingdom about it.
1: Hogyha vállalkozók vagytok és hal van az autótokon, akkor legyetek biztosak abban, hogy a királyság kiválósága működik a munkátokban.
0: I know quite a few pastors in America.
1: Elég sok pásztort ismerek Amerikában.
0: They won't put a fish on the back of their car because of the way they drive.
1: Akik nem teszik fel a halat az autójukra, mert tudják, hogy hogyan vezetnek. Autót.
0: And I get into their vehicle, the first thing I see is the latest radar system to detect police speed traps.
1: És amikor beszállok az autójukba, akkor látom, hogy a legújabb olyan szerkezet van az autójukban, ami felismeri, hogy hol van radar.
0: And I said, if you just kept the law, then you wouldn't need all that equipment.
1: És azt mondom nekik, hogy ha megtartanád a törvényt, akkor nem lenne szükséged ezekre az eszközökre.
0: Amen. We're told that we obey every ordinance of law, whether we think it's stupid or not, that's no excuse.
1: Azt mondja az ige, hogy engedelmeskedjünk minden törvénynek, akkor is, hogy a ostobaságnak tartjuk a törvényt, nem ez a lényeg benne.
0: Our whole life is to speak the reality of the kingdom.
1: Az egész életünknek a királyság valóságáról kell beszélnie.
0: If I make a promise, I'm to keep it.
1: Hogyha ígéretet teszek, akkor be kell tartanom.
0: Not because of any punishment, because Jesus said, let your yes be yes and let your no be no.
1: Nem a lehetséges büntetés miatt, hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy az igenünk legyen igen, a nemünk pedig nem.
0: Amen. So let's get rid of Gnosticism. Anyway, I could go on with all these things.
1: Tehát folytathatnám ezt a témát hosszan.
0: If you go through the list, you'll find that they're very much alive and well today.
1: Hogyha végigmentek a listán, akkor látjátok, hogy mindezek a támadások mai korunkban is élnek és virulnak.
0: We even have erroneous prosperity teaching.
1: Timóteus még találkozott a téves bővölködési tanítással is.
0: So this is how Paul writes to Timothy.
1: És Pál erről ír Timóteusnak mindenről.
0: Just a summary quickly.
1: Csak gyorsan egy összefoglalás.
0: He's to strengthen the church.
1: Meg kell erősíteni a gyülekezetet.
0: Establishing godly elders and godly deacons.
1: Azáltal, hogy Isten félő véneket és diakónusokat nevez ki.
0: And they've got to do two things.
1: És ezeknek két dolgot kell tenniük.
0: They don't necessarily have to be preachers.
1: Nem kell szükségszerűen prédikátoroknak lenniük.
0: They do have to know the word.
1: De ismerniük kell az igét.
0: And they must bring the people to the bar of scripture. That's what they must do.
1: És az embereknek az életét mindig az ige mérőzsinórjához kell vezetniük és igazítaniuk, és az alapján felmérniük.
0: Now, if you're going to do that, you yourself must know the scripture.
1: Hogyha ezt akarod tenni, akkor neked magadnak ismerned kell az igét.
0: And your instinct in every situation is say, okay, let's just see what the Bible says.
1: És ösztönösen azt kell mondanod minden helyzetben, hogy nézzük meg, mit mond erről a Biblia.
0: Because we're called to bring people to obedience to the word.
1: Mert Isten arra hívott minket, hogy az ige iránti engedelmességre vezessük az embereket.
0: Amen. That's our responsibility.
1: Ez a kötelességünk.
0: In whatever the situation is, all right, let's see what the word says.
1: Bármilyen is a helyzet, nézzük meg, mit mond róla az ige.
0: And my job is to make sure you become obedient and submissive to the word.
1: És az én dolgom az, hogy biztosítsam azt, hogy te engedelmessé válj az ige iránt.
0: And the second thing is that I live an exemplary life. I'm an example of what I'm calling other people to be.
1: A másik dolog pedig az, hogy példás életet éljek, példa legyek az emberek számára arra vonatkozólag, amire el akarom őket vezetni.
0: A whole list of things for Timothy.
1: Aztán Pál itt egy egész listát írt Timóteusnak.
0: And he says in verse 18 of chapter 1.
1: Azt mondja az első rész 18. versében.
0: This charge I commit to you, son Timothy.
1: Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus.
0: According to the prophecies previously made concerning you, but by them you may wage a good warfare.
1: A korábban rólad mondott proféciák értelmében, hogy harcold meg a jó harcot.
0: And these two letters to Timothy are full of these sort of exhortations.
1: És a két Timóteusnak szóló levél tele van ilyen intelmekkel. Ez az 1 Timóteus 1:18 volt.
0: And they're born out of Paul's own experience.
1: És ezek az intelmek Pál saját élettapasztalatából nőnek ki.
0: He summarizes 35 years of ministry like this.
1: Ilyen módon foglalja össze a mögötte levő 35 évnyi szolgálatot.
0: I lived in perfect peace and happiness.
1: Tökéletes békességben és boldogságban éltem.
0: The devil never troubled me.
1: Az ördög soha nem zaklatott.
0: And I had lots of nice people in my church who never gave me any problems.
1: És a gyülekezetben sok kedves ember volt körülöttem, akik soha nem okoztak nekem problémát.
0: We lived happily ever after.
1: És mind annyian boldogan élünk, míg meg nem halunk.
0: In a beautiful, peaceful environment.
1: Gyönyörű, békés környezetben.
0: Enjoying our little Christian club.
1: Élvezzük a kis keresztény klubunkat.
0: And waiting one day.
1: És várunk arra, hogy egy napon
0: for Jesus to come.
1: Jézus eljöjjön.
0: Carry us away into glory.
1: És elvigyen minket a dicsőségbe.
0: Is that what he says?
1: Ezt mondja Pál.
0: He says Timothy, it was 35 years of warfare.
1: Nem, azt mondja Timóteus, ez 35 évnyi harc volt.
0: I fought a good fight.
1: Megvívtam a jó harcot.
0: I kept the faith.
1: Megtartottam a hitet.
0: And because of that there's laid up for me a crown of glory.
1: És emiatt eltétetett nekem a dicsőség koronája.
0: And it's for me and for everyone else who loved his appearing.
1: És ez az egyém, ez a korona, és mindenki más is kaphat ilyet, aki keresi és szereti Jézus megjelenését.
0: 35 years when I was not at war.
1: 35 év alatt egyetlen napra sem emlékszem, amikor nem voltam benne a háborúban.
0: Amen. That's Christian ministry.
1: Ez a keresztény szolgálat.
0: There isn't any other way to live godly in Christ Jesus.
1: Nem lehet semmi más módon élni Jézus Krisztusban Isten félő életet.
0: That's what we're called to.
1: Erre vagyunk elhívva.
0: And there isn't any peace until the full glory of the kingdom comes and defeats and destroys the devil.
1: És nincs addig békesség, amíg a királyság teljes dicsősége el nem érkezik és el nem pusztítja az ördögöt.
0: So at the end of 1 Timothy.
1: Tehát az 1 Timóteus végén.
0: As at the beginning of 1 Timothy.
1: Mint a levél elején is.
0: He says, Timothy, this is what the prophesying is for.
1: Azt mondja Timóteus, a proféciák arra valók.
0: So you can wage good warfare.
1: Hogy meg tud vívni a jó harcot.
0: In chapter 6 of 1 Timothy.
1: Az 1 Timóteus 6-ban.
0: He says, Timothy.
1: Azt mondja Timóteus.
0: Here's my exhortation to you.
1: Itt az én intelmem a számodra.
0: Hand the baton over to you.
1: Átadom neked a stafétabotot.
0: I've finished my race, now you're going to start your race.
1: Most befejeztem az én versenyemet, most te kezded a tiedet.
0: Exhortation number 1.
1: Az első számú intelem.
0: Fight the good fight of faith.
1: Vívd, harcold meg a hitnek szép harcát.
0: Now, whenever he talks about faith, it's always a fight.
1: Bármikor beszél Pál a hitről, az mindig harcról is beszél. És mindig jó harcról van szó.
0: What's a good fight?
1: Milyen a jó harc?
0: It's one you win.
1: Az, amit megnyer az ember.
0: You win, but you go on fighting.
1: Megnyeri az ember, de tovább kell harcolni.
0: Battles, you can win every battle.
1: Ez egy sorozatnyi csata, és minden csatát külön meg kell nyerni.
0: And a day is coming when the war will be over.
1: De jön a nap.
0: I'm not yet living in that day.
1: De jön a nap, amikor egyszer vége lesz a háborúnak, de ez a nap még nem jött el.
0: We haven't got there yet, but we're going to get there.
1: Még nem értünk el odáig, de el fogunk odáig jutni.
0: I've no doubt about the final outcome.
1: Semmi kétségem nincs a dolgok végső kimenetele felől.
0: But Timothy,
1: te Timóteus,
0: go and fight that good fight of faith.
1: Menj és harcold meg a hitnek jó
0: harcát.
1: Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tedd meg,
0: there's one thing that you absolutely have to do.
1: Van egy dolog, amit abszolút meg kell tenned, kétségtelenül biztosan meg kell tenned.
0: 1 Timothy 6 verse 12.
1: Tenned, ez az 1 Timóteus 6:12-ben a következő intelem.
0: You must take hold, you must grab hold of the eternal life.
1: Meg kell ragadnod az örök életet.
0: To which you were called.
1: Amelyre hivattattál.
0: It's not enough to know about it, you've got to get hold of it and live it.
1: Nem elég tudni róla, meg kell ragadni és azt kell élni.
0: The very eternal life that Jesus lived by has now been made available to you through the cross.
1: Az az örök élet, amit Jézus élt, most elérhetővé vált a számodra is a kereszt által.
0: By the power of the cross,
1: a kereszt ereje által,
0: you can get back again to where Adam was before he sinned and live entirely and utterly by the power of God's eternal life.
1: A kereszt által visszajuthatsz abba az életminőségbe, amit Ádám élt a bukása előtt, és ilyen módon teljesen Isten dicsősége szerint élhetsz az őtől való függésben. Nagyon figyeljetek, de a feltámadás ereje által
0: you can go way beyond that.
1: Messze ezen túl is lehet lépni.
0: And by the power of that eternal life,
1: és ennek az örök életnek az ereje által
0: in the power of resurrection,
1: a feltámadás erejében
0: you can live a life
1: olyan életet élhetsz,
0: that's more powerful,
1: ami erőteljesebb,
0: than the life which Jesus lived on earth before he was crucified.
1: Mint az az élet, amit Jézus élt a földön, mielőtt keresztre feszítették volna.
0: Now that sounds like blasphemy, but that's what the Bible teaches us.
1: Ez káromlásnak hangzik, de a Biblia mégis ezt tanítja.
0: The risen life of Jesus is 1,000 times more powerful than the earthly life of Jesus.
1: Jézus feltámadott ereje ezerszer erőteljesebb, mint a földi élete volt.
0: That's why he couldn't wait to get to the cross.
1: Ezért tudta alig kivárni, hogy a keresztre juthasson.
0: He couldn't wait to get himself and all believers into the post-resurrection eternal life of God.
1: Mert alig várta már, hogy önmagát és a többi hívőt is eljutassa a feltámadás utáni minőségére az Isten örök életének, amit élhetnek. Ami alatt Jézus a földön járt, hatalma volt a földön,
0: to forgive sins,
1: hogy megbocsássa a bűnöket,
0: to heal the sick,
1: meggyógyítsa a betegeket,
0: and to cast out devils,
1: és ördögöket üzzön.
0: But he did not yet have authority in the heavenly realm.
1: De még nem volt hatalma a levegő égben.
0: And he could not yet deal with principalities and powers in that heavenly realm.
1: És még nem tudott elbánni a fejedelemségekkel és erőkkel a levegő égben.
0: All the time that Jesus ministered on earth,
1: az egész idő alatt, amíg Jézus a földön szolgált,
0: the oppressive power of those demonic strongholds were hindering him in forcefully advancing the kingdom.
1: Ezeknek a démoni erődítményeknek az lenyomó ereje akadályozta őt abban, hogy Isten királyságát erővel terjessze.
0: In his earthly life,
1: a földi életében
0: his authority was limited to the earth.
1: A hatalma a földre korlátozódott.
0: But in his resurrection,
1: de feltámadásában,
0: his first triumphant words are these.
1: Az első győztes szavai a következők.
0: Now,
1: most,
0: all power,
1: már minden hatalom,
0: is given to me,
1: nekem adatot,
0: in heaven,
1: mennyen,
0: on earth,
1: földön,
0: and concerning things under the earth.
1: És a föld alatt levő dolgok tekintetében is.
0: In this age,
1: ebben a korban,
0: and also in the one to come,
1: és az elkövetkező korban is.
0: Now, you go in the power of that resurrection.
1: Most menjetek ti ennek a feltámadásnak az erejében.
0: Make disciples of all nations.
1: És minden nemzetet tegyetek tanítvánnyá.
0: So listen, Timothy.
1: Tehát figyelj, Timóteus.
0: You've got to get that eternal life.
1: Meg kell szerezned ezt az örök életet.
0: Lay hold of it.
1: Ragadd meg.
0: Let it become your life.
1: Ez legyen a te életed.
0: Let the risen Christ live in you without any restriction.
1: A feltámadott Krisztus éljen benned minden korlátozás nélkül.
0: And that risen Christ
1: is a feltámadott Krisztus.
0: Has all authority.
1: Rendelkezik minden hatalommal.
0: There's not a demon anywhere that can resist you.
1: Sehol nincs olyan démon, aki ellenállhatna neked.
0: There's not a demonic principality that can withstand you.
1: Nincs olyan démoni fejdelemség, amelyik ellenállhatna neked.
0: Even Satan himself cannot resist.
1: Még maga a sátán sem állhat ellen neked.
0: That's the power.
1: Ez az az erő.
0: And we will see tomorrow how the same thing is said through the Apostle John.
1: Holnap meg fogjuk látni, hogy János apostolon keresztül hogyan hangzanak el ugyanezek a dolgok.
0: It's not enough to believe in eternal life.
1: Nem elég hinni az örök életben.
0: If we have to live it now.
1: Most kell azt élnünk.
0: Eternal life isn't just life going on for a long time.
1: Az örök élet nem csak a hosszú időn keresztül tartó élet.
0: It's a different quality of life altogether.
1: Hanem mindenestől másfajta élet.
0: It's the very life which God has in himself.
1: Az az élet, ami Istennek van önmagában.
0: God is eternal life.
1: Isten az örök élet.
0: And in that eternal life,
1: ebben az örök életben
0: is all the power of who God is.
1: Ott van minden ereje annak, aki Isten maga.
0: And one of the great qualities of that life,
1: és ennek az életnek az egyik nagyszerű tulajdonsága,
0: is the perfect faith by which God himself lives.
1: Az a tökéletes hit, ami által maga Isten él.
0: See, this is how you come to faith.
1: Tehát így jutunk hitre.
0: You get rid of the spirit of unbelief.
1: Megszabadulunk a hitetlenség szellemétől.
0: Now your spirit is open and vacant to be filled with another spirit.
1: Most már a szellemünk szabad és üres ahhoz, hogy egy másik szellem vegye az uralma alá.
0: And the spirit is the very eternal life of God.
1: Ez a szellem pedig Isten örök élete, amit ő él.
0: And God himself only knows how to believe.
1: És csak maga Isten csak azt tudja, hogyan kell hinni.
0: God to doubt.
1: Isten nem tud kételkedni.
0: God is totally confident.
1: Isten teljesen magabiztos.
0: Everything he has ever said.
1: Megvan arról győződve, hogy minden, amit valaha mondott.
0: Powerfully capable of making it come to pass.
1: Mindent képes megvalósítani, amit valaha kimondott.
0: Nothing can stop him.
1: Semmi nem állíthatja őt meg.
0: Fulfilling his word.
1: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy az igéjét megvalósítsa. Isten soha nem ébred úgy fel hétfőn reggel, hogy azt mondja, hogy te jó ég, ezt meg miért mondtam? Nem fogja a fejét.
0: How am I gonna make that happen in Croatia?
1: Hogyan fogom ezt megvalósítani Horvátországban?
0: It's not a problem with God.
1: Istennek ez nem probléma.
0: God is totally confident.
1: Isten teljesen magabiztos.
0: What he said, he's also able to make it come to pass.
1: Biztos abban, hogy bármit kimondott, azt képes megvalósítani is.
0: God only knows how to believe. It's impossible for God to doubt.
1: Isten csak hinni tud, képtelen arra, hogy kételkedjen.
0: Unbelief cannot ever be part of God.
1: A hitetlenség soha nem lehet Isten része.
0: On the other hand,
1: másrészt,
0: human nature only knows how to doubt.
1: Az emberi természet csak kételkedni tud.
0: Human nature can never believe.
1: Az emberi természet soha nem tud hinni.
0: You can try, you can struggle to make yourself believe, but it never works.
1: Küzdködhetsz, próbálkozhatsz hinni, de soha nem fog sikerülni, hogy ezt elérd magadban.
0: And the only way to pass from doubt to faith is to change completely the life which you live.
1: És a kételkedésből csak úgy mehetsz át a hitbe, hogy teljesen megváltoztatod azt az életet, amit élsz. Más életet kezdesz élni, hogy a természetes szinten élsz, akkor soha nem leszel képes hinni.
0: If you live in the eternal life of God, you'll never be able to doubt.
1: Hogyha Isten örök életében élsz, akkor soha nem leszel képes kételkedni.
0: So it's a very strong exhortation from Paul to Timothy.
1: Tehát ez egy nagyon erőteljes intés Páltól Timóteusnak.
0: Timothy.
1: Timóteus.
0: Take hold.
1: Ragad meg.
0: Of the eternal life to which you were called.
1: Az örök életet, amire elhivattál.
0: And then you won't doubt anymore.
1: És akkor többé nem fogsz kételkedni.
0: And you won't fear anymore.
1: És nem fogsz többé félni.
0: Another thing we notice about Timothy.
1: Egy másik dolog, amit észrevehetünk Timóteusnál.
0: He was a man who was troubled. In bondage to fear.
1: Az, hogy őt a félelem zaklatta, a félelem kötelékében élt.
0: Now there are possible reasons for this.
1: Ennek vannak lehetséges okai.
0: If you come to 2 Timothy.
1: Hogyha a második Timóteusi levélhez lapoztok.
0: Where Paul deals with this thing.
1: Ahol Pál ezzel a problémával foglalkozik.
0: Come to chapter 1 of 2 Timothy.
1: A 2. Timóteus első rész.
0: And come to verse 5.
1: Ötödik vers.
0: This is what he says.
1: Azt olvassuk itt.
0: I call to remembrance the genuine faith that is in you.
1: Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit.
0: Which dwelt first in your grandmother Lois.
1: Amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban.
0: And in your mother Eunice.
1: És anyádban Eunikában.
0: And I am persuaded is in you also.
1: Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
0: Now here's my first question.
1: Az első kérdésem a következő.
0: He's got a godly grandmother.
1: Van egy istenfélő nagymama.
0: A godly mother.
1: Egy istenfélő anya.
0: But my question is this.
1: De én azt kérdezem.
0: Where are the godly fathers?
1: Hol vannak az istenfélő apák?
0: Hello. So here is Timothy, a third generation believer.
1: Tehát itt van Timóteus, egy harmadik generációs keresztény.
0: But the line of faith has come through his grandmother and his mother.
1: De a hitnek a vonala a nagymamáján és az anyukáján keresztül érkezett el hozzá.
0: Now, this is a proven fact.
1: Bizonyított tény.
0: Whether we're male or female, it doesn't make any difference.
1: Hogy teljesen mindegy, hogy férfiak vagyunk vagy nők.
0: We need father endorsement before we are secure about who we are.
1: Szükségünk van arra, hogy az apánktól kapjunk bátorítást, mielőtt biztosak vagyunk abban, hogy kik vagyunk.
0: That's why God has promised in the kingdom that he will restore fatherhood as an absolute priority.
1: Ezért ígérte az Isten a királyságban, hogy ő teljesen helyre fogja állítani az atyaság elsődleges voltát. Pál apostol Timóteus szellemi atya.
0: It seems that Timothy never had any effective natural fathering.
1: Úgy tűnik, hogy Timóteusnak soha nem volt hatékony földi apja.
0: And the scars of that loss are still upon him in the form of fear.
1: És ennek a hiánynak a sebei még mindig sebhelyei rajta vannak a félelem formájában.
0: And a very important part of fathering.
1: És az atyaságnak nagyon fontos része.
0: Natural or spiritual.
1: Természetes és szellemi atyaságnak is. Az, hogy azt tudjuk mondani a fiunknak,
0: male or female, to your daughter,
1: vagy a lányunknak, tehát gyermekünknek,
0: I believe in you.
1: Hiszek benned.
0: I'm confident you're going to do great things.
1: Biztos vagyok abban, hogy nagy dolgokat fogsz tenni.
0: I'm proud of you.
1: Büszke vagyok rád.
0: And I'm giving you the encouragement to step out and start to be something and start to do something. I believe in you.
1: És bátorítalak arra, hogy lépj ki és kezdj el valamit csinálni, mert én hiszek benned.
0: Amen. Now once again we're told in verse 6 that spirit, that fear is a spirit.
1: Újra azt olvassuk a hatodik versben, hogy a félelem az egy szellem.
0: It may have emotional outworkings, but the root is in the spirit.
1: Lehetnek érzelmi hatásai, de a gyökere szellemi.
0: For he says to Timothy,
1: mert azt mondja Timóteusnak,
0: God did not give us a spirit of fear.
1: Nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten.
0: Sorry, verse 7.
1: Hetes vers.
0: God has given us a spirit of fear. So it tells us that fear is a spirit.
1: Tehát itt azt olvassuk, hogy a félelem szellem.
0: And it tells us that God didn't give it to us.
1: És azt is olvassuk, hogy nem Istentől kaptuk.
0: If it didn't come from God, it came from the devil.
1: De hogyha nem Istentől jött, akkor a sátántól jött, így van?
0: And so if we are struggling with fear, it's a spirit that needs to be cast out.
1: Tehát, hogyha küzdünk a félelemmel, akkor egy szellem bennünk, amit ki kell űzni.
0: God made a promise which is quoted in the Gospel of Luke.
1: Isten ígéretet tett, amit Lukács evangéliumában idéz az ige.
0: That we would serve him without fear all the days of our life.
1: Ez arról szól, hogy életünk minden napjában félelem nélkül fogjuk őt szolgálni.
0: God made a promise to Abraham, which Luke is quoting.
1: Isten Ábrahámnak tette ezt az ígéretet, és Lukács idézi.
0: And I know the way that God delivered me from fear when I became a Christian.
1: És én tudom, hogy Isten hogy szabadított meg engem a félelemtől, amikor keresztény lettem.
0: One of the deepest rooted fears is the fear of death.
1: Az egyik legmélyebben gyökerező félelem a halálfélelem.
0: And I know when God delivered me from the fear of death.
1: És én tudom, hogy Isten mikor szabadított meg engem a halálfélelemtől.
0: I'm not afraid to die. I'm not going to go into the story, it would take too long.
1: Nagyon hosszú lenne, ha elmondanám a történetet, de én már nem félek a haláltól.
0: And I've had to deal with certain fears in my life, but I'm free from those fears.
1: El kellett bánnom bizonyos félelmekkel az életemben, de most már szabad vagyok tőlük.
0: And you cannot move in faith and move in fear at the same time.
1: És nem lehet egyszerre élni hitben és félelemben, és mozdulni ezekben egyszerre.
0: Now we're told that perfect love casts out all fear.
1: Azt olvassuk, hogy a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet.
0: And I know pastors and others who are scared to fly on a plane and all kinds of irrational things. Now, you need to get rid of all this junk.
1: És ismerek pásztorokat, akik félnek repülőre ülni például, és mindenféle észszerűtlen félelmeik vannak, de ettől a szemétől meg kell szabadulnunk, amikor valaki szorong az öregedés miatt.
0: God's been faithful to me in the 40s, but would he still look after me when I'm more than 65?
1: Isten hűséges volt hozzám a 40-es éveimben, de mi lesz velem, amikor már túl leszek a 65?
0: Fear of cancer.
1: A ráktól való félelem.
0: All kinds of fears. People are tormented with these things.
1: Mindenféle félelmek gyötrik az embereket.
0: And I want you to say, right, this is the end of it. I'm going to have all fear out of my life in Jesus.
1: És azt akarom mondani, hogy mondjátok azt, hogy Jézus nevében az én életemből minden félelem távozni
0: God
1: fog.
0: Has not given me a spirit of
1: fear. Isten nem a félelem szellemét adta nekem.
0: But of love.
1: Hanem a szeretet.
0: And of power.
1: Erő,
0: and of a mind that thinks straight.
1: És józanul gondolkodó elme szellemét.
0: Thinking the way God thinks.
1: Elkezdek úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik.
0: I was delivered from fear of death in a very particular experience in 1965.
1: 1965 körül szabadultam meg a halálfélelem szellemétől egy egészen különleges élményben.
0: And the devil cannot scare me with death.
1: És az ördög most már nem ijeszgethet engem a halállal.
0: But I also know something else.
1: De tudok még valamit.
0: That he doesn't have the keys of death anymore.
1: Azt, hogy már nem a sátánnál vannak a halál kulcsai.
0: They belong to Jesus.
1: Hanem Jézusnál.
0: And I cannot die one day before it's God's time.
1: És én egyetlen nappal sem halhatok meg előbb, mint hogy Isten időzítése szerint ennek kell történnie velem.
0: The devil can do what he likes, but he cannot shorten my life.
1: Az ördög bármit megtehet, de az életemet nem rövidítheti meg.
0: And once it's God's time, I don't want to stay around any longer.
1: És amikor eljön Isten időzítése, akkor nem akarok itt lebzselni tovább.
0: Amen. So death is just not an issue.
1: Tehát a halál már nem téma.
0: There are certain ways of dying that don't exactly grab me.
1: Vannak a meghalásnak különböző formái, amik nem kifejezetten vonzanak.
0: But death itself is a finished, done deal.
1: De maga a halál egy részemről elvégzett kérdés.
0: I'm amazed how many Christians are terrified of dying.
1: És meg vagyok döbbenve, hogy mennyi keresztény retteg a meghalástól.
0: It's a spirit that works in people.
1: De ez egy szellem, ami munkálkodik az emberekben.
0: Fear is spirit from the devil, and it needs to be broken off and cast out in Jesus.
1: Minden félelem az ördögtől származó szellem, és ezeket le kell törni az emberekről, és ki kell őket űzni Jézus nevében. Újra és újra azt találjuk.
0: The apostle Timothy, the young apostle,
1: hogy a fiatal Timóteus apostol,
0: he's hesitating,
1: tétovázik,
0: through fear,
1: a félelem miatt,
0: to step into the fullness of the ministry that God has for him.
1: Tétovázik, hogy kilépjen annak a szolgálatnak a teljességébe, amit Isten neki akar adni.
0: Let's read on in 2 Timothy.
1: Olvassuk tovább a 2 Timóteust.
0: Verse 6.
1: Hatodik vers.
0: Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
1: Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely
0: Chapter
1: benned van.
0: 2 Timothy verse 6.
1: Az én kezeimnek rátétele állt a 2 Timóteus 1:6.
0: Because God has not given us a spirit of fear.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. 8. vers.
0: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
1: Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.
0: There's a certain suffering that comes with moving in power.
1: Van egy bizonyos fajta szenvedés, ami együtt jár azzal, ha az ember erőben mozog.
0: You're going to be criticized, you're going to be persecuted.
1: Az embert üldözik és kritizálják.
0: You could even be put to death in the will of God.
1: Még meg is ölhetik az embert Isten akarata szerint.
0: But that mustn't stop you.
1: De ennek nem szabad megállítani a minket.
0: I'm going to share in the suffering of the gospel of power.
1: Én osztozni fogok az erő evangéliumával együtt járó szenvedésben.
0: Timothy is constantly being fearful.
1: Timóteus állandóan félt.
0: And he's hesitating.
1: És tétovázott.
0: And lacking confidence.
1: És nem volt magabiztos.
0: And isn't stepping out boldly to move in the gift which has been put upon him by the laying on of Paul's hands.
1: És nem lépett ki bátran abban az ajándékban, amit megkapott, amikor Pál kézrejtétellel imádkozott érte.
0: And he's failing to be the bold example which he's been called to be.
1: És így nem az a bátor példakép, akinek elhívta őt Isten.
0: Come to 1 Corinthians chapter 16.
1: Menjünk az 1 Korintus 16-hoz.
0: But Paul's writing from Ephesus.
1: Pál Efézusból írja ezt.
0: He says in verse 9, we read it earlier.
1: Azt mondja, a 9.
0: effective door has been opened to me, but there are many adversaries.
1: Azt mondja, a 9. versben korábban már olvastuk, mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
0: Verse 10.
1: 10. vers.
0: If Timothy comes, see that he may be with you without fear.
1: Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, tehát ne féljen. Mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.
0: Therefore let no one despise him, but send him on his journey in peace, that he may come to me.
1: Senki azért őt meg ne vesse, hanem bocsássátok előtt békességgel, hogy hozzám jöhessen.
0: So you get this, then you come again to 1 Timothy.
1: Lapozzunk megint az 1 Timóteushoz.
0: Chapter 4, I think it is.
1: Azt gondolom a 4-es részben van.
0: Verse 14. Let me just check.
1: Azt gondolom 14-es vers.
0: 1 Timothy.
1: 1 Timóteus.
0: Chapter 4.
1: 4. rész.
0: Yeah, it is correct, is it? Yeah. He is speaking again to Timothy.
1: Újra Timóteushoz beszél Pál.
0: Neglect the gift that is in you, which was given to you by my by prophecy, with the laying on of the hands of the elders.
1: Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked profétálás által a presbitérium kezeinek reád tevésével.
0: Now it's good to be humble.
1: Jó dolog alázatosnak lenni.
0: But it's wrong to be fearful. Hello.
1: De félni helytelen dolog.
0: There's a boldness to step out.
1: Van egy bátorság, ami kell ahhoz, hogy kilépjünk.
0: Move out in the gift and the anointing that God's given you.
1: És a keretnek abban az ajándékában mozduljunk, amit Istentől kaptunk.
0: Now Timothy had received the laying on of hands of the eldership.
1: Timóteusnak szolgált a presbitérium kézrátétellel.
0: Paul had laid hands on him.
1: És Pál is kézrátétellel szolgált neki.
0: He received tremendous prophecy.
1: Timóteus fantasztikus proféciát kapott.
0: But he was holding back through fear.
1: De a félelem visszatartotta.
0: A sense of, well, I'm not old enough yet. I've got to be 93 before God will use me.
1: Annak az érzése, hogy nem vagyok elég idős, még 93 évesnek kell lennem, mielőtt Isten használhatna.
0: Go out into that ministry.
1: És Pál azt mondja Timóteusnak, menj már ki abba a szolgálatba.
0: Now, in some environments, it may be because you are a woman. Well, I'm a woman.
1: Bizonyos környezetekben azt tarthat vissza valakit, hogy nő, mert hogy én nő vagyok, de ne törődj ezzel. Lehet, hogy nem helyeslik a cselekedeteidet, mert nő vagy, és mégis mersz bátor lenni. És lehet, hogy át kell törnöd ezen a félelmen abba a keletbe, ami az életeden van.
0: It may be just because you're young.
1: Vagy lehet, hogy csak azért, mert fiatal vagy.
0: Or because you haven't got a doctorate in theology.
1: Vagy mert nem vagy teológiai doktor.
0: You just got Almighty God, and that's not enough.
1: Csak a mindenható Isten áll melletted, és ez nem elég.
0: Amen. So I want to urge you to listen to these scriptures.
1: Tehát buzdítani akarlak titeket arra, hogy figyeljetek oda ezekre az igékre.
0: And if we're going to see this breakthrough.
1: És mondjátok azt, hogyha látni akarjuk az áttörést.
0: I want a new boldness. At least I'm going to decide to have a new boldness.
1: Hát eldöntöm, hogy egy új bátorság fog belém jönni.
0: It's God's responsibility to anoint you.
1: Isten felelőssége az, hogy felkenjen titeket.
0: It's your responsibility to step out and start to use what God has deposited in you.
1: De az a ti felelősségetek, hogy bátran kilépjetek és elkezdjetek használni azt, amit Isten adott nektek.
0: If you read the whole of scripture.
1: Hogyha elolvassátok az egész Bibliát.
0: Old Testament and New Testament.
1: Az Ószövetséget és az Újszövetséget is.
0: Do you ever find God once rebuking anybody for daring to want to step out and start to do the works of God?
1: Találtok egyszer is olyan intelmet, hogy Isten megdolgál valakit azért, mert bátran kilép és elkezdi használni azt az ajándékot, amit Isten adott neki, hogy Isten szolgálja vele?
0: Never.
1: Soha nem találtok ilyen.
0: Caleb right through to Peter.
1: Caleb-től,
0: come on, step out.
1: Caleb-től Péterig Isten mindenkinek azt mondja, hogy gyerünk, lépj ki.
0: So let's hear the word of God.
1: Így halljuk meg Isten szavát.
0: And let's pray.
1: És imádkozzunk.
0: As the early church did.
1: Ahogy a korai egyház tette.
0: In a time of difficulty and opposition.
1: Egy nehéz időben, amikor ellenállással találkoztak.
0: Hide us and keep us in peace.
1: Nem azt mondták, hogy Uram, rejts el minket és tarts meg minket békességben. Két dolog imádkoztak.
0: The devil wants a fight, we'll give him one.
1: Hogyha az ördög verekedni akar, akkor majd megmutatjuk neki, hogy milyen a verekedés.
0: We'll attack him back. 10 times more powerfully.
1: Hogyha megtámad minket, akkor mi 10-szer olyan erősen fogjuk őt visszatámadni.
0: Now that's the language of scripture.
1: Ez az ige nyelvezete.
0: And when Peter and the others came out of És
1: amikor Péter és a többiek kijöttek a börtönből, miután megverték őket és figyelmeztették őket, hogy többet Jézus nevében ne merjenek beszélni.
0: They said, we've got to obey God, not man.
1: Azt mondták, hogy nem embereknek kell engedelmeskednünk, hanem Istennek.
0: This is where you draw the line on civil law.
1: Itt húzzuk meg a vonalat a polgári törvényeknek való engedelmeskedés témájában.
0: You keep the law,
1: betartjuk a törvényt,
0: including crazy speed limits,
1: az őrült sebességkorlátozásokkal együtt,
0: and you obey the law until a certain line is crossed.
1: És engedelmeskedünk a törvénynek egészen addig, amíg az túl nem megy egy bizonyos vonalon.
0: Civil law is telling you to do things which the Bible tells you not to do, then you draw the line.
1: Amikor a polgári törvény olyan dolgokat parancsol meg, amikről a Biblia azt mondja, hogy ne tedd, akkor meghúzzuk a vonalat.
0: If the civil law tells you not to do things, and the Bible says you must do those things.
1: Amikor a civil polgári törvény megtilt dolgokat, amikről a Biblia azt mondja, hogy meg kell őket tenni,
0: then you draw the line.
1: Akkor meghúzzuk a vonalat.
0: And you obey God rather than man.
1: És inkább Istennek engedelmeskedünk, mint sem embernek.
0: It was Peter who said both of these things.
1: Péter mondta mindkét dolgot.
0: As he stood before the Sanhedrin,
1: amikor a Sanhedrin előtt állt,
0: they had civil and religious authority at the time.
1: Akik akkoriban a világi tekintélyt és a vallási tekintélyt is hordozták,
0: to speak any more in the name of Jesus.
1: És megtiltották az apostoloknak, hogy Jézus nevében többé beszéljenek.
0: Peter says, we've got to obey God, not man.
1: Péter azt mondta, hogy nekünk Istennek kell engedelmeskednünk, nem embereknek.
0: But the same Peter in his letter says, obey every ordinance of government, providing you don't have to cross the line.
1: De Péter, ugyanez a Péter mondja az egyik levelében azt, hogy minden emberi rendelkezésnek és kormánynak engedelmeskedjetek, amíg nem lépik át a vonalat.
0: So Peter comes to the church,
1: tehát Péter elmegy a gyülekezetbe,
0: and they pray, Lord, give us boldness to speak your word.
1: És ők így imádkoznak, hogy Uram, adj nekünk bátorságot a te ígéd szólására.
0: And signs and wonders be done in the mighty and powerful name of Jesus.
1: És hogy jelek és csodák történjenek Jézus hatalmas és erős nevében.
0: It wasn't 15 years later.
1: És 15 évvel később csupán ugyan ezen az ima összejövetelen voltak. Talán ma este lesz ilyen ima összejövetel. Ugyan ezen az ima órán Isten ereje rájuk szállt, és azon az estén bátorságot kaptak. És másnap kimentek
0: in that boldness,
1: ebben ezzel a bátorsággal,
0: word,
1: hogy az igét szólják,
0: mighty signs and wonders were done in the name of Jesus.
1: És hatalmas jelek és csodák történtek Jézus nevében.
0: And in spite of the opposition,
1: és az ellenállás ellenére,
0: the church was multiplied.
1: A gyülekezet szaporodott.
0: Amen. All right, let's go back to Timothy. One more thing.
1: Még egy dolog, menjünk vissza Timóteushoz.
0: So he commands Timothy in chapter 1 of 1 Timothy.
1: Tehát az 1 Timóteus első részében azt parancsolja Pál Timóteusnak.
0: To step out in the power of those prophecies and wage a good warfare.
1: Hogy lépjen ki az ígéretek erejében és vívja meg a jó harcot.
0: And then I want to come to the almost immediately to the beginning of chapter 2.
1: Aztán most majdnem rögtön a második fejezet előre akarok, hogy menjetek. Azért. Második rész első vers, azért.
0: Therefore.
1: Azért.
0: Because of what I just said before.
1: Pont amiatt, amit az előbb mondtam.
0: I exhort. Listen to what is being said.
1: Figyeljétek, hogy mit mond itt Pál.
0: First of all.
1: Mindenek előtt.
0: Supplications.
1: Tartassanak könyörgések,
0: prayers,
1: imádságok,
0: intercessions,
1: esedezések,
0: and giving of thanks.
1: És háladások.
0: Be made for all men.
1: Minden emberekért.
0: For kings,
1: királyokért,
0: all who are in authority,
1: és minden méltóságban levőkért,
0: you've got to take charge of them through your prayers,
1: hogy az imáitok által uralkodjatok ezek fölött, az emberek fölött,
0: you've got to take hold of civil authority,
1: meg kell ragadnotok a polgári hatóságokat,
0: and make it serve the kingdom.
1: És a királyság szolgálatába kell őket állítanotok.
0: Paul had just demonstrated that in Corinth.
1: Pál éppen most mutatta ezt be Korintusban.
0: While he was in Ephesus,
1: mielőtt Efézusban volt,
0: he sat on his throne and ruled the civil authorities, and they were giving judgment in his favor.
1: Ott ült a trónján és a polgári hatóságok fölött uralkodott, és ezért azok az ő javára hoztak döntést. De amikor elment,
0: it seems the elders could not continue because they did not have the same authority.
1: Úgy tűnt, hogy a vének ezt nem tudták folytatni, mert nem rendelkeztek ugyanazzal a tekintéllyel.
0: Now he's appealing to this young apostle Timothy. Timothy, for goodness sake, get on that throne and start to pray these kind of prayers.
1: Itt most Pál az fiatal Timóteus apostolhoz folyamodik, és azt mondja, hogy Isten szerelmére ülj fel arra a trónra, és kezd el ezeket az uralkodó imákat mondani. Ez az elsődleges kötelessége.
0: When you're being attacked and threatened by the civil authorities, you must make this the priority of your prayer.
1: Amikor megtámadnak és megfenyegetnek a polgári hatóságok, akkor az imáidban ez legyen az elsődleges téma.
0: Pray for all those in authority.
1: Imádkozz mindazokért, akik hatalomban vannak.
0: And this is what you're going to pray for.
1: És a következőért kell imádkoznod.
0: An environment of peace.
1: Hogy nyugodalmas életet éljünk.
0: Conducive where you've got the freedom to go out and preach the gospel without restriction.
1: Csendes életünk legyen, amikor szabadságunk van arra, hogy kimenjünk és szabadon hirdessük az evangéliumot korlátozások nélkül. Timóteus, ez legyen neked a legfontosabb.
0: Learn this lesson.
1: Tanuld meg ezt a leckét.
0: Rule in those realms.
1: És uralkodj ezeken a területeken.
0: So you're not restricted, you're not prevented from preaching the word in an atmosphere of peace.
1: Hogy ne korlátozzanak téged, ne legyen megakadályozva az, hogy te hirdesd az evangéliumot, hanem legyen egy békességes közeg.
0: God wants all men to come to repentance.
1: Mert Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.
0: And he says in verse 5.
1: És azt olvassuk az 5. versben.
0: There's only one God.
1: Csak egy Isten van.
0: And one mediator between God and man.
1: És ember és Isten között egy közbenjáró van.
0: And it's the man Christ Jesus.
1: Ez pedig az ember Krisztus Jézus.
0: In other words, don't get caught up in this syncretism.
1: Más szóval,
0: bold and clear about where and only where salvation is.
1: Más szóval, ne keveredj bele a szinkretizmus lekvárjába, hanem legyél egyértelmű és világos abban a témában, hogy ki az egyetlen út Istenhez emberek számára.
0: And from your throne rule and cause these civil authorities to serve the purpose of God.
1: És a trónodról uralkodj és érd el, hogy ezek a polgári hatóságok Istent szolgálják.
0: Now that's your first responsibility.
1: Ez az elsődleges kötelessége.
0: How desperately Europe needs to obey this command.
1: És Európának kétségbe esett szüksége van arra, hogy engedelmeskedjen ennek a parancsnak.
0: Now I'm thinking particularly now of Germany and of France and other nations. They are so bringing legislation, you're not free anymore.
1: Most különösen Franciaországra és Németországra gondolok, mert ezekben az országokban olyan törvényeket hoznak, amik által már nem vagyunk szabadok.
0: Laws are being passed all the time to stop these Jesus fanatics from compromisingly preaching the gospel of.
1: Folyton olyan törvényeket hoznak, amikkel meg akarják állítani a Jézusért fanatikus embereket abban, hogy prédikálják az evangéliumot.
0: Now we've got to come back with the right kind of apostolic leadership.
1: Vissza kell térnünk a megfelelő apostoli vezetőkkel.
0: The right kind of eldership.
1: A megfelelő vénekkel.
0: Which knows how to lead the people into this kind of prayer life.
1: Akik tudják, hogyan kell bevezetni az embereket ebbe a fajta ima életbe.
0: Now we've seen some amazing miracles in the world political scene recently.
1: Nemrégen a világ politikai színpadán láttunk néhány fantasztikus csodát.
0: One great example will be what happened in India.
1: Az egyik nagyszerű példa az, ami Indiában történt.
0: In the end of 2004.
1: 2004 végén.
0: An anti-Christian persecuting government.
1: Egy keresztény ellenes, keresztényeket üldöző kormány.
0: The demographics of India is roughly this.
1: Volt Indiában a következő körülbelül a népesség megoszlása.
0: 830 million Hindus.
1: 830 millió hindu van.
0: 830 million.
1: 830 millió.
0: 100 million Muslims.
1: 100 millió muszlim.
0: There are more Muslims in India than all the Middle East countries put together.
1: Indiában több a muszlim, mint az összes keleti, közel-keleti országban együttvéve.
0: And the rest of that small segment of society.
1: És a társadalom maradék kis töredéke.
0: They are Sikhs and Buddhists.
1: 6% buddhista.
0: Nominal Christians.
1: Vannak névleges keresztények ugyanebben.
0: The actual born again spirit-filled believers are no more than 1% of the whole population.
1: A tényleges újjászületett szent szellemmel betelt keresztények nem jelentenek többet, mint a népesség 1%-át. De amikor jött a választások ideje,
0: Eileen went there and led some powerful prayer meetings building up to this election.
1: Eileen oda ment, és a választások előtt néhány nagyon erőteljes ima összejövetelt vezetett.
0: And many great leaders there gathered the Christians together, and boy, did they pray.
1: És ott sok nagyszerű vezető összegyűjtötte a keresztényeket, és ezek az emberek aztán tényleg imádkoztak. Hogy azt gondoljátok, hogy tudunk imádkozni, akkor menjetek el egyszer Indiába, és nézzetek meg, hogy ők hogy csinálják. Vagy menjetek el Afrikába, ott majd tanultok az imáról valamit. Ezek az emberek megragadták Istent.
0: And everybody predicted a landslide victory for the what was called the BJP, the Bharatiya Janata Party, the BJP.
1: És mindenki azt jósolta, hogy országos méretekben ez a konzervatív párt, hindu párt fog győzedelmeskedni.
0: This was led by militant Hindus.
1: Ezt harcos hinduk vezetik.
0: Who were passing laws to restrict the right of Christians to have any kind of witness.
1: Akik olyan törvényeket hoztak, hogy korlátozzák a keresztények mindenféle jogát a bizonyságtevésre.
0: Persecution and killing of Christians.
1: És jóvá hagyták a keresztények üldözését és meggyilkolását is.
0: But they were doing a fantastic job with the economy.
1: De nagyon jó munkát végeztek a gazdasági életben.
0: India had increased its gross national production by 8% and everybody thought they were doing a fantastic
1: job. Indiának a nemzeti jövedelme 8%-kal növekedett, és mindenki azt gondolta, hogy ez egy óriási teljesítmény.
0: So everybody prophesied they will come back with an increased majority.
1: Tehát mindenki azt jövendölte, hogy még nagyobb többséggel kerül vissza majd ez a párt az uralomba. De a keresztények imádkoztak.
0: They got hold of their authority to rule.
1: Megragadták a kormányzási hatalmukat, tekintélyüket.
0: It was a total shock to everybody except the Christians.
1: És a keresztényeken kívül mindenki nagyon megdöbbent.
0: The BJP was thrown out of power.
1: Amikor ezt a pártot kidobták a hatalomból.
0: And a sympathetic government was put in place with a secular, sympathetic to Christian attitudes, and there's an incredible freedom now to preach the gospel.
1: És egy olyan világi kormány került hatalomra, amelyik szimpatizál a keresztényekkel, és most hatalmas szabadság érkezett el a keresztények számára.
0: A law had been passed in one of the states, Tamil Nadu, banning conversion from Hinduism to Christianity.
1: Tamil Nadu államban hoztak korábban egy olyan törvényt, ami megtiltotta, hogy valaki a hinduizmusról a kereszténységre áttérjen.
0: 10 days after the election, that law was repealed, and now they're free completely to preach the gospel.
1: A választások után 10 nappal ezt a törvényt visszavonták, és most már a keresztények teljesen szabadok arra, hogy hirdessék az evangéliumot ott.
0: It's good to vote, but it's more important to pray.
1: Jó dolog szavazni, de még jobb imádkozni.
0: Amen. God's calling us to rule.
1: És Isten minket uralkodásra hív.
0: Control the political environment.
1: A politikai színteret kell uralkodnunk.
0: So we have liberty then.
1: Hogy szabadságunk legyen.
0: To speak the word of God with boldness.
1: Arra, hogy Isten igéjét bátran szóljuk.
0: And by mighty signs and wonders to bring multitudes into the kingdom of God.
1: És hatalmas jelekkel és csodákkal hozzunk be tömegeket Isten királyságába.
0: I just got an email 3 days ago from a good source in India.
1: 3 nappal ezelőtt kaptam egy e-mailt egy megbízható forrásból Indiából.
0: I got an email 3 days ago from a very good source of information in India, what is going on.
1: És ő megírta nekem, hogy mi történik most éppen Indiában. 3 nappal ezelőtt volt ez.
0: And everywhere, multitudes of churches, full-time ministries going out, it was just unbelievable. I was so excited.
1: És azt írta ez az ember, hogy mindenfelé nagy tömegekben szolgálnak a gyülekezetek, és szaborodnak a főállásos szolgálók, és teljesen lelkes voltam, ami ott történik, de ugyanekkor Amerikában voltam egy konferencián.
0: An organization of several hundred churches.
1: Egy olyan szervezet hívott meg, amelynek 700 gyülekezete van.
0: This is our goal for the next year.
1: És azt mondták, hogy a következő évre az a célunk.
0: We hundreds and hundreds of churches.
1: De több száz gyülekezetük van.
0: We're going to step out.
1: Ki fogunk lépni.
0: And we're going to believe God.
1: És hinni fogunk, hogy Isten megsegít abban minket, hogy 50 új gyülekezetet hozzunk létre.
0: I just read 3,000 new churches here, 300 new churches there.
1: Azt olvastam, hogy itt 3,000, ott 300 új gyülekezet jön létre.
0: I said, "Oh God, let the spirit of India come upon America."
1: Azt mondtam, hogy Uram, Jézus nevében szálljon rá az Indiában levő szellem Amerikában is. És Európára is szálljon rá Jézus nevében.
0: Let's start to use our authority.
1: És kezdjük el használni a hatalmunkat.
0: To powerfully advance the kingdom.
1: Arra, hogy erővel előre vigyük a királyság dolgát.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: All right, we've got to come to a close. Just getting started.
1: Most be kell fejeznünk, pedig még most kezdtem el.
0: We'll have a break and we'll come back in.
1: Most szünetet tartunk és visszajövünk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A Bibliát, a Jelenések könyvéhez megyünk vissza. Körülbelül 30 percig fogok most beszélni. Utána dicsőíteni fogjuk az Urat, az igazságért. Dicsőítéssel fejezzük be. Jó?
3: So, we're on page sort of 43 of your notes.
2: A jegyzetben a 43. oldalon vagyunk.
3: Or maybe 44.
2: Vagy talán a 44-en.
3: I want us just to turn to the first letter of John for a moment.
2: Szeretném, hogy egy percre János első leveléhez lapoznátok.
3: And I want you to read it and study it.
2: Szeretném, hogy ezt olvasnátok és tanulmányoznátok.
3: And the Gospel of John.
2: És János evangéliumát is.
3: And see what is important.
2: És látnátok, mi a fontos.
3: And see what the emphasis that God put on the heart of John 30 years after the other gospels had been written.
2: Látnátok, hogy milyen hangsúlyt helyezett Isten János szívére, mielőtt 30 évvel azután, hogy megírták a többi evangéliumot.
3: It's not just another of the gospels, it's a different gospel with a different purpose.
2: Ez nem csak egy másik evangélium, hanem egy másfajta evangélium, amit más céllal írtak.
3: The other gospels were well read and well understood.
2: A többi evangéliumot már széles körben olvasták és értették.
3: For example, John in his gospel only mentions the kingdom twice.
2: János például az evangéliumában csak kétszer említi a királyságot.
3: And that's only in chapter 3.
2: Mégpedig csak a harmadik részben.
3: When he's explaining to Nicodemus what the new birth really is.
2: Amikor elmagyarázza Nikodémusnak, hogy mi igazából az újjászületés.
3: It's not getting your sins forgiven and living the same old life.
2: Nem az, hogy bocsánatot kapsz a bűneidre és utána ugyanabban a régi életben élsz.
3: The very sperm of God.
2: Hanem Isten magja, spermája.
3: Coming into the womb of your spirit.
2: Jön bele a szellemed méhébe.
3: And whether we're male or female, in the spirit we're capable of giving birth.
2: És akár nők, akár férfiak vagyunk, szellemben képesek vagyunk szülni.
3: We can conceive things in our womb and give birth to them.
2: A méhünkben megfogadhatnak dolgok, és mi meg tudjuk azokat szülni.
3: And the thing the scripture emphasizes is that he puts the very, this is the Greek word that's used, the sperma of God's son into the womb of our spirit.
2: És az ige azt hangsúlyozza, hogy Isten fiának a spermája, ez az a görög szó rá, bejut a mi méhünkbe, a szellemünk méhébe.
3: And the DNA of the full grown man is in the seed.
2: A teljesen felnőtt embernek a DNS-e benne van a magban már.
3: And all you've got to do is to watch God grow it to maturity.
2: És az az egyetlen dolgunk, hogy nézzük, hogy Isten érettségre juttatja ezt a szemét.
3: You just help by the right nutrition.
2: Mi csak a megfelelő táplálékkal segítjük a folyamatot.
3: And the right nutrition is to spend time worshiping in his presence and
2: a megfelelő táplálék pedig az, hogy időt töltünk azzal, hogy Isten jelenlétében őt imádjuk.
3: And to let the word of God come to living faith within you.
2: És engedjük, hogy Isten igéje élő hitet hozzon létre bennünk.
3: And Paul's purpose was to bring everyone to the full measure of the stature of Christ.
2: És Pál célja az volt, hogy mindenkit eljutasson a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
3: By the time John's writing his letter,
2: mire János megírja a levelét,
3: he's got there.
2: Már ő idáig eljutott.
3: Most outrageous claims for himself.
2: Rendkívüli állításokat mond önmagáról.
3: I just want to spend a few moments on the first three verses of chapter 1.
2: Most az első rész, első néhány versével szeretnék néhány percet eltölteni.
3: And this is what he says.
2: Ezt mondja János önmagáról.
3: He says, I mean, we won't read it word for word.
2: Nem szóról-szóra olvasom, csak a tartalmát mondom el.
3: Eternal life of God.
2: Istennek az örök élete lényegileg
3: was manifested in the Lord Jesus.
2: Megnyilvánult az Úr Jézusban.
3: We touched it.
2: Mi érintettük ezt.
3: We saw it.
2: Láttuk.
3: We heard it.
2: Hallottuk.
3: We looked intently upon it.
2: Szemléltük.
3: And we saw the full glory and power of that eternal life living in a human being for the first time.
2: És először láttuk, hogy egy emberi lényben ennek az örök életnek az ereje és dicsősége a maga teljességében megnyilvánul.
3: Before the cross we could admire it, but we couldn't imitate it.
2: A kereszt előtt csodálhattuk ezt, de nem tudtuk utánozni.
3: But now, because of the death and the resurrection,
2: de most Jézus halála és feltámadása miatt,
3: that same glorious life has come into us.
2: Ugyanez a dicsőséges élet belénk költözött.
3: And I'm now literally living by the power of that life.
2: És én most már szó szerint ennek az életnek az ereje által élek.
3: He says, now the whole purpose of me writing this.
2: Azt mondja János, az egész célja annak, hogy ezt megírom, az az.
3: That you may come and have fellowship with us.
2: Hogy ti jöhessetek és közösségetek lehessen velünk.
3: And the us to which he's referring.
2: Ez a velünk, akire utal, ez a mi, akire utal.
3: It's the Father.
2: A mi közösségünk, harmadik vers, az Atya, a Fiú,
3: Spirit,
2: a Szent Szellem, és János.
3: He says, now in the Godhead shares the one glorious eternal life.
2: Azt mondja az ige, hogy az Istenség osztozik egymással ebben a dicsőséges örök életben.
3: And they have fellowship.
2: És közösségben vannak a személyek egymással.
3: God has brought me into that same fellowship.
2: De Isten behozott engem önmagával ugyanebbe a közösségbe.
3: And that word fellowship.
2: És ez a szó, hogy közösség.
3: Koinonia is the Greek word.
2: A koinonia, erre a görög szó.
3: It's got two essential elements.
2: Ennek két alapvető eleme van ennek a szónak.
3: The first
2: a jelentésének.
3: Is to be literally joined together in a common life.
2: Az első az, hogy szó szerint összekapcsolódunk egymással egy közös életben.
3: And the second is to be joined together in a common purpose.
2: A második értelme pedig az, hogy csak összekapcsolódunk egymással egy adott cél érdekében.
3: The common life of the eternal God is in all the three persons of the Godhead.
2: Az örök élet közös életérzése benne van az Istenség három személyében.
3: The same life identically is now in me.
2: Most ugyanez az élet van bennem, teljesen ugyanez az élet, amiben az Isten személyek osztoznak egymással. És ez az élet ugyanúgy betölti az én emberi lényemet, mint ahogy Jézus emberi lényét betöltötte.
3: And the three persons of the Godhead, they have a common purpose.
2: És az Istenség három személyének van egy közös célja is.
3: That's to fill the whole earth with the one kingdom of God.
2: Ez pedig az, hogy az egész földet betöltsék Isten királyságával.
3: And to bring everything into submission and obedience to the glorious king of that kingdom.
2: És mindent ennek a királyságnak, a dicsőséges királya uralma alá vessenek, hogy annak alávetve éljen minden.
3: That same purpose.
2: Úgy az jelenti ezt a közös célt is.
3: Gathered me into that same life.
2: Az összegyűjtetés, és összegyűjtetnek ugyanabban az élet közösségbe.
3: And if you want to know what the eternal life of God is like.
2: És ha tudni akarjátok, hogy milyen Istennek ez az örök élete,
3: able to show it.
2: Akkor most meg tudom nektek mutatni, ezt mondja János.
3: What an incredible statement.
2: Micsoda elképesztő állítás.
3: I don't have to point to Jesus, I can show you that same eternal life in me.
2: Nem kell Jézusra mutatnom, hanem magamban meg tudom nektek mutatni ugyanezt az örök életet.
3: This is the primary message of the first letter of John.
2: Ez János első levelének az elsődleges üzenete.
3: We come to chapter 5.
2: Akkor menjünk az ötödik részhez.
3: And we just read these verses.
2: Ezeket a verseket olvassuk el.
3: And he says, if we receive the witness of, this is verse 9, I'm sorry.
2: 9. vers. 5. rész, 9. vers.
3: If we receive the witness of men, the witness of God is greater.
2: Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb.
3: God has testified of his son.
2: Mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról.
3: Never mind the testimony of God, he who believes in the Son of God has the same witness within himself.
2: Azt mondja, nem is annyira fontos Isten bizonyságtétele, hanem akiben ott él az Isten fia, abban önmagában ott van ez a bizonyságtétel.
3: If you refuse to believe this, you make God a liar.
2: Hogyha nem vagytok hajlandók ezt elhinni, akkor Istent hazuggá teszitek.
3: Because you will not believe the testimony that God's given of his son.
2: Mert akkor nem hiszitek el azt a bizonyságtételt, amit Isten az ő fiáról adott.
3: So don't be falsely humble and say, oh no, this is not me. He says, don't lie, it is.
2: Tehát ne legyetek hamisan alázatosak, nem mondjátok, ó, ezért rám nem vonatkozik, hanem mondjátok, hogy igenis, ez rátok vonatkozik.
3: Now, verse 11.
2: 11. vers.
3: And this is the testimony.
2: És ez az a bizonyságtétel.
3: And I want to put a definite article in, because it should be in.
2: És itt egy határozott névelőnek kell szerepelni.
3: God has given to us the eternal life.
2: Hogy Isten megadta nekünk az örök életet.
3: And this life is in his son.
2: És ez az élet az ő fiában van.
3: He that has the son,
2: aki a fiú,
3: has the life.
2: Azé az élet.
3: He that does not have the son of God does not have the life.
2: Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
3: Now there's only one eternal life.
2: Csak egy örök élet van.
3: You can't have a diluted form.
2: Nem lehet felhigítani.
3: You can't have an immature version.
2: Nincsen életlen változata.
3: You've either got it or you haven't got it.
2: Vagy megvan az embernek, vagy nincs meg.
3: if you, the Bible says if you've got the Son,
2: a Biblia azt mondja, hogyha tied a fiú,
3: you've got the life.
2: Akkor tied az élet.
3: If you don't have the Son,
2: ha nem a tied a fiú,
3: you don't have the life.
2: Akkor nem a tied az élet sem.
3: Now, nothing could be clearer than that.
2: Ennél nem lehet világosabban mondani.
3: You're forced to believe or not to believe.
2: Kénytelen vagy elhinni ezt, vagy nem.
3: And I've written these things, he says in verse 13.
2: És azt mondja a 13. vers, hogy ezt azért írtam nektek.
3: Believe in the name of the Son of God.
2: Akik hisztek az Isten fiának nevében.
3: That you may know that you already have eternal life.
2: Hogy tudjátok meg, hogy már a tiétek az örök élet.
3: And you continue to believe in the name of the Son of God.
2: És hogy továbbra is higgyetek az Isten fiának nevében.
3: And because of that life,
2: és emiatt az élet miatt,
3: and because of that relationship,
2: és emiatt a kapcsolat miatt,
3: we now know how to pray.
2: Most már tudjuk, hogyan imádkozzunk.
3: We only pray according to His will.
2: Csak az ő akarata szerint imádkozunk már.
3: And because we pray according to His will,
2: és emiatt,
3: we know that He hears us.
2: Tudjuk, hogy ő meghallgat minket.
3: And we already have the petition that He's asked.
2: És már megkaptuk azokat a dolgokat, amiket kértünk tőle.
3: Amen. If you go through the first letter of John,
2: hogyha végigolvassátok János első levelét,
3: he gives us the characteristics of those who are born of God.
2: Ő megadja nekünk azoknak a jellemvonásait, akik Istentől születtek.
3: I'm going to read them out to you.
2: Felolvasom nektek.
3: You can scribble them down quickly.
2: Gyorsan leírhatjátok.
3: 1 John 2:29.
2: 1 János 2:29.
3: He practices righteousness.
2: Gyakorolja az igazságosságot.
3: 1 John 3:9.
2: 1 János 3:9.
3: He cannot go on sinning.
2: Nem folytathatja a bűnös életet.
3: 1 John 4:7.
2: 4. rész 7. vers.
3: He loves God.
2: Szereti Istent.
3: 1 John 4:21.
2: 4:21.
3: He must love his brother because he loves God.
2: Szeretnie kell a testvéreit, mert Istent is szereti.
3: We also note in that passage that love casts out all fear.
2: Ebben az igerészben találjuk azt is, hogy a szeretet kiűzi a félelmet.
3: 1 John chapter 5 verse 3.
2: 5. rész 3. vers.
3: Proves his love by keeping his commandments.
2: Azzal bizonyítja be az Isten iránti szeretetét, hogy betartja az ő parancsait.
3: Chapter 5 verse 4.
2: 4. vers.
3: He overcomes the world does not overcome him.
2: Legyőzi a világot, nem a világ győzi le őt.
3: 1 John chapter 5 verse 18.
2: 18. vers.
3: He keeps himself and the evil one is not able to touch him. Hallelujah.
2: Megtartja magát és a gonosz nem illetheti őt. Megőrzi magát. 2. rész. 13. 14. vers. Neoniskos lesz belőle.
3: Neoniskos is a warrior between 30 and 40 who's able to crush the devil under his feet.
2: A Neoniskos egy olyan harcos, aki az életének a 31. és 40. életéve között van, és képes csatában az ördögöt a lába alá taposni. Írok nektek, fiatal emberek,
3: Neoniskos is the word.
2: Ez Neoniskos a szó,
3: because you are strong.
2: Mert erősek vagytok.
3: Because you know the word of God.
2: Mert ismeritek Isten igéjét.
3: And you have trampled under your feet the evil one.
2: És a gonoszt a lábatok alá tapostátok, ez egy jó szó szerinti fordítás.
3: Now this is the message that went out.
2: Ez az üzenet ment ki a gyülekezeteknek.
3: There was a community of God people that received the message.
2: És volt Isten népének egy csoportja, amelyik elfogadta az üzenetet.
3: They received the word.
2: Befogadták az igét.
3: They believed the word.
2: El is hitték.
3: And they lived the word.
2: És az igét élték meg.
3: So when this apostolic father came out of prison,
2: tehát amikor ez az apostoli atya kijött a börtönből,
3: there was an army of young warriors waiting for him.
2: Akkor a fiatal harcosok csapata várt rá.
3: One of them was a young man called Polycarp.
2: Az egyikük egy Polycarp nevű fiatalember volt.
3: He was just about 25 years of age.
2: Körülbelül 25 éves lehetett akkor.
3: And he attached himself to this old father apostle.
2: És kitartott emellett az idős apostoli atya mellett.
3: He served him and walked with him for 10 years before John.
2: Ez lesz belőle.
3: Neoniskos is a warrior between 30 and 40 who's able to crush the devil under his feet.
2: A Neoniskos egy olyan harcos, aki az életének a 31. és 40. életéve között van, és képes csatában az ördögöt a lába alá taposni. Írok nektek, fiatal emberek,
3: Neoniskos is the word.
2: Ez Neoniskos a szó,
3: because you are strong.
2: Mert erősek vagytok,
3: because you know the word of God,
2: mert ismeritek Isten igéjét,
3: and you have trampled under your feet the evil one.
2: És a gonoszt a lábatok alá tapostátok, ez egy jó szó szerinti fordítás.
3: Now this is the message that went out.
2: ez az üzenet ment ki a gyülekezeteknek.
3: There was a community of God people that received the message.
2: És volt Isten népének egy csoportja, amelyik elfogadta az üzenetet.
3: They received the word.
2: Befogadták az igét.
3: They believed the word.
2: El is hitték.
3: And they lived the word.
2: És az igét élték meg.
3: So when this apostolic father came out of prison,
2: tehát amikor ez az apostoli atya kijött a börtönből,
3: there was an army of young warriors waiting for him.
2: Akkor a fiatal harcosok csapata várt rá.
3: One of them was a young man called Polycarp.
2: Az egyikük egy Polycarp nevű fiatalember volt.
3: He was just about 25 years of age.
2: Körülbelül 25 éves lehetett akkor.
3: And he attached himself to this old father apostle.
2: És kitartott emellett az idős apostoli atya mellett.
3: And walked with him for

0: ez az üzenet ment ki a gyülekezeteknek.
1: There was a community of God people that received the message.
0: És volt Isten népének egy csoportja, amelyik elfogadta az üzenetet.
1: They received the word.
0: Befogadták az igét.
1: They believed the word.
0: El is hitték.
1: And they lived the word.
0: És az igét élték meg.
1: So when this apostolic father came out of prison.
0: Tehát amikor ez az apostoli atya kijött a börtönből.
1: There was an army of young warriors waiting for him.
0: Akkor a fiatal harcosok csapata várt rá.
1: One of them was a young man called Polycarp.
0: Az egyikük egy Polycarp nevű fiatalember volt.
1: He was just about 25 years of age.
0: Körülbelül 25 éves lehetett akkor.
1: And he attached himself to this old father apostle.
0: És kitartott emellett az idős apostoli atya mellett.
1: He walked with him for 10 years before John at 105 approximately went to be with the Lord.
0: És 10 évig járt vele és harcolt vele, mielőtt János az Úrhoz ment volna körülbelül 105 éves korában.
1: And this young apostle, he sucked everything out of the older apostle.
0: És ez az idő, ez a fiatal apostol mindent kiszedett az idős apostolból, amit adhatott neki. És ő maga is hatalmas harcos lett.
1: He laid his life down as a martyr when he was 85 years of age.
0: Vértanúként letette az életét 85 éves korában ő maga is.
1: He powerfully refuted error.
0: Erőteljesen ellenállt a tévedéseknek.
1: And powerfully demonstrated the power of that eternal life of God.
0: És erőteljesen bemutatta Isten örök életének az erejét.
1: When John came out of prison,
0: amikor János kijött a börtönből,
1: and this warrior band were waiting for him,
0: és ez a harcos csapat várt rá,
1: it seems almost immediately he went straight to the temple of Diana.
0: Úgy tűnik, hogy szinte azonnal és egyenesen Diana templomába ment be János.
1: Polycarp was one of the young men that went with him.
0: Polycarp volt az egyik fiatalember, aki oda elkísérte.
1: He was there, he was an eyewitness to what happened.
0: És ő ott volt és szemtanúja volt annak, ami történt a templomban.
1: He reported this to one, another later church father called Eusebius who wrote it down.
0: És ő elmondta ezt egy későbbi egyházatjának, Eusebiusnak, aki ezt leírta.
1: And if you turn to your notes,
0: és ha jegyzethez lapoztok,
1: and it's page 47 on your notes.
0: A jegyzetetekben a 47. oldalon van.
1: We're quoting the source is a book by a Yale University professor.
0: Egy a Yale Egyetem egyik professzorának a könyvéből idézzük ezt a szöveget.
1: Good thing come out of Yale.
0: Jöhet bármi jó a Yale-ről?
1: Well, to my surprise, it can.
0: Megdöbbenésemre igen.
1: He wrote a book which if you could read English I strongly recommend.
0: Ez az ember írt egy könyvet, hogyha tudtok angolul olvasni, akkor nagyon ajánlom.
1: It's called Christianizing the Roman Empire.
0: Az a címe, hogy a római birodalom keresztényi tétele.
1: AD 100 to 400.
0: Krisztus után 100 és 400 között.
1: And this is an extract from page 26.
0: A könyv 26. oldaláról származik ez a kivonat, ami itt le van írva.
1: See, I've quoted it in the middle of page 47.
0: A 47. oldal közepén, illetve alján idézem ezt. A következőről van itt szó.
1: John entered the very temple of Artemis or Diana.
0: János belépett Artemis, avagy Diana templomába.
1: And standing before the high altar.
0: Megállt a magas oltár előtt.
1: Commanded this great principality to flee in the mighty name of Jesus.
0: És Jézus nevében megparancsolta ennek a hatalmas fejedelemségnek, hogy meneküljön. Most jön a tulajdonképpen idézet.
1: And while John was saying this,
0: miközben János beszélt,
1: of a sudden,
0: hirtelen,
1: the altar of Artemis split into many pieces.
0: Artemis oltára hirtelen számos darabra tört.
1: The temple fell down.
0: És a fél templom összeomlott.
1: Now this was one of the seven wonders of the world, and it collapsed. Half it collapsed in ruins. That,
0: ez volt a világ egyik csodája, és a fele összedőlt, rommá lett.
1: That was some prayer.
0: Ez komoly ima lehetett, amitől ez megtörtént.
1: I want to start going to all these shrines of Fatima and.
0: Szeretnék elindulni ezekbe a szentélyekbe és elmondani ilyen imákat. Jó kis körút lenne.
1: It's a Muslim mosques.
0: És iszlám mecsetekbe is szeretnék így elmenni.
1: The free masonry to a Mormon temple.
0: Szabadkőműves és Mormon templomokba.
1: And I believe we're going to see these physical signs endorsing the word.
0: Vágyom ezekre a napokra és hiszek abban, hogy lesznek fizikai jelei annak, amik az igét ilyen módon alá támasztják, hogy jön ez az idő, amikor ez megtörténik.
1: Let's read on.
0: Olvassuk tovább.
1: The temple fell down.
0: A fél templom összeomlott.
1: The assembled Ephesians cried out.
0: Ekkor az összegyűlt efézusiak felkiáltottak.
1: Listen to what they're saying.
0: Figyeljetek arra, hogy mit mondott.
1: There is but one God.
0: Csak egyetlen Isten van.
1: The God

0: of John.
1: János Istene.
0: They don't know who he is, but they know whose God he is.
1: Nem tudják, ki ez az Isten, de tudják, hogy kinek az Istene.
0: We are converted.
1: Megtérünk.
0: Now that we have seen thy marvelous works.
1: Most, hogy láttuk csodálatos tetteidet.
0: Have mercy upon us, O God.
1: Könyörülj rajtunk, ó Isten.
0: According to thy will.
1: A te akaratod szerint.
0: And save us from our great error.
1: És ments meg minket súlyos tévedésünkből.
0: And some of them lay on their faces and made supplication.
1: És némelyek arcára borulva könyörögtek.
0: Others bent their knees and prayed.
1: Mások pedig térdelve imádkoztak.
0: Some tore their clothes.
1: Némelyek megszaggatták ruháikat. És sírtak.
0: And others tried to take flight.
1: Ismét mások menekülni próbáltak.
0: And suddenly the cry of Ephesus changed.
1: És hirtelen Efézus kiáltása megváltozott.
0: The crowd was no longer crying, "Oh, great is Diana, the god of the Ephesians."
1: Már nem azt kiáltotta a város, hogy nagy az efézusi Diana.
0: Who cares about our patriotism?
1: Most már kit érdekel a hazafiasság?
0: Who cares about our economy?
1: Kit érdekel a gazdasági élet?
0: Who's worried about being politically correct?
1: Kit érdekel, hogy politikailag jól viselkedjen?
0: In the awe of that mighty manifestation of God.
1: Isten mindezen hatalmas megnyilvánulásai közepette.
0: They cried out.
1: Azt kiáltott.
0: Great is the God of John.
1: Nagy János Istene.
0: Great is the God of John.
1: Nagy János Istene.
0: Now we know his name.
1: Mi ismerjük az ő nevét.
0: The God of John.
1: János Istene.
0: The God and the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya.
0: He's the Lion of the tribe of Judah.
1: Aki a Júda törzséből származó oroszlán.
0: He's this glorious Lamb sitting on his throne.
1: Ez a csodálatos, dicsőséges bárány, aki a trónon ül.
0: Now at last, earth has got in line with heaven.
1: Végül a menny összhangba jött a földdel. Fordítva.
0: That's what Jesus prayed.
1: Ezért imádkozott Jézus, ugye?
0: Oh, let your kingdom come.
1: Azt mondta, Uram, jöjjön el a te királyságod.
0: May your will be done on earth the way it's done in heaven.
1: Legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben van, úgy a földön is.
0: Now, suddenly Ephesus has become Revelation chapter 4.
1: Hirtelen Efézus a Jelenések 4-jé vált.
0: They're worshiping the Lamb, falling on their knees.
1: Tédre esve imádják a bárányt.
0: Within 50 years, the worship of Diana had pretty well ceased all over the Roman Empire.
1: 50 éven belül Diana imádása nagyjából az egész római birodalomban megszűnt.
0: The Emperor Constantine.
1: Aztán jött Konstantinus császár.
0: Got involved and started to politicalize the church.
1: Elkezdte politikailag hatalomra juttatni az egyházat.
0: He put a cross on the shields of his soldiers as they went to war. They won a great battle.
1: A katonáinak a pajzsára keresztet rajzoltatott, amikor csatába mentek, hogy nagy győzelmeket arassanak.
0: So he started to attribute that victory to the power of the God of the Christians.
1: És akkor ő elkezdte a keresztények Istenének tulajdonítani a nagy győzelmeit, amiket aratott.
0: So it started to become politically correct to be a Christian.
1: Úgyhogy elkezdett politikailag helyes dolog lenni a keresztényi élet.
0: At some point, then Christianity became the official religion of the Roman Empire.
1: Aztán egy ponton a kereszténység lett a római birodalom hivatalos vallása.
0: But that spirit wasn't finished.
1: De ennek a szellemnek nem volt ezzel vége.
0: It decided that he was going to recover a lot of the ground it had lost.
1: Úgy döntött, hogy visszaszerez sokat abból a területből, amit elvesztett.
0: And we need to learn all these lessons.
1: És meg kell tanulnunk mindezeket a leckéket.
0: It took off the clothes of Diana.
1: Levette Diana öltözékét.
0: It had many other forms and names, so it wasn't a problem to change its name yet again.
1: Már sok más neve és formája is volt, tehát nem volt neki nagy nehézség újra nevet és formát változtatni.
0: It had been Baal.
1: Volt már Baal.
0: It had been Isis, the god of the Egyptians.
1: Volt már Isis, egyiptomi istennő.
0: It had been Artemis, the god of the Greeks.
1: Volt már Artemis, görög istennő.
0: Now it was Diana, the god of the Romans.
1: Most eddig volt Diana, a rómaiak istennője.
0: Why don't we go crazy about Christianity? Let me get inside the church somehow and pervert it.
1: De most, hogyha már mindenki így megőrül a kereszténység miatt, akkor hogy kerüljek be az egyházba, hogy belülről bomlasszam, torzítsam el.
0: So it became Mary, the mother of Jesus.
1: Úgyhogy felvette Máriának, Jézus anyjának a köntösét.
0: And began to corrupt the church from the inside.
1: És elkezdte belülről bomlasztani az egyházat.
0: It's very easy to trace the roots of Islam back to this same spirit.
1: Nagyon könnyű az iszlám gyökereit is visszavezetni ugyaneddig a szellemig.
0: I'm not going to try and prove it to you, but I've got plenty of documentary evidence.
1: Nem próbálom ezt most bebizonyítani, de elég dokumentált bizonyítékom van erről.
0: It's easy to trace Freemasonry back to the worship of the god Isis, the goddess of the Egyptians.
1: És nagyon könnyű a szabad kőművességet is visszavezetni az egyiptomi Isis istennő imádásáig.
0: And so this same spirit is masquerading in different forms and it's still defying the kingdom of God.
1: Tehát ugyanez a szellem különböző formákat ölt és még mindig gyalázza Istennek az egyházát.
0: Leading us to the place.
1: Isten elvisz minket odáig.
0: He's going to raise up an Ephesian generation.
1: Amikor ő támaszt egy efézusi nemzedéket.
0: And they're not going to stop short like that one did.
1: Akik nem fognak megállni a cél előtt, mint az első efézusi gyülekezet, hanem megkapják a teljes kijelentést a dologról, és teljesen készek lesznek a csatára.
0: God will have his apostolic prophetic leaders ready.
1: Istennek felkészültek lesznek addigra az apostoli és profétai vezetői. Kész lesz a harcos közösség,
0: and then at the right time,
1: és a megfelelő pillanatban
0: he's going to take the scroll,
1: Jézus fogja a tekercset, letöri a pecséteket róla, és eljön erővel és dicsőséggel, hogy az ő királyságát létrehozza az egész földön.
0: Now John didn't know exactly when, but he knew it was pretty close.
1: János nem tudta, hogy ez mikor fog megtörténni, de tudta, hogy elég közel van.
0: Now I don't know exactly when, but I know it's pretty close.
1: Én sem tudom, mikor fog pontosan megtörténni, de tudom, hogy elég közel van.
0: And I have this tremendous sense of a whole new powerful manifestation of God that the church has never seen before.
1: És óriási módon érzem azt, hogy Isten erejének és királyságának egy új dicsőség és megnyilvánulása közeledik, amit az egyház még nem élt át soha.
0: And every word of God is going to be fulfilled.
1: És Isten minden szava meg fog valósulni.
0: It tells us in Isaiah chapter 58.
1: Azt mondja az Izsaiás 58.
0: It tells us in Isaiah 61.
1: És az Izsaiás 61-ben is benne van.
0: It says again in Amos chapter 9.
1: Újra benne van az Ámos 9-ben.
0: That God is going to come.
1: Hogy Isten eljön.
0: And he's going to save our ruined cities.
1: És megmenti a mi rombadult városainkat.
0: He's going to restore the ruin of many generations.
1: Helyreállítja a sok nemzedék óta meglevő romokat.
0: And these cities are going to be saved and transformed and glorified.
1: És ezek a városok megmenekülnek, átalakulnak és dicsőségesek lesznek. Ezek a dolgok meg fognak valósulni.
0: And we're going to become those people as we fulfill these conditions.
1: És mi leszünk az a nép, aki ezt megvalósítja, hogyha betöltjük a feltételeket.
0: We get this word inside us.
1: Hogyha ez az ige belénk hatol.
0: Now let's go to Revelation chapter 5.
1: Lapozzunk a Jelenések 5-höz.
0: And I'm going to close with this.
1: Ezzel fejezem be.
0: And I want us to pray this into manifestation.
1: És szeretném, hogyha ezt megvalósulásra imádkoznánk.
0: We're going to relive again exactly what John saw on the Isle of Patmos.
1: Pontosan újra fogjuk élni azt, amit János látott Patmos szigetén.
0: Revelation chapter 5.
1: Jelenések 5.
0: When he had taken the scroll.
1: Amikor elvette a tekercset. 8. vers. Amikor elvette a könyvet.
0: The four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb.
1: A négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt.
0: Each having a harp.
1: Mindenki a hárfák.
0: And golden bowls full of incense.
1: És arany poharak lévén jó illatokkal tele.
0: Which are the prayers of the saints.
1: Amik a szentek imádságai.
0: Why is this suddenly around the world this great cry to worship God and to pray? Can you see these are the bowls being filled up?
1: Miért van világszerte ez a nagy igény arra, hogy imádjuk Istent és imádkozunk? Látjátok, ahogy telnek meg a kelyhek?
0: And in heaven they're taking these things.
1: A mennyben felfogják ezeket a dolgokat a poharakban.
0: They're getting ready for that moment.
1: És erre persze készülnek.
0: Verse
1: 9. 9. vers.
0: And they sang a new song.
1: És énekeltek új éneket.
0: Saying you are worthy to take the scroll.
1: Mondván méltó vagy, hogy elvedd a könyvet.
0: And to open its seal.
1: És megnyisd annak pecséteit.
0: For you were slain.
1: Mert megölettél.
0: And have redeemed us to God by your blood.
1: És megváltottál minket Istennek a te véred által.
0: Out of every kindred and tribe and tongue and people and nation.
1: Minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.
0: And have made us to be.
1: És tettél minket.
0: It should translate a kingdom, not kings.
1: Úgy kéne fordítani, hogy királysággá, nem királyokká.
0: It is to be a kingdom.
1: Tettél minket királysággá.
0: And priest to our God.
1: És papokká a mi Istenünknek.
0: And we shall reign on the earth.
1: És uralkodunk a földön.
0: Then I looked.
1: Aztán néztem.
0: And I heard the voice of many angels around the throne.
1: És hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a bének körül sok angyalnak szavát.
0: And the number of them was 10,000 times 10,000.
1: És az ő számuk 10,000-szer 10,000.
0: And thousands of thousands.
1: És ezerszer ezer volt.
0: Saying with a loud voice.
1: Nagy szóval ezt mondván.
0: Worthy is the Lamb who was slain.
1: Méltó a megöletett bárány.
0: To receive power.
1: Hogy vegyen erőt.
0: Riches.
1: És gazdagságot.
0: Wisdom.
1: És bölcsességet.
0: And strength.
1: És hatalmasságot.
0: And honor.
1: És tisztességet.
0: And glory.
1: És dicsőséget.
0: And blessing.
1: És áldást. Halleluja.
0: And as they start to sing that song.
1: És ahogy elkezdték énekelni ezt az éneket.
0: As the redeemed ones of the Lamb.
1: Ahogy mint a bárány megváltottai.
0: There's a vast army of angels that come and join in the song.
1: Az angyalok hatalmas hadserege csatlakozott az énekléshez.
0: Hallelujah, come on, see it.
1: Gyerünk, lássátok ezt meg.
0: Thousands of thousands of angels.
1: Több tízezer angyal.
0: Tens of thousands.
1: Több ezer és tízezer angyal.
0: They're released at the same time.
1: Felszabadul egyszerre.
0: And the power of that angelic host.
1: És ennek az angyali seregnek az ereje.
0: Moving together with this community of redeemed people.
1: Akik együtt mozdulnak a megváltottak közösségével.
0: Led by those enlightened apostolic prophetic leaders.
1: Akiket a megvilágosodott apostoli és profétai vezetők vezetnek.
0: There's not a thing that's going to stand in the way.
1: Semmi nem állhat meg az útjukban.
0: Amen. Now I believe we're right on this day.
1: Hiszem, hogy ez a nap a küszöbünkön van.
0: And my cry to you.
1: És azt kiáltom hozzátok.
0: That God will catch you up into heaven.
1: Hogy Isten ragadjon el titeket a mennybe, ezért kiáltok Istenhez, hogy értetek, hogy lássátok ezeket a dolgokat. Hogy ezek a szavak ugyanúgy tüzet fogjanak bennetek, ahogy bennem tüzet fogtak.
0: I've had a good life, now let me retire and watch other people. Now I'm burning with this thing.
1: Én nem azt gondolom, hogy elég jó nagy életet leéltem, most már nyugdíjba megyek, hogy csinálják mások. Nem, bennem él ez az üzenet. Ég.
0: In my last years, I'm going to see things which the church has never seen before.
1: Az utolsó éveimben olyan dolgokat fogok látni, amiket az egyház eddig még soha nem látott.
0: And that implies to you too.
1: És ez rátok is vonatkozik.
0: What an incredible privilege.
1: Micsoda elképesztő kiváltság.
0: What an awesome responsibility.
1: Milyen hatalmas kötelesség, felelősség, így van.
0: When John sent these writings out under the direction of the Holy Spirit.
1: Amikor János kiküldte ezeket az írásokat a Szent Szellem vezetése szerint.
0: It was God's time.
1: Isten időzítésében tette.
0: He was waiting to break that first seal.
1: És már alig várta Isten, hogy az első pecsétet föltörhesse. De szüksége volt egy közösségre,
0: who would receive the message,
1: akik elfogadják az üzenetet,
0: and be ready to play their part.
1: És készek lesznek eljátszani a maguk szerepét.
0: And when that moment came,
1: és amikor ez a perc eljött,
0: everything moved together.
1: Minden együtt mozdult már.
0: Jesus on his throne.
1: Jézus a trónján.
0: The Almighty God on his throne.
1: A mindenható Isten a trónján, akarom mondani.
0: Jesus took the scroll from him.
1: Jézus elvette tőle a tekercset.
0: Broke the seal.
1: Feltörte a pecséteket.
0: And the first thing was a mighty evangelistic thrust went out across the face of the earth.
1: És az első dolog az volt, hogy az egész világon elterjedt egy hatalmas evangelizációs törekvés.
0: Paint the whole picture. I'm not sure I even know the detail of it yet.
1: Most nem próbálom lefesteni ezt az egész képet, nem is vagyok abban biztos, hogy minden részletet ismerek.
0: It had a glorious fulfillment at the beginning of the church age.
1: De az egyházi korszak elején egy dicsőséges beteljesedése lett ennek az üzenetnek.
0: Any moment now.
1: De ennél egy nagyobb beteljesedés következik most már bármelyik percben.
0: I don't want to play little church games.
1: És én nem akarok kis gyülekezeti játékokat játszani.
0: I want to be ready with God for his incredible purposes at this time.
1: Hanem Istennel együtt kész akarok lenni az ő fantasztikus céljai érdekében ebben az időszakban. Álljunk fel.
0: And bring this conference to conclusion with some mighty praise and worship.
1: Fejezzük be ezt a konferenciát hatalmas dicsőítéssel és imádással.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sász műsorán.

0: And the best part of me is what I see.
1: Növekedjünk hitben.
2: Növekedjünk hitben.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Darko Kreiner, a Szabadítás Szolgálata című tanítását hallhatjuk.
5: Ebben a tanításban bevezetjük a szabadító szolgálat témáját.
6: This is one of the absolute core ministries of what the Lord did.
5: Ez az Úr szolgálatának is az egyik szerves alapvető része volt.
6: And still does today.
5: És ez ma is így van.
6: The ministry of Jesus has not changed today. He is the same yesterday, today and forever.
5: Jézus szolgálata mindmáig nem változott, ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké.
6: So if we want to look at what the ministry of Jesus is today, we have to look at the Gospels and the New Testament and we'll see very clearly his ministry.
5: Tehát, hogyha tudni akarjuk, hogy Jézus szolgálata milyen ma, meg kell néznünk az evangéliumokban, hogy milyen volt a földi élete alatt, és akkor tisztán fogjuk tudni.
6: He is Jesus the Savior.
5: Ő Jézus a megváltó.
6: But he's also Jesus the healer.
5: De ő Jézus a gyógyító is.
6: He is Jesus the deliverer.
5: Ő Jézus a szabadító.
6: And he is one greater than John. He is Jesus the baptizer in the Holy Spirit.
5: És ő, mint Keresztelő Jánosnál is nagyobb, Jézus az, aki bemerít minket Szent Szellembe.
6: So we want to look at these, one of these core ministries of the Lord yesterday and today, and that is this ministry of dealing with the demonic.
5: Tehát tegnap és a mai napon megnézzük Jézus szolgálatának ezeket az alapvető elemeit, például itt a szabadító szolgálatot.
6: In 1 John 3:7 and 8 it says that the Son of God came for this purpose to destroy the devil's work.
5: Az 1 János 3 azt mondja, hogy azért jelent meg, azért jött el az embernek fia, hogy lerontsa az ördög munkáit.
6: In Matthew 10:7 and 8 says Jesus says, "Now go and proclaim the message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those that have leprosy, drive out demons. Freely you've received, freely give."
5: Elmenvén prédikáljatok, mondván elközelített a mennyek királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok.
6: Again, I think scriptures that are familiar to us all.
5: Újra egy olyan Biblia rész, ami mindannyiunknak ismerős.
6: Acts chapter 10, verse 38.
5: Apcsel 10, 38.
6: The Holy Spirit anointed Jesus who went about healing all that were oppressed by the devil.
5: A Szent Szellem felkente Jézus Krisztust, tehát Jézust fennkelte Isten hatalommal és Szent Szellemmel, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítva mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak.
6: Just a few of the many scriptures that very clearly tell us exactly what his purpose and mission was.
5: Ez csak néhány Biblia vers, nagyon sok van, annak megmutatására, hogy mi volt Jézusnak a küldetése.
6: When Jesus began his public ministry, as we know, he took the scroll of Isaiah and began reading out of the book of Isaiah.
5: Amikor Jézus elkezdte a nyilvános szolgálatát, mindannyian tudjuk, hogy Ézsaiás próféta tekercséből olvasott fel.
6: And Luke 4 it says, "The Spirit of the Lord has come upon me. He's anointed me to preach the good news to the poor and to send those he sent me to proclaim that captives will be released, the blind will see, and the oppressed will be set free. That the day of the Lord has come."
5: Azt mondja, az és a Lukács 4:18, az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
6: As we study through the Gospels, we see how many instances of Jesus dealing with the demonic, driving out or casting out demon spirits.
5: Amikor olvassuk az evangéliumokat, látjuk, hogy Jézus nagyon sokszor foglalkozott a démonokkal, szabadította meg az embereket, kiűzte a démonokat.
6: We see examples of him in synagogues.
5: Látjuk ennek például zsinagógákban.
6: The Bible says all of Galilee.
5: A Biblia azt mondja, Galileában mindenfelé.
6: Amongst the multitudes.
5: A sokaság közepette.
6: In houses.
5: Magánházaknál.
6: At the seashore.
5: A tengerparton.
6: In a ship.
5: Egy hajón.
6: In every city and village.
5: Minden városban és faluban.
6: So basically everywhere he went.
5: Tehát alapvetően bárhová ment, ezt csinálta.
6: One of the ministries of Jesus, everywhere he went, he dealt with and he drove out demonic spirits that were oppressing his people.
5: Jézus bárhová ment, az ő szolgálatát úgy végezte, hogy kiűzte azokat a démoni erőket, amik az ő népét elnyomás alatt tartották.
6: In John 17:18 says, just as I have been sent into the world, I am now sending you into the world.
5: A János 17-ben olvassuk, hogy ahogy én is elküldettem a világra, én is titeket úgy küldelek a világra, mondta Jézus.
6: And in Mark 16:17 it says that these signs shall follow, casting out demons.
5: A Márk 16:17-ben van, hogy ezek a jelek követik a hívőket, ördögöket hívnak ki.
6: These would be the signs that would follow the ministry of Jesus through his people.
5: Betegekre teszik a kezüket és meggyógyulnak, tehát ezek a jelek követik majd Jézus szolgálatát az emberek irányába.
6: So it's very important that we again begin where we started last night, understanding that we are now seated in Christ in heavenly places.
5: Nagyon fontos, hogy megértsük, ahogy tegnap este már elkezdtük ezt bevezetni, hogy ott ülünk Jézussal a mennyei helyeken.
6: All authority is his authority.
5: Minden tekintély az ő kezében van.
6: But we can operate and we can walk in his authority in his name.
5: De mi az ő nevében járhatunk és élhetünk az ő hatalmában.
6: And we can learn to do so.
5: És meg is tanuljuk ezt tenni.
6: Now I found as I've looked at deliverance over the years that this is about as much an art as it is a biblical science.
5: Ahogy évek során tanulmányoztam a szabadító szolgálatát, ott rájöttem, hogy ez nem csak egy bibliai tudomány, hanem művészet is.
6: I believe every believer is called to lay hands and to on sick and to drive out demons. Every believer.
5: Én hiszem azt, hogy minden hívő elhívást kapott arra, hogy kézrátétellel imádkozzon a betegekért és kiűzze a démonokat.
6: But there's no doubt there are some that are specifically called and especially anointed to operate in this ministry.
5: De kétségtelen, hogy vannak némelyek, akik külön elhívást kaptak és külön keretet kaptak arra, hogy ebben a szolgálatban mozogjanak.
6: And I've had the opportunity to sit under some of these different leaders.
5: És lehetőségem volt már ilyen vezetők szolgálatát tanulmányozni és abból tanulni.
6: Cliff, which is one of the members of the Blast team, he functions and operates very powerfully in this.
5: Cliff például, aki a Blast csapatnak az egyik tagja, ő nagyon erőteljesen szolgál ezen a területen.
6: And you'll find that there's a lot of different teaching and perspectives. What I want to try to do here is just pull out a few of what I believe to be the solid principles that we can train with together.
5: Többféle irányzata, többféle tanítása van a szabadító szolgálat témájának. Én most tulajdonképpen csak néhány alapvető elvet szeretnék összefoglalni erről.
6: How many people have ever been under some training? How many people have been trained in the ministry of deliverance? Raise your hand.
5: Hányan vagytok itt, akik már kaptak képzést szabadító szolgálatban?
6: Okay, look around. You can see there's a few.
5: Látom, hogy vannak néhányan.
6: So some of this will be fairly new to probably most people here.
5: Tehát így valószínűleg a legtöbbetek számára, akik itt vagytok, elég új lesz az, amit elmondok.
6: And that's okay, that's why we're having this school.
5: Ez nem baj, mert ezért tartjuk ezt az iskolát.
6: So as we see, as we study the scriptures, we see that this mission of Jesus, that he came, was he was came in part to take back the authority that the devil had claimed and taken.
5: Tehát azt látjuk Jézus szolgálatában, hogy az ő szabadító szolgálatának az volt részben a célja, hogy azt az hatalmat, amit az ördög magának elbitorolt, azt visszaszerezze.
6: All that Adam lost and all that was lost in the first Adam was regained again in the last Adam, Jesus.
5: Amit az első Ádám elveszített, vagy ők rajta keresztül elveszett, azt Jézus az utolsó Ádám mind visszaszerezte.
6: And there was no question in anyone's mind, certainly not in any demon's mind, who had the authority when Jesus walked the earth.
5: Amikor Jézus a földön járt, senkiben nem volt kétség afelől, különösen egy démonnak sem volt kétsége afelől, hogy kinél van a hatalom.
6: Many times just by Jesus' presence in a crowd, and demons would start screaming out, crying out, why have you come, O Son of Man? Have you come already to judge us?
5: Nagyon sokszor, amikor Jézus ott volt egy sokaság közepette, az emberekben levő démonok egyszerűen felkiáltottak, hogy miért jöttél el, már ideje korán meg akarsz, túl korán meg akarsz ítélni minket.
6: They knew who he was and they knew what authority he had.
5: Tudták, hogy Jézus kicsoda és milyen hatalommal rendelkezik.
6: Now, the Pharisees struggled with this. They said, well, he's just operating under the power of Beelzebub or of Satan himself.
5: Az embereknek kétségeik voltak, hogy azt is ráfogták Jézusra, hogy a Beelzebub vagy az ördögök fejedelme által teszi a dolgokat.
6: And in Matthew chapter 12, Jesus addresses this.
5: A Máté 12-ben Jézus válaszol erre.
6: He says, it's impossible for my authority to come from the devil, because a house divided against itself cannot stand.
5: Azt mondja, hogy lehetetlen, hogy az én hatalmam az ördögök fölött az ördögtől származzon, hiszen egy önmagával meghasonlott ház nem állhat meg.
6: Let's begin with verse 27. If I am empowered by Satan, what about your own exorcists? They cast out devils too. So they will condemn you for what you have said. But if I am casting out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you. For who is powerful enough to enter the house of a strong man like Satan and plunder his goods? Only someone even stronger. Someone who can tie him up and plunder his house.
5: 27-től 29. versig, és ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok, ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak, tehát a sátánnak a házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát.
6: So Jesus says, I am not operating by the, my power does not derive or come from Satan.
5: Tehát Jézus azt mondja, hogy az én hatalmam, erőm nem a sátántól származik.
6: My power and authority supersedes, is far greater than anything Satan has.
5: Hanem az én hatalmam, az én erőm messze felülhalad mindent, amivel az ördög rendelkezhet.
6: And I have come here to show you the finger and the power of the kingdom.
5: És én azért jöttem el nektek, hogy megmutassam a királyság hatalmát.
6: I'm here to demonstrate who has the greater authority.
5: Azért vagyok itt, hogy bemutassam, hogy kinél van a nagyobb tekintély.
6: And really, at the end of the day, deliverance ministry is really all about who has the authority.
5: És valóban végső soron a szabadító szolgálat lényege az, hogy eldőljön, hogy ki a tekintély.
6: And a revelation of who has the authority. A God-given, Holy Spirit-given revelation of who has the authority.
5: És a Szent Szellem kijelentést adott arról, hogy kinél van a hatalom.
6: Because when we have that revelation and we understand authority,
5: mert hogyha megkapjuk ezt a kijelentést, és megvan ez a tekintélyünk,
6: and we operate properly in delegated authority from the king,
5: és a megfelelő módon mozgunk a királytól ránk ruházott tekintélyben,
6: Satan is no longer want to be feared.
5: Akkor már nem is nincs mitől félnünk az ördögtől többé.
6: Demon powers have no other choice other than to yield and to respond to the word and to the name of Jesus.
5: A démoni erőknek nincs más lehetőségük, mint hogy alávessék magukat, engedelmeskedjenek Jézus szavának és erejének.
6: Not long ago my wife was called by one of her friends in Maribor.
5: Nemrégen a feleségemet felhívta egy barátja ott Mariborban, ahol élünk.
6: And she heard from one of the missionaries that there was a family that was being terribly tormented by demon powers and horrible dreams and attacks that lasted through the night.
5: Tehát és akkor hallottak arról, hogy van itt egy család, akinek szörnyű démoni gyötrettetéseik vannak, mindenkinek rémálmai vannak egész éjszaka.
6: And she said to herself, this cannot go on.
5: És azt mondta magának, hogy ez nem folyhat így tovább.
6: And so she said to her friend, you know, call your friend and my husband will come and he will pray with you at your home.
5: Tehát ez egy misszionárius család, és mondta a feleségem, visszahívta ezt a hölgyet, hogy a férjemmel elmegyünk hozzátok, és majd imádkozunk értetek.
6: And she told me this, and I thought to myself, oh boy, now what am I getting, what is she getting me into now?
5: És akkor ezt elmondta neki a feleségem, és gondoltam magamban, jaj, nem, most mibe kevert engem bele.
6: My wife alone can promote more ministry than I have time for. My wife alone can promote more ministry for me than I have time.
5: Igen, a feleségem sokkal több szolgálatot be tud nekem szervezni, mint amennyire időm van.
6: Long story short, I came to this family, met them for the first time.
5: Tehát, hogy röviden mondjam a történetet, elmentem ehhez a családhoz, először láttam őket.
6: I asked his story and he told me his story of Satan worship and how throughout as a young teenager was up on the high hills around Maribor doing satanic rituals and worshiping the devil.
5: És akkor beszéltek nekem a múltban levő sátánizmusról, és hogy fiatal korában, tini korában ott a Maribor körüli hegyeken végeztek ilyen sátáni szolgálatokat, áldozatokat.
6: Years and years and years of serving the devil opened a lot of doors in his life.
5: Ennek a férfinek az életében az sátán sok éves szolgálata nagyon sok ajtót nyitott meg.
6: Now he's got a wife and a child and he wants out of this lifestyle.
5: Most már ennek a férfinek van felesége meg gyermeke, és Ki akar kerülni ebből az életmódból?
6: But you know, do you realize that the devil's not that quick to let people go?
5: De azt ugye tudjátok, hogy az ördög nem túl gyors abban, nem siet elengedni az embereket.
6: In fact, I don't believe he'll let anyone go unless he's made to let the captive go.
5: Igazából azt gondolom, hogy senkit nem enged el önként, csak hogy a kényszerítik rá.
6: Long story short, I said, listen, let me just explain to you a little bit about the authority of Jesus and who he is.
5: Csak egy kicsit, hogy röviden elmondjam, elmagyaráztam nekik, hogy kicsoda Jézus, milyen hatalma van.
6: I don't have to convince you of the reality of the spirit realm and the devil's power. You know it, understand it.
5: Mondtam neki, hogy ugye nem kell meggyőznöm téged a szellemi világ létezéséről és az ördög hatalmáról, hiszen azt már megtapasztaltad.
6: It actually makes my job easier because I don't have to explain all that to you.
5: Igazából ez megkönnyíti a dolgomat, mert nem kell mindezt elmagyaráznom neked.
6: You already believe in Satan. Now I just need to tell you a little bit more about someone far greater than him.
5: Te a sátánban már hiszel, de most beszélnem kell nekem a múltban levő sátánizmusról, és hogy fiatal korában, tini korában ott a Maribor körüli hegyeken végeztek ilyen sátáni szolgálatokat, áldozatokat.
6: Years and years and years of serving the devil opened a lot of doors in his life.
5: Ennek a férfinek az életében a sátán sok éves szolgálata nagyon sok ajtót nyitott meg.
6: Now he's got a wife and a child and he wants out of this lifestyle.
5: Most már ennek a férfinek van felesége meg gyermeke és ki akar kerülni ebből az életmódból.
6: But you know, do you realize that the devil's not that quick to let people go?
5: De azt ugye tudjátok, hogy az ördög nem túl gyors abban, nem siet elengedni az embereket.
6: In fact, I don't believe he'll let anyone go unless he's made to let the captive go.
5: Igazából azt gondolom, hogy senkit nem enged el önként, csak hogy a kényszerítik rá.
6: Long story short, I said, listen, let me just explain to you a little bit about the authority of Jesus and who he is.
5: Csak egy kicsit, hogy röviden elmondjam, elmagyaráztam nekik, hogy kicsoda Jézus, milyen hatalma van.
6: I don't have to convince you of the reality of the spirit realm and the devil's power. You know it, understand it.
5: Mondtam neki, hogy ugye nem kell meggyőznöm téged a szellemi világ létezéséről és az ördög hatalmáról, hiszen azt már megtapasztaltad.
6: It actually makes my job easier because I don't have to explain all that to you.
5: Igazából ez megkönnyíti a dolgomat, mert nem kell mindezt elmagyaráznom neked.
6: You already believe in Satan. Now I just need to tell you a little bit more about someone far greater than him.
5: Te a sátánban

0: Ordibáltunk a démonokkal 2-3 órán keresztül korábban.
1: Jesus didn't minister that way.
0: De Jézus nem így szolgált.
1: He never prayed when he dealt with a demonic. He never prayed when he dealt with a demonic. He spoke commands.
0: Tehát ő soha nem imádkozott, amikor a démonokkal kellett foglalkoznia, hanem parancsokat osztott.
1: I simply told this brother and his wife was there. I said, I'm here just to speak the name of Jesus, and I'm here to deal with this issue, and it will be dealt with tonight.
0: Mondtam ennek a férfinek és a feleségének, hogy én azért vagyok itt, hogy egyszerűen kimondjam a parancsot, és elbánjunk ezzel a problémával, és ma este ennek vége legyen.
1: Of course, I learned through some steps of repentance and closing the doors that he had opened.
0: Természetesen végigvezettem őt a megtérésnek bizonyos lépésein, hogy bezáruljanak azok a kapuk az életében, amelyeket kinyitott.
1: I have authority over, we have authority over the devil, but we do not have authority over individual people's wills.
0: Az ördög fölött van hatalmunk, de az egyének akarata fölött nincs.
1: And so you cannot operate in the ministry of deliverance if someone is not looking to and asking for to be set free.
0: Senkinek nem lehet szabadító szolgálattal szolgálni, aki nem kéri, aki nem keresi, aki nem akarja.
1: If demonic powers are living in someone's life by invitation and that person wants them there, there is no amount of authority I can exercise over that person's will.
0: Hogyha valakinek az életében azért működnek démoni erők, mert ő meghívta őket és akarja, hogy ezek ott legyenek, akkor semmilyen hatalmam nincs arra, hogy az ő akaratát legyőzve vagy felülbírálva tegyek valamit.
1: So I walked him through the simple process and I got him to confess and to ask the Lord to set him free.
0: Tehát végigvezettem őt ezen az egyszerű folyamaton, és vezettem abba, hogy megkérje az Urat, hogy szabadítsa őt meg.
1: Now then, after that, it's easy to apply the finger of the kingdom.
0: Na ilyen módon viszonylag könnyű a királyságnak az ujját használni.
1: I didn't pray for 30 minutes or an hour.
0: Nem imádkoztam fél órát vagy egy órát.
1: 2 or 3 minutes.
0: Ez körülbelül 2-3 perc volt.
1: Over him, over his wife, over his daughter.
0: Ott volt ugye ez a férfi, a felesége meg a lánya.
1: Over their house.
0: A házukért is imádkoztam.
1: And I said good night.
0: És azt mondtam, akkor jó éjszakát.
1: No theatrics, there was no demonic manifestations.
0: Én sem csináltam nagy bulit belőle, a démonok sem nyilvánultak meg.
1: Sometimes there is.
0: Néha megtörténik az ilyesmi.
1: But you see how Jesus deals with it, he immediately shuts the enemy up.
0: De ahogy láttuk Jézus szolgálatában, ő azonnal kizárta az ellenség minden lehetőségét.
1: Right. Jesus did not allow demons to put on a show, to make a manifestation and to talk a lot.
0: Ő nem engedte, hogy a démonok nagy felhajtást tartsanak, vagy sokat beszéljenek, sokat megnyilvánuljanak.
1: He said, shut up and come out.
0: Azt mondta, fogd be a szád és gyere ki.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: I did not know this as a younger believer.
0: Ezt én fiatal hívő koromban nem tudtam.
1: And I would carry on sometimes lengthy conversation with demons manifesting in people's lives.
0: És néha hosszasan elbeszélgettem az emberek életében megnyilvánuló démonokkal.
1: And it was a very foolish thing to do because even those around me were being affected by that demonic darkness.
0: És ez nagyon bölcstelen dolog volt, mert a körülöttem levő embereket is megfertőzte ez a démoni sötétség.
1: It's like being in a submarine underwater. You just crack one little window or one little door and the enemy comes flooding in.
0: Tudjátok, ez olyan, mint víz alatt lenni, csak egy kis ajtót vagy ablakot nyitsz meg, és már ömlik is befele az ellenség.
1: Yeah, I didn't think nothing about and didn't even get a phone call the next day.
0: Aztán nem gondoltam többet erre az esetre, másnap kaptam egy telefonhívást.
1: Later the week I inquired to see how they were doing.
0: A hét későbbi szakaszában megkérdeztem, hogy vannak.
1: And that night, all of the attacks stopped, all the nightmares stopped, and all the demonic activities stopped.
0: És megtudtam, hogy azon az estén minden rémálomnak, minden démoni támadásnak és minden démoni megnyilvánulásnak vége volt az életükben.
1: He's subsequently now a Christian, his wife is a Christian, daughter is a Christian.
0: Ezt követőleg már az egész család keresztény.
1: And in fact his wife is probably one of the most aggressive evangelists that I have right now under my care.
0: A felesége gyakorlatilag most a legagresszívebb evangélistám, aki a kezem alatt dolgozik.
1: She's a powerhouse.
0: Egy erőmű az az asszony.
1: Nick Vucic was in Maribor just a couple days ago, and she personally invited probably 30 people that she brought.
0: Mariborban ő személyesen körülbelül 30 embert meghívott a gyüliben.
1: So deliverance is in bottom line, deliverance is all about who has the authority.
0: Tehát az egész szabadító szolgálat azon dől el, hogy kinél van a tekintély.
1: Does Jesus or does the devil?
0: Jézusnál vagy az ördögnél?
1: And we know, of course, that Jesus utterly, completely, and totally defeated the devil at the cross.
0: Természetesen tudjuk, hogy Jézus teljesen maradéktalanul és tökéletesen legyőzte az ördögöt a kereszten.
1: The devil was judged at the cross.
0: Megítélte az ördögöt a kereszten.
1: And the strong man was bound and overtaken by one that is greater.

0: És valaki, aki nagyobb, legyőzte és megkötözte az erős embert.
1: Colossians 2 says that Jesus made an open show of Satan at the cross and fulfilled the promise of Genesis 3:15.
0: Azt mondja a Kolossi levél, hogy Jézus a kereszten az 1 Mózes 3:15-nek az ígéretét megvalósította, és nyíltan mutogatta a sátáni erőket.
1: The very first promise about this last Adam coming was to Adam and Eve in the garden at the, when they sinned in Genesis 3:15.
0: Az 1 Mózes 3:15-ben hangzott el az első ígéret arról, hogy el fog jönni majd a megváltó, amikor Ádám és Éva vétkezett az Édenben, és ez utána történt.
1: And the prophecy was that the serpent would bruise his heel, but he would crush the head of the serpent.
0: Az ígéret úgy szólt, hogy a kígyó meg fogja marni a megszületendő gyermeknek, a megváltónak a lábát, ő viszont össze fogja zúzni a lábával a kígyó fejét.
1: Now prophetically in the Bible the word head or heads or headship refers to authority.
0: A Bibliában profétai módon a fő vagy a fej vagy a főség az a tekintélyre vonatkozik.
1: So when the Lord was saying this, when he said they will crush the serpent's head, it means he was speaking to the serpent's headship, his authority over the earth. It would be crushed utterly and completely.
0: Tehát amikor arról volt szó, hogy a megváltónak a lába összezúzza a kígyónak a fejét, ez azt jelenti, hogy az ördögi erőknek és magának az ördögnek a fejét, a tekintélyét, a föld fölött gyakorolt hatalmát megsemmisíti.
1: And that is precisely what happened at the cross.
0: És a kereszten pontosan ez történt.
1: The serpent bruised the master's heel on the cross.
0: Az ördög megmarta valóban, megsebezte a mesternek a lábát a kereszten.
1: He was crucified.
0: Hiszen keresztre feszítették Jézust.
1: Beaten.
0: Megverték.
1: His side pierced with a spear.
0: Egy dárdával beledöftek az oldalába.
1: But in turn, the master crushed the devil's authority.
0: De ennek a másik oldala az volt, hogy a mester teljesen összetörte, megsemmisítette az ellenségnek a hatalmát.
1: I love the way Paul closes the book of Romans, Romans chapter 16:20.
0: A Róma 16:20-ban úgy fejezi be Pál a római levelet.
1: And the Lord, let the God of peace, will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Amen.
0: Hogy a békességnek Isten el megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.
1: Amen. So, who has the authority?
0: Tehát ki a tekintély?
1: Today, Jesus. How much authority does he have? How much authority does he have?
0: Mennyi hatalma van?
1: All authority. How much authority, legal authority does Satan have?
0: Tehát minden hatalom az övé. Mennyi jogos hatalma van az ördögnek?
1: Nothing. He has none.
0: Semmi.
1: How then is he able to function?
0: Akkor hogyan tud működni?
1: He only has one vehicle, one weapon, one thing available to him.
0: Egyetlen egy eszköz vagy fegyver áll a rendelkezésére.
1: And that is deception.
0: Ez pedig a megtévesztés.
1: Now don't underestimate because he is very, very, very good at using deception.
0: És ezt ne becsüljétek alá, mert ő nagyon-nagyon jól alkalmazza a megtévesztést.
1: Right? He doesn't have to have the authority, but if he convinces you that he has the authority, he will accomplish the same effect.
0: Nincsen ugyan hatalma, de ha téged meg tud arról győzni, hogy van neki, akkor ugyanazt el tudja végezni, mintha lenne.
1: So what I want to do is just take a few minutes, I think, in the rest of the session, and talk a little bit about how do people become demonized? How do demon powers begin to influence and sometimes even control individuals?
0: Tehát ennek a tanításnak a hátralevő perceiben azt szeretném felvázolni, hogy hogyan léphetnek be démoni erők emberekbe, hogyan tudnak irányításuk alá venni embereket.
1: Okay, of course it operates through deception. There's no other vehicle available to the devil.
0: Természetesen ez megtévesztés által működik, hiszen az ördögnek nincsen más eszköze.
1: But he is very good at deceiving and you and I need to be aware of his devices.
0: De nagyon jól tudja megtéveszteni az embereket, és nektek és nekem nagyon tudatában kell lennünk az ő trükkjeinek.
1: Again, some scriptures we're familiar with in Ephesians chapter 6, verse 12, it says, we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and spiritual wickedness in heavenly places.
0: Tudjuk ugye az Efézus 6:12-t, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a hatalmasságok, az erők, az a világ sötétségének világbírója és a démoni erők ellen a mennyei helyeken.
1: In 2 Corinthians 2:10-11.
0: 2 Corinthians 2:10-11.
1: 10 and 11. I have forgiven in sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes or his strategies or his plans.
0: Ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait, stratégiáit, trükkjeit, módszereit.
1: And that's why we're including these sessions in this power module, is because it is vitally important that we understand the devil's schemes and strategies and how they operate.
0: És azért tartjuk ezeket a tanításokat az erőajándékokról szóló kurzuson belül, mert nagyon fontos, hogy megértsük a sátánnak a trükkjeit, fogásait, stratégiáit.
1: So that we can then understand how the ministry of deliverance operates.
0: Hogy utána megértessük, hogy hogyan működik a szabadító szolgálat.
1: Jesus said, you will learn the truth, and the truth will set you free.
0: Jézus azt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
1: So first we must learn and lay the foundation of God's truth and His word in our lives as to how the enemy gains access.
0: Tehát először is le kell fektetnünk Isten beszédének az alapjait az életünkben arról, hogy hogyan férhet hozzánk az ellenség.
1: All right, let me just kind of lay out a scale. I call this my another one of my scales here, okay? 2 Corinthians in chapter 10 verses 3 through 5, and as you're looking it up, I'll quote it. It says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. The weapons of our warfare is not physical or carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and bringing every thought into the obedience of Christ."
0: Tehát, ugye megint az egyik skálám következik, mert én állandóan ilyen skálákkal dolgozom. A 2 Korintus 10-ben a harmadik, negyedik vers arról szól, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjulejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, stb.
1: That translate well? Yeah?
0: Good. So.
1: There's a process there.
0: Tehát itt egy folyamat van.
1: It begins with thoughts that are not brought captive to obedience.
0: Tehát olyan gondolatokkal kezdődik a történet, amelyek nem lettek fogjul ejtve. Még a hatodik vers is benne van talán, hogy készen el van megbüntetni minden engedetlenséget.
1: The devil cannot gain access into the life of a believer if he does not go through your thought process and through the gate of your mind.
0: Az ördög nem tud semmilyen módon hozzáférni a hívő életéhez, hogyha nem tud bejutni a gondolataiba, hogyha a gondolatoknak, az elmének a kapuján nem tud bemenni.
1: Right? How do you attack Adam and Eve?
0: Ádámot és Évát hogyan támadta meg?
1: He didn't attack him with a stick.
0: Nem egy bottal.
1: He attacked him with a thought.
0: Hanem egy gondolattal.
1: Did God say?
0: Isten azt mondta,
1: no, he did not. No, he did not.
0: Nem,
1: he began to lie and to deceive.
0: Elkezdett hazudni, megtéveszteni.
1: He is no different today. He has no new tricks.
0: Ő ma sem más, nincsenek új trükkjei.
1: If those thoughts are not checked and brought captive to the obedience of Christ,
0: hogyha ezeket a gondolatokat nem ellenőrizzük és nem ejtjük fogjul a Krisztus iránti engedelmességre,
1: they begin to form into imaginations.
0: Akkor elkezdenek elképzelések lenni belőlük, vagy okoskodások.
1: Imaginations.
0: Elképzelések.
1: We start thinking things that aren't true, and eventually, if that goes on long enough, we start believing things that are not true.
0: Elkezdünk olyan dolgokat gondolni, amelyek nem igazak, és hogyha ezt elég sokáig csináljuk, akkor elkezdünk elhinni nem igaz dolgokat.
1: And if those imaginations go on long enough, they become strongholds.
0: És hogyha az okoskodások, az elképzelések túl sokáig működhetnek, akkor erősségek lesznek belőlük.
1: Which are fortified belief systems.
0: Amelyek megerősített hitrendszerek.
1: I'm dealing with a fortified belief system in one person I'm ministering to right now that it formed over many, many years. There's one person I'm ministering to now that I'm dealing with a stronghold that in it, but it formed over many, many years.
0: Tehát most szolgálok éppen valakinek, akinek az életében olyan erősségek vannak, amelyek sok év alatt alakultak ki.
1: She's believing a lie.
0: Elhisz ez az asszony egy hazugságot.
1: After years of imaginations.
0: Nagyon sok évi elképzelgés után.
1: And those imaginations and those unchecked thoughts have now become fortified belief systems, like a castle on a hill inside her mind.
0: És miután sok éven keresztül ellenőrizetlen gondolatokból alakultak ki az ő elméjében ezek az elképzelések, most már megerősített erőddé váltak, amelyek olyanok, mint egy vár egy hegy tetején.
1: So I first of all want us to see this process.
0: Tehát szeretném, hogyha először látnánk ezt a folyamatot.
1: If I was to do a scale from 0 to 10,
0: mondjuk, hogyha egy nullától tízig terjedő skálán akarnám ezt ábrázolni,
1: and 0 is absolutely no demonic influence at all.
0: A nulla pont az, ahol egyáltalán semmilyen démoni befolyás nincs az életünkben.
1: I don't think I'd find anyone living on the earth in zero. I don't think there's.
0: Én azt gondolom, hogy ezen a földön élő jelenleg egyik ember sem mondhatja ezt el magáról, hogy nullponton van.
1: Nobody that has an evil thought, prideful thought.
0: soha nincs, tehát nincs olyan ember, akinek soha nincsen egy negatív, vagy nem igaz, vagy Biblia ellenes, vagy szennyezett gondolata.
1: Right? Would you agree? A thought that's not perfect love.
0: Elhisznek, ugye, egyetértetek velem, hogy néha van olyan gondolat, ami nem tökéletes szeretetben fogalmazódik meg.
1: So no one on the earth right now lives at zero.
0: Tehát jelenleg nincs a Földön olyan élő ember, aki zéró ponton lenne.
1: One and two would be when you're dealing with thoughts and we are recognizing them as not of God and we are bringing them into obedience.
0: Előfordul persze azt is, hogy ellenőrizzük a saját gondolatainkat, és amikor rájövünk, hogy nem Krisztustól vannak, akkor engedelmességre kényszerítjük őket.
1: As we go on then into 3 and 4 and 5, now you're dealing with imaginations that are starting to take root.
0: Tehát ez a 2-es és 3-as pont volt a 4. szintnél, talán már vannak olyan elképzelések, amelyek meg is tudnak bennünk gyökerezni.
1: And 6 and 5 and 6 and 7, now you're dealing with very the formation of strongholds. The foundations of strongholds are being laid.
0: Az 5., 6., 7. szinten pedig már lefektetődnek az erősségek alapjai az életünkben ezekből az elképzelésekből.
1: And then at the latter end of that scale, now you're dealing with significant demonic control and bondage.
0: A skálának a felső pontjainál pedig már erőteljes démoni kötelékek vannak az ember életén.
1: No, I got this idea. I went for my yearly checkup at the doctor last Monday.
0: Múlt hétfőn voltam egy felülvizsgáláson orvosnál.
1: And everywhere on every wall in every office they have a scale of 1 to 10. In every wall and in every office in the hospital they have this scale of 1 to 10. There's a pain scale.
0: Aha. És a kórház minden helyiségében volt a falon egy ilyen 0-tól 10-ig terjedő skála, ez a fájdalom skála volt.
1: You know, 1 and 2 is just a little bit of pain.
0: Az 1-es 2-es szint az csak egy kicsi fájdalom.
1: 3 and 4 is moderate pain.
0: A 3-as 4-es az egy ilyen mérsékelt fájdalom.
1: And 5 and 6 and 7 is serious pain.
0: Az 5-ös 6-os 7-es szint az már komoly fájdalom.
1: You know, and 8 and 9 and 10 is severe pain.
0: És a 8-as, 9-es, 10-es szintek azok már nagyon súlyos, nagyon kemény fájdalmak.
1: First nurse put a handcuff on me. She says, on this scale right here, where are you in pain, in terms of pain? I'm a 1 or 2, a little back pain, you know.
0: És akkor a nővér először azt kérdezte meg tőlem, hogy ezen a skálán én az én hátfájásomat melyik szintre tenném. Mondom, hát úgy 1-es, 2-es.
1: At 53, something always hurts a little bit somewhere.
0: Egy kicsit talán néha 3-as is, hogy már valahol azért jobban fáj.
1: Doctor came in, he says, on a scale of 1 to 10, where are you in terms of pain?
0: Aztán bejött az orvos, és ő is megkérdezte ugyanezt.
1: And so they just simply use that as a tool so that the doctor and the one assessing the patient has an idea of where you're at.
0: Ezt a skálát arra használják ott a kórházban, hogy felmérjék, hogy a beteg mennyire tudja jól megítélni a saját helyzetét, hogy mennyire van neki ez a fájdalma.
1: And I thought to myself, that's exactly what we need is we train people in deliverance ministry.
0: És arra gondoltam, hogy nekünk pontosan erre van szükségünk, amikor az embereket a szabadító szolgálatra tanítjuk.
1: Before you can be used by God's grace giftings,
0: mielőtt Isten az ő kegyelme ajándékaival tud téged használni.
1: Discerning of spirits, faith and deliverance and these other things we're speaking of.
0: A szellemek megkülönböztetésében, a hitben, a szabadító szolgálatban és a többi dologban, amiről beszélünk.
1: We have to learn how to assess the situation that we're dealing with.
0: Meg kell tanulnunk felmérni azt a helyzetet, amivel éppen foglalkoznunk kell.
1: And I think this is just a good simple little tool to help us as we try to do that.
0: Azt gondolom, hogy ez egy jó és egyszerű eszköz arra, hogy segítse a munkánkat.
1: Because if I'm dealing with someone that's at 1 or 2 and I'm or dealing with someone that's at 9 or 10, those are very different scenarios.
0: Mert hogy nagyon nem mindegy, hogy egy olyan emberrel kell foglalkoznunk, aki 1-es, 2-es szinten van, vagy aki 9-es, 10-es szinten van. Nagy lehet a különbség a kettő között.
1: We need some different strategies.
0: És más stratégiákat kell használni.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: Okay. So we're going to call that now officially our deliverance scale.
0: Tehát most már hivatalosan ezt ilyen szabadítási skálának nevezzük.
1: Got it?
0: Felfogtátok.
1: And we want to, of course, deal with people as we disciple, as we minister. We want to deal with people and catch them at the ones and the twos, at the threes, when it's just thoughts that they're dealing with.
0: És természetesen, amikor szolgálunk embereknek, amikor tanítványokat képezünk, akkor szeretnénk őket elkapni az 1-es, 2-es, 3-as szinteken, hogy mielőbb elbánjunk a problémával, a gondolati problémákkal.
1: Because it's easier to expose a lie with truth. It's a lot harder when it's a fortified castle.
0: Mert sokkal könnyebb egy igazsággal legyőzni egy megtévesztett gondolatot, mint amikor abból a gondolatból már egy megerősített kastély lett.
1: So now let me just go in my remaining time very quickly and go through some of the most common ways that people come under demonic influence or even demonic bondage.
0: A maradék időmben szeretném áttekinteni ezt a néhány tényezőt, vagy csak néhány tényezőt, ami által az emberek démoni befolyás vagy démoni kötelék alá kerülhetnek.
1: Number one.
0: Az első.
1: Sowing and reaping.
0: A vetés és aratás.
1: The Lord very clearly lays out in Deuteronomy 28 and Leviticus 26 and in many other passages, these are the blessings of hearing and obeying me, and these are the consequences if you don't.
0: Az 5 Mózes 28-ban, 3 Mózes 26-ban és más helyeken is az Úr lefekteti nagyon egyértelműen ezt a törvényt, hogy ez is ez lesz az áldása annak, hogyha figyelsz rám és engedelmeskedsz, és az is az lesz az átka annak, ha nem.
1: Right? So in other words, basic sin, basic selfishness, basic pride, These are going to reap. We will reap the consequences of that.
0: Tehát alapvetően, hogyha büszkék vagyunk, önzők vagyunk, vétkezünk, akkor annak a következményeit fogjuk learatni.
1: Right, as it says in Galatians in chapter 6.
0: A Galata 6-ban.
1: Verses 7 through 10.
0: A 7-től a 10-es versig.
1: I think that's worth reading. Let me just turn to it myself.
0: Azt gondolom, hogy érdemes ezt elolvasni, én is ad alapozott.
1: And if I can get it to open here, there we go. Go ahead and just read it. In
0: 7:10. Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jó tejteményben meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünk cselédeivel.
1: So be not deceived, whatever a man sows, he'll reap, either to the flesh, or to the spirit. Okay? So number one, sowing and reaping.
0: Tehát akkor az, igen, ez az első, a hetedik és nyolcadik vers. Vetés és aratás. Isten nem csúfoltatik meg. A testből aratunk veszedelmet, hogyha vetünk a testnek.
1: Okay. This obviously sin itself opens the door to the enemy.
0: Tehát nyilvánvalóan maga a bűn is kinyitja az ajtót az ellenség előtt.
1: Number two.
0: Második pont.
1: Occultic practices.
0: Okkult tevékenység.
1: And the Bible has a great deal to say explicitly forbidding God's people from tampering with or playing with occultic things.
0: A Biblia nagyon sokat beszél erről, kifejezetten megtiltja Isten népének, hogy okkult dolgokkal játszon vagy kísérletezzen.
1: Going to soothsayers, palm readers.
0: Hogy elmenjünk jövendőmondókhoz, a tenyérjósokhoz.
1: Playing with Ouija boards or tarot cards.
0: Vagy tarotkártyával játszunk, vagy ezzel a Ouija táblával.
1: Or any of those other things that are just obviously and overtly occultic.
0: Vagy egyéb más olyan dologba keveredjünk bele, ami teljesen egyértelműen bevallottan okkult.
1: Right? Now remember, now a lot of occultic things have well permeated even into the church, and certainly even in the Catholic Church. A lot of these traditions, idol worship, all of these things are occultic.
0: De nagyon sok okkult tevékenység mégis beszivárgott az egyházba, különösen a katolikus egyházban láthatunk sokféle olyan hagyományt, ami már a bálványimádáshoz, mindenféle okkult dologhoz is köthető.
1: So we don't want idols, we don't want to worship any idols, we certainly don't want to bring any of them into our houses.
0: Nem akarunk egyáltalán bálványokat imádni, és még kevésbé akarjuk őket a házunkba bevinni.
1: I can remember some time ago someone gave me this little Buddha, a statue.
0: Egy idővel ezelőtt valaki adott nekem egy kis Buddha szobrot.
1: See, I thought to myself, thank you very much, and then I thought to myself, I didn't say it out loud, but little Buddha is not going to stay. Little Buddha has to go.
0: Igen, tehát az illetőnek megköszöntem, hogy nagyon kedves tőle, de magamban azt gondoltam, hogy ez a kis Buddha nem maradhat nálunk, nem mennie kell.
1: So as a standard practice, I encourage, especially young Christians who aren't familiar with this, to do a house cleaning. Go through and take a good inventory of everything you have in your house, and you'd be surprised.
0: Tehát bátorítom a fiatal keresztényeket különösen, hogy ismerjék meg ezeket az igazságokat, és utána kutassák át a saját lakásukat, hogy mi mindent találnak benne, ami nem Istentől van, meg fognak lepődni, hogy mi minden van.
1: It may not be something that you bought, but something someone gave you.
0: Lehet, hogy nem te vetted azt a tárgyat, hanem kaptad valakitől.
1: That makes sense?
0: Okay,
1: I won't take much time on that, because I think that's fairly easy to understand.
0: Most nem akarok több időt erre szánni, mert azt gondolom, ezt elég könnyű megérteni.
1: Number three, one of the most common ways that the enemy enters the life of a believer.
0: A harmadik, ez az egyik legáltalánosabb mód arra, hogyan az ellenség belép a hívők életébe.
1: Offenses and unforgiveness.
0: Meg nem bocsátás és megsértődés, megbotránkozás.
1: And that's why the Lord puts such incredible emphasis on this subject alone.
0: Ezért hangsúlyozza az Úr olyan nagyon erőteljesen ezt a témát.
1: As believers, we absolutely positively cannot allow offenses or unforgiveness to dwell in our hearts and minds.
0: Mi hívők semmilyen körülmények között egyáltalán nem engedhetjük meg, hogy az életünkben, a szívünkben meg nem bocsátás vagy megbotránkozás maradjon, lakjon.
1: In Matthew chapter 18, amongst many chapters, he teaches very clearly about what to do if we have aught with our brother or if we have any unforgiveness in our hearts.
0: A Máté 18 különösen tanít erről, de nagyon sok részt tanít arról, hogy mit kell tennünk, amikor valami viszályunk van az atyánk fiával, és hogyan kell megbocsátani.
1: And he gives a powerful parable of the kingdom, talking about a man who owed the king an enormous debt.
0: Van egy nagyon erőteljes királyságos példabeszéd, ami arról szól, hogy egy ember óriási mennyiségű pénzzel tartozott egy királynak.
1: And after forgiving this servant of his $200 million, whatever this enormous debt was.
0: És miután a király elengedte a szolgájának ezt az óriási adósságot, ami ilyen 200 millió vagy 200 milliárd dollárra rúgott.
1: The man runs out and then he comes across somebody who owed him just a little bit, a day's worth of money.
0: És akkor, mikor elmegy a király jelenlétéből, ez az adósságot elengedett szolga, találkozik egy szolgatársával, aki egy nagyon kis összeggel, körülbelül egy napnyi fizetéssel tartozott neki.
1: We all know the parable, right?
0: Mindannyian ismerjük ezt a példázatot, ugye?
1: The Lord says, in other words, if you have any idea of what the Father has forgiven you.
0: Tehát más szóval azt mondja itt az Úr, hogyha bármilyen elképzelésed van arról, hogy az Atya mit engedett el neked.
1: We should have no problem forgiving others of minor offenses.
0: Akkor nem szabad, hogy nehezünkre essen, hogy másoknak megbocsássunk kisebb
1: kiágásokat. What's the king do when he gets a hold of this servant that will not forgive?
0: És akkor mit tesz a király azzal a szolgálóval, aki nem volt hajlandó elengedni?
1: It's the laws of the kingdom. If you will not forgive, the Lord says, and I cannot forgive you.
0: Azt mondja az Úr, hogy te nem bocsátasz meg, én se tudok neked megbocsátani.
1: And the king says, turn the servant over to the tormentors.
0: Azt mondja a király, hogy adjátok át ezt a szolgát a kínzóknak.
1: Who do you suppose they are?
0: Szerintetek kik ezek a kínzók?
1: Want to take a guess?
0: Esetleg találgatni akartok?
1: Those demonic powers are just waiting for the invitation that you open when you say I won't forgive.
0: Ezek a démoni erők csak a meghívásodra várnak, hogy kinyisd az ajtót azzal, hogy nem bocsátasz meg.
1: So anyone that is experiencing unforgiveness initially, one and two, will start having troubling thoughts.
0: Tehát, hogyha valaki mondjuk egy és kettes szinten elkezdi megtapasztalni a meg nem bocsátását, előbb-utóbb zaklató gondolatai lesznek.
1: And if those thoughts go on long enough, unchecked, then those thoughts become imaginations.
0: És hogyha ellenőrzés nélkül elég sokáig forognak az agyában ezek a gondolatok, akkor előbb-utóbb elképzelések lesznek, okoskodások ezekből.
1: And they begin to torment.
0: És elkezdenek gyötörni.
1: First, usually at night.
0: Először általában éjszaka.
1: When we're trying to sleep.
0: Amikor megpróbálunk aludni.
1: But as we go on the scale to 5 and 6, suddenly the torment is day and night.
0: De ahogy már az 5-ös, 6-os szintre jutunk ebben, ez a gyötrettetés már éjjel-nappal zajlik.
1: If that goes on long enough, it can become a stronghold.
0: És hogyha ez elég sokáig folytatódik így, akkor erősség válhat belőle.
1: Whereas many people have even ended their lives. Many people have even ended their lives, even as Christians.
0: Igen, sokan, sok embernek ez az élete végét is jelentette, még keresztényeknek is.
1: Does this make sense?
0: Értető?
1: Asking the question, how does the enemy gain access into the life of people and even believers?
0: Tehát felteszem a kérdés, hogy hogyan férhet hozzá az ellenség az emberek életéhez, még hívőkéhez is.
1: He comes in the door at number one with thoughts.
0: Először is bejön az ajtón a gondolatokkal.
1: And then he continues working towards number 9 and 10, a strong, fortified, a stronghold.
0: És utána addig dolgozik, amíg el nem jutunk a 9-es, 10-es szintig, amikor már egy igazán megerősített erőd van bennünk abból a problémából.
1: So sowing and reaping.
0: Tehát a vetés és aratás.
1: A cult.
0: Az okkultizmus,
1: offenses and unforgiveness,
0: a megbotránkozás és a meg nem bocsátás,
1: judgments,
0: és ítélkezés.
1: What are judgments?
0: Mik az ítéletek?
1: These are something that is much more in terms of the devil's bag of deception tricks. This is one of his more crafty ones.
0: Az ördög megtévesztéseket tartalmazó csomagjában ez az egyik legravaszabb, egyik legátverőbb dolog.
1: Let's go to Matthew in chapter 5, I think.
0: Menjünk
1: maybe 7.
0: Máté 5-höz vagy 7-hez inkább.
1: Right?
0: 7.
1: I'll read with, begin reading with verse 1. Judge not that you not be judged. For whatever judgment you judge, you shall be judged with the same, with that measure that you measure out. And it shall be measured to you again. And behold, you have a little mote in thy brother's eye. Consider not the beam, the telephone pole that's in your own eye first. How then shall you say to my brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own? Hypocrites first, cast out the beam first out of your own eye, and then you will see clearly enough to help your brother.
0: Egyes verstől az ötösig, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fiában van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből.
1: Okay. Now, this commandment not to judge is not to be confused with spiritual discernment.
0: Tehát ezt a parancsot, vagy tiltást, hogy ne ítéljetek, ezt nem szabad összekeverni a szellemi dolgok felméréseinek az igazságával.
1: In fact, I believe that this is the exact opposite of spiritual discernment, which is a grace gifting, which means it is the Holy Spirit operating in us and through us.
0: Sőt, én azt gondolom, hogy ez az ítélkezés, ami itt tiltva van, pontosan az ellenkezője, az ellentetje annak a szellemi megítélő képességnek, ami a Szent Szellem egyik ajándéka, ami működhet bennünk.
1: So if we're not operating under the grace ability and the grace gifting and the grace power of the Holy Spirit to discern and help us to see what's happening, then we tend to rely on our own natural human flesh, and we judge out of our own pride.
0: Tehát, hogyha a Szent Szellem kegyelmi ajándéka nem tud bennünk működni arra, hogy megkülönböztessük, felismerjük a dolgokat, akkor hajlamosak vagyunk a saját testi, emberi képességeinkre hagyatkozni a dolgok megítélésében.
1: Now, as we know, the kingdom operates as such. God gives grace to the...
0: Tudjuk, hogy a királyság úgy működik, hogy Isten kegyelmet ad a...
1: Who's he give grace to?
0: Kiknek?
1: The humble.
0: A gyalázatosaknak.
1: What does he do with the proud?
0: Mit csinál a büszkékkel, a gőgösökkel?
1: He resists.
0: Ellenáll nekik.
1: So when we are operating in a judgment,
0: tehát amikor ítélkezők vagyunk,
1: we are judging not out of the Holy Spirit or by the Holy Spirit, we are judging out of our own human intellect and our own human pride,
0: akkor nem a Szent Szellem által hozunk ítéletet, hanem a saját emberi értelmünk és büszkeségünk alapján.
1: We've now elevated ourselves to be like God.
0: Felemeltük magunkat Isten helyére.
1: And say, I can judge this situation because I know better than my brother knows.
0: És azt mondjuk, hogy én meg tudom ítélni ezt a helyzetet, mert én jobban tudom, mint a testvérem.
1: Now we don't say that.
0: Nem mondjuk ezt persze.
1: And it's so subtle that we may not even clearly think that.
0: Sőt, annyira alattomos az a működés, hogy egyértelműen nem is gondoljuk.
1: But that is exactly what is happening in the subconscious, in our souls. We are operating out of I know better than you.
0: Pedig a lelkünk tudatalatti szintjén pontosan ez történik, mert az van bennünk, az mozgat minket, hogy én jobban tudom, mint te.
1: And I was taught early on as a believer, whenever I point a finger at a brother,
0: a hívő életem elején tanították nekem, hogyha egy testvéremre rámutatok egy ujjammal.
1: Be careful because I have three more fingers pointing back at me.
0: Akkor vigyázzak, mert három további ujjam rám mutat vissza.
1: That's exactly what Jesus is saying here in Matthew 7.
0: Jézus itt a Máté 7-ben pontosan erről beszél.
1: You don't want to judge your brother out of pride.
0: Ne akarjuk gőgből megítélni a testvéreinket.
1: Because you will resist my grace. My grace resists the proud.
0: Mert Isten azt mondja, hogy az én kegyelmem ellenáll a büszkéknek.
1: I cannot give grace to pride.
0: Nem tudok kegyelmet adni a büszkéknek.
1: And if you exalt yourself in pride, you resist my grace, and it is the divine enablement that helps you accomplish the job, to be who you're called to be.
0: Tehát, hogyha büszke vagy, akkor ellenállsz annak az isteni képesítésnek, az én kegyelmemnek, ami képessé tesz arra, hogy azt elvégezd, amire elhívtalak.
1: Does this make sense?
0: Érthető?
1: This is a little tricky to capture, to understand.
0: Ez nagyon fontos, hogy megértsük ezt a trükköt.
1: I had a spiritual mentor back some years ago. In fact, he was Smith Wigglesworth's roommate, if you can believe that. If you know Smith Wigglesworth.
0: Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan mentorom, aki szobatársa volt Smith Wigglesworthnek, hogyha mond nektek valamit, ez a név.
1: He was an old man when he came into my life, in my wife's life.
0: És akkor belépett ez az ember az életembe, és a feleségem életébe.
1: He used to tell us more than he would, and he said this more than he said anything else.
0: És van egy dolog, ami többször elmondott nekünk, mint bármi más.
1: He says, be careful, because your present judgments will father your own future failures.
0: Azt mondta, hogy vigyázzatok, vigyázz, mert a jelenben hozott ítéleteid fogják felnevelni apaként a jövőbeli kudarcaidat.
1: Okay, let me explain.
0: In other words, más szóval.
1: Whatever we judgments we make out of our own fleshly pride,
0: bármilyen ítéletet hozunk, ami test szerinti büszkeségünk alapján,
1: I know better,
0: ami azt mondja, hogy én jobban tudom,
1: I'm superior,
0: én feletted állok ebben,
1: I'm the judge here,
0: én vagyok itt a bíró.
1: We set ourselves up in pride.
0: Tehát ilyen módon felmagasztaljuk magunkat büszkén.
1: And we set a process into motion.
0: És beindítunk egy folyamatot az életünkben.
1: God resists the proud.
0: Isten ellenáll a büszkéknek.
1: His grace is withdrawn.
0: Visszavonja tőlünk a kegyelmét.
1: And without his grace, we are in serious trouble.
0: És a kegyelme nélkül súlyos problémába vagyunk.
1: Because the devil goes around seeking who he may devour, and he will eat you for lunch.
0: Mert az ördög szerte jár, és keresek itt nyelhet el, úgyhogy meg fog téged ebédelni, hogyha nem vagy Krisztusban.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: So the judgments we make today set us up. We actually father children that will actually grow up a little bit later to destroy us.
0: Tehát, hogyha mi a jelenben ítélkezők vagyunk, akkor egy olyan dologra készítjük fel saját magunkat, vagy egy olyan útra állítjuk magunkat, amelyen olyan gyerekeket nevelünk fel, akiknek a hatását később fogjuk tapasztalni.
1: Now it always starts with number one or two on the scale.
0: Mindez úgy kezdődik, hogy a skálán csak egyes vagy kettes szinten van.
1: But if those judgments aren't dealt with,
0: de hogyha nem bánunk el ezekkel az ítéletekkel,
1: they become imaginations.
0: Akkor elképzelések lesznek belőlük.
1: And suddenly the enemy can convince us of almost anything, things you couldn't even imagine, you will believe.
0: És előbb-utóbb az ellenség olyan dolgokról lesz képes meggyőzni minket, amelyekről soha nem gondoltuk volna, hogy el fogjuk hinni, vagy el tudnánk hinni, de elhisszük.
1: Several years ago I was on staff with the church, and I was a very close friend with another one of the elders.
0: Több évvel ezelőtt egy adott gyülekezetnek a munkatársai közé tartoztam, és az egyik vénnel nagyon jó barát voltam.
1: Over a period of time I started to notice that he was withdrawing his spirit from me, there was something not right.
0: És egy idő után észrevettem, hogy ez az ember elkezdi visszafogni magát tőlem, tehát eltávolodik szellemében tőlem, valami nem stimmel.
1: And I said, hey brother, is something wrong with you? Is there something wrong? Oh no.
0: És aztán oda mentem, megkérdeztem, testvér, van valami problémád? Á, nem, minden rendben van.
1: You know, and I'm not super smart, but I'm smart enough to see there's something not right.
0: Tehát nem vagyok egy csúcs észlény, de annyi eszem azért van, hogy látom, hogy valami nem stimmel.
1: So I pressed my wife, and you know, well, let's do exactly what the Lord commands us to do. If you have an aunt with your brother.
0: Ugye pontosan azt tettük, a feleségemnek is szóltam, amit a Biblia ugye mond arról, hogyha valamelyik testvéreddel valami gond van.
1: Or your brother has an aunt with you.
0: Vagy a testvérednek van baja veled.
1: Go to him.
0: Akkor látogass meg.
1: And if you need to, take two or more.
0: És ha szükséges, akkor még két-három embert vigyél magaddal.
1: So I asked for a meeting, my wife and myself and his wife, and we sat down together.
0: Tehát akkor megkértem őt és a feleségét, hogy találkozzon velem és feleségemmel.
1: And I can remember this as being my first major revelation on the power of judgments.
0: És emlékszem, hogy ez volt életemben az első igazán nagy kijelentés, kinyilatkoztatás az ítélkezés erejéről.
1: He had made some judgments, some thoughts that were not true or not completely true.
0: Tehát ennek az embernek volt néhány olyan gondolata, ítélete velem kapcsolatban, ami nem volt teljesen igaz.
1: And he didn't deal with them. And he didn't come to me.
0: És nem számolt le ezekkel, és nem jött velük oda hozzám.
1: And he harbored them.
0: Hanem úgy dédelgette magában ezeket.
1: And he just became more and more judgmental.
0: És egyre ítélkezőbb lett ellenem.
1: More and more jealous.
0: Egyre féltékenyebb lett.
1: And he went moved to two and to three and to four and by five.
0: Elment a második szintig, a harmasig, a négyesig, az ötösig.
1: And after just a couple months we sat down, and now I look at a scale, I'd say, oh my gosh, he was probably right around a 6 or 7.
0: És akkor néhány hónappal később ültünk le, és akkor döbbentem, vettem észre, hogy már a 6-os vagy a 7-es szintnél tart ebben az ítéletben.
1: You know how long we sat and talked through to get him to communicate all of his judgments and all of his imaginations? You know how long? Guess?
0: Találjátok ki, hogy mennyi ideig ücsörögtünk ott, hogy beszélgessünk és próbáltuk kiszedni belőle az összes elképzelését, meg ítélkezését velem kapcsolatban.
1: We sat down for 8 hours.
0: Ott ültünk 8 órán keresztül.
1: That little offense.
0: ez a kísértődés,
1: that at one or two we could have talked out in probably 5 or 10 minutes,
0: amit egy és kettes szinten olyan 5-10 perc alatt meg tudtunk volna beszélni,
1: was now a 6 or 7 in advanced imaginations.
0: Most már 6-7-es szinnél tartott, és nagyon kifejlett elképzelések lettek belőle.
1: And for 8 hours he says, well, you said this, and this happened, and then this happened, and so and so said this, and all imaginations.
0: És akkor ott ültünk 8 órán át, és ő mondta, hogy te ezt mondtad, aztán ez történt, aztán amaz történt, aztán X ezt mondta, és a mindenféle elképzelései voltak.
1: And I'd say probably 90% of it was totally false.
0: És elmondhatom, hogy mindezeknek körülbelül 90%-a teljesen téves volt.
1: The devil, the master deceiver, was just doing his thing.
0: A sátánnak, aki a megtévesztés mestere, nagyon jó napja volt vele.
1: We were able to fix that as best as we could, but we were never able to restore the relationship to what it once was.
0: A lehető legjobb, legnagyobb mértékben, ahogy csak lehetett, kikeveredtünk ebből a problémából, de igazából a kapcsolatunk soha többé nem volt olyan, mint eredetileg.
1: Here's another powerful principle of deliverance that I learned in this experience, and others like it.
0: Ez is van a szabadításnak egy komoly alapelve, amit megtanultam ebben a helyzetben is, és sok egyéb helyzetben is ez igaz.
1: When you start getting into 4, 5, 6, 7, into advanced imaginations,
0: ahogy már eljutunk a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es szintre, amikor már nagyon fejlettek ezek az elképzelések,
1: and the grace of God is so withdrawn itself,
0: és Isten kegyelme már nagyon eltávolodott attól az embertől, visszavonult,
1: given the devil so much access to deceive and to hurt,
0: és az ördögnek nagyon sok tere volt már arra, hogy megtévesszen és sérelmet okozzon,
1: that he can actually rewrite history, rewrite our memories. We don't remember things the way they actually happen. All we can remember now is our new reality, these imaginations.
0: Hogy ekkor már az ördög tulajdonképpen a múltat is át tudja a fejünkben írni, és olyan dolgokra emlékezünk, amelyek egyáltalán nem úgy történtek, ahogy most már emlékszünk rájuk. És ezek az elképzelések így alakulnak ki.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: Okay, this is again very subtle.
0: Ez is egy nagyon alattomos dolog.
1: But I have watched very, very mature, seasoned men, fivefold ministries, apostolic men, prophetic men, pastors of churches of thousands, and I've seen many of them pulled down by offenses and judgments.
0: Nagyon sok komoly hívőt, érett szolgálókat, Istennek felnőtt érett embereit, ötrétű szolgálatban állókat, apostoli szolgálókat, profétákat, több ezer fős gyülekezetek pásztorait láttam, akik ebben estek el a sértődésben és az ítélkezésben.
1: I'm not trying to scare you, but I am trying to cause us to be sober and aware of the enemy.
0: Nem megijeszteni akarlak titeket, de szeretném, hogyha tudatában lennénk és józanul látnánk az ellenségnek a működését.
1: And I believe understanding how the enemy can enter into our lives and ministries, that's probably half the spiritual battle right there.
0: És azt gondolom, hogy ha meg tudjuk érteni, hogy az életünkben, a szolgálatunkban az ellenség hogyan tud beszivárogni, akkor az már a sikernek a fele.
1: We need to be careful. We're not judging others, the poor or the rich.
0: Vigyázzunk kell, hogy ne ítéljünk meg másokat, a szegényeket vagy a gazdagokat.
1: I think many Christians around the world are in danger of judging even sins like, for example, the gay. Gay people.
0: Azt gondolom, hogy a világon nagyon sok keresztény van, aki különböző bűnökkel kapcsolatban nagyon ítélkező, például a homoszexuálisokkal.
1: You see, Jesus hates the sin, but he loves the sinner.
0: Tudjátok, Jézus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst.
1: That's spiritual discernment.
0: Ez a szellemi megkülönböztetési képesség.
1: And a proper operation of a grace gift.
0: És a kegyelem ajándékának megfelelő működése.
1: But when we make that mistake of suddenly moving over, where we are actually beginning to judge and over time be critical of a gay lifestyle, for example, we are in dangerous ground.
0: De tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy nehogy előbb-utóbb eljussunk odáig, hogy már ítélkezők vagy kritikusok vagyunk, akár mondjuk a homoszexuálisok életmódjával kapcsolatban, mert akkor már veszélyes talajra tévedtünk.
1: There's an old saying that we've all probably heard, were it not for the grace of God, there go I. Were it not for the grace of God,
0: there go I. Tehát aztán sokszor hallottuk már, és mondhattuk is, hogy ha Isten kegyelme nem lett volna az életemben, én is ott tarthatnék.
1: Without God's grace,
0: Isten kegyelme nélkül,
1: there is nothing, no sin that you and I are not capable of committing.
0: Semmi nincs olyan bűn, amit nem lennénk képesek elkövetni.
1: You start going down the scale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and watch what happens to your life.
0: Hogyha végig mész ezen a skálán 2-től mondjuk 8-ig, akkor utána nézheted, hogy mi történik az életedben.
1: We need to be very careful that we are discerning by the spiritual gift of discernment, but we are not judging out of fleshly pride.
0: Nagyon vigyázzunk kell, hogy igen, a Szent Szellem a megkülönböztetési ajándéka segítségével ismerjük fel a dolgok mienségét, de ne ítélkezzünk büszkeségből.
1: And it's very easy for us to judge our fathers, our mothers, our spouses.
0: Nagyon könnyen meg tudjuk ítélni a szüleinket, a házastársainkat.
1: Other brothers and sisters who may have hurt us.
0: Vagy más testvéreket, akik bántottak minket, megbántottak.
1: Many women have fallen into judging men as being insensitive and untrustworthy.
0: Nagyon sok nő beleesett abba, hogy olyannak ítéli a férfiakat, vagy olyannak bélyegzi őket, hogy nem megbízhatóak és érzéketlenek.
1: Many men have fallen into judging women as being manipulative and controlling.
0: Nagyon sok férfi beleesett abba, hogy megítélte a nőket, hogy ezek mind kontrollálóak és manipulálnak minket.
1: Many are, can judge their bosses at work as being hard or insensitive.
0: Sokan megítélhetik a főnöküket a munkahelyükön, hogy az illető túl kemény és teljesen érzéketlen.
1: It's easy to judge maybe current or past leadership as being controlling or fearful or being just simply hirelings.
0: Nagyon könnyű megítélnünk vezetőket például arra, hogy ők is nem érzékenyek, nem törődnek az emberekkel, vagy csak olyanok, mint a béresek.
1: And I think one of the most horrendous, one of the worst kinds of judgments that there possibly can be.
0: Azt gondolom, az egyik legborzasztóbb, legrettenetesebb ítélet, ami születhet az emberben.
1: Is going down that scale of deception and actually coming to a place where we start judging God.
0: Az, amikor már annyira előre haladtunk az ítélkezésnek a skáláján, hogy már Istent ítéljük meg.
1: Why did you let this happen?
0: Miért engedted te, hogy ez megtörtént?
1: Where were you when this happened?
0: Hol voltál te, amikor ez megtörtént?
1: Right? And what starts as thoughts over time become imaginations.
0: És egy idő elteltével ezekből a gondolatokból már elképzelések alakulnak ki.
1: They completely distort our way, the way we see and know our God.
0: És teljesen eltorzíthatják az Isten képünket.
1: Long enough and that'll become a stronghold.
0: És végső soron ezek is erősséggé válhatnak.
1: Amen?
2: Elhangzott Darko Kreiner, a Szabadítás Szolgálata című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Jövő héten akkor Bódva Szilason leszünk, akkor pedig Attila fog szolgálni, úgyhogy ha nem érünk vissza, akkor is út közben majd fogjuk hallgatni. De én is csak azt tudom mondani, amit a Józsi az előttem szóló közvetlenül. Be kell kapcsolódni valahogy. Olyan időt élünk, és olyan időszakot élünk, hogy máskor is tudom, ezelőtt 10 éve is erőfeszítést kellett tenni annak érdekében, hogy benne legyél az Isten népe között a kapcsolatokban. De talán most egy nagyobb erőfeszítés kell, mert a légkör és sok minden húz, vonz arra és hat, arra fele, hogy hát otthonról is meg tudom nézni, meg tudjam csinálni, és megvan ennek a helye, mert hogyha gyengélkedsz, ha beteg vagy, akkor maradj otthon és gyógyulj meg mindenképpen. Ugyanakkor a testnek is van egy olyan, a testi természetnek is van egy olyan vágya, hogy hát a közösségtől egy kicsit elszigetelődni, izolálódni, mert bármilyen közösségbe mész. Van ugye egy pozitív élménye ennek, de van azért egy törődése is, törődöttsége is, egy fáradtságos része, és a testi természet ezt nem kívánja. De mégis tedd meg, mert valami olyasmit tervezett Isten a kapcsolatokba, a közösségi kapcsolatokba, amit nem tudsz egyénileg megélni. Nagyon sok mindent kipótol Isten online, és megáld online, viszont vannak olyan dolgok, amit nem tudsz személyes kapcsolatok nélkül úgy átélni és megtapasztalni. A Lukács evangélium 4. fejezetének az első 13,5 versét olvastuk föl a Sami vezetésével. Ami bennem volt, ahogy imádkoztam, meg gondolkodtam, mert annyi minden jó tanítást hallottatok, most az elmúlt napokban voltunk Budapesten többen is a gyülekezetből országos prófétai találkozón, és nekem egy nagyon építő áldás volt ez a 2,5 nap, mert én magam is épültem, és úgy szívódtam föl, úgy, mint a kis kakas szív föl begyen az Isten áldásai. Meg jó volt látni, hallani, ahogy ti szolgáltatok többen. A Attila is, Ivett is, Gábor is, Kati is. És hálás vagyok azért az Úrnak, hogy egy olyan közösségben, helyi gyülekezetben élhetünk, hogy nagyon fantasztikus ajándékok vannak bennetek. És becsüljétek meg becsüljük meg ezeket az ajándékokat. És tudom, hogy elkötelezett Krisztus követők vagytok nagyon sokan. Akik hallgatjátok, nézitek, meg akik jelen vagytok, aztán végképp odaszánt fazonok vagytok. És sok próbát és sok kísértést átéltetek már, átéltünk mindannyian külön-külön is, meg együtt is. Voltak ebbe tesztek, amit úgy az Úr lakmuszpapírba, vagy lakmuszpapírként belerakott egy-egy helyzetbe, hogy mi jön ki a szívünkből. Voltak a kísértések, voltak próbák, sokféle volt. Néhány pontba szeretnék beszélni, talán 6 vagy maximum 7 pontban. Az első, hogy a tesztek és a próbák, ahogy végig gondoltam az életemet, nagyon sokszor felhatalmazások vagy egy nagyobb megbízások előtt jönnek az életedbe. Amikor azt tapasztalod, hogy vannak nehézségek, vannak hát az eddigi hétköznapi életmenetemtől kicsit eltérően, nagyobb sűrűséggel, nagyobb erősséggel jelennek meg ezek a próbák, ezek a kísértések, akkor érdemes valamit elgondolkodni, hogy Isten vajon mit akar az életedbe, vajon mit szeretne cselekedni, mert ok nélkül nem engedi meg. Ok nélkül nincs ez. Ok nélkül nem engedi a kísértőnek se, hogy csak úgy szórakozzon veled. Annak célja van, hogyha Isten megengedte. Megengedése nélkül pedig a közeledbe sem mehet, és nem nyúlhat semmilyen módon hozzád. Tehát valószínű, hogyha vannak próbák, vannak ilyen tesztek az életedbe, vagy kísértések, akkor gondolkozz el, mert valószínű, hogy Isten valami nagyobbat, valami újat, valami szélesebbet akar cselekedni. Tehát valami olyan eseményt, valami olyan szolgálatot, valami olyan hitbeli kilépést, vagy ígéret, beteljesedést, átvételt akar az életedbe, hogy az elkövetkező időszakban megvalósuljon, amit az ördög nagyon nem szeretne, és Isten pedig szellemi törvényszerűségek által azt akarja, hogy amikor megkapod az áldást, az ördög ne tudja ellopni ezt. Egyedül egy módon tudja elérni, hogy hitáltal veszed el. De sokszor úgy tudunk előbbre jutni, hogy hitből hitbe. Nagyobb hitem hogy lesz? Neked hogy lesz nagyobb hited? Egyrészt egymás hite által tudunk erősödni, másrészt hallásból, a hálaadás, a dicsőítés által, az ima, a böjt által, ezeket tudjuk, növekszik a hitünk. Igen, ugyanakkor a próbákon keresztül is, a teszteken, a kísértéseken keresztül is, ahogy azokban megállsz hűséggel, megállsz tisztán, sőt, győztesen kijössz, egy nagyobb hited van, egy nagyobb erőszintre, nagyobb hitszintre jutottál, és amikor utána megkapod azt az áldást, megkapod azt az ígéretet, beteljesedést, akkor már nem tudja ellopni az ördög, mert már egy nagyobb hitszinten éled meg, és tartod meg. Az elején, amikor a keresztény életemben voltak ilyen időszakok, akkor ez engem egy kicsit zavart. Nem azt mondom, hogy most repesek érte, de amikor ezeket tapasztalom, akkor a szellemi füleim hegyezem. A szellemi szemeimet merezgetem, hogy vajon mi az, ami jön. Mert nem csak az, ami a próbát átélem, és látom, és érzékelem, ezen túl szeretnék látni szellemben, hogy ez most mi az oka, mi a célja ezzel Istennek, mert van valami oka és van valami célja. A másik oldalról pedig azon is érdemes elgondolkozni, hogyha már hosszabb ideje nem élsz át az ellenség részéről semmilyen ellenállást, akkor érdemes elgondolkozni, hogy van jó pályán mozogsz-e. De ez nem azt jelenti, hogyha nincsen éppen kísértés, nincsen éppen próba, akkor valami baj van, mert emlékezünk meg, hogy a Lukács 4-ben is, de más helyütt is, azt olvassuk az evangéliumokban, amikor 40 napon át kísértette az ördög Jézust, akkor utána, ahogy végén ellenállt, elhagyta őt, de azt mondja, hogy egy időre. Egy időre, és ott a Kairos szó van. Ez a Lukács 4-ben azt mondja, hogy igen. Tehát egy időre elhagyta őt, és ott az a Kairos idő, és amikor éppen nincs se próba, se kísértés, se ilyesmi, az egy Kairos idő, azt ki kell használni. Amikor éppen úgy érzed, hogy nem vagy próbába, amikor úgy érzed, hogy most úgy minden a sinem van, minden jól megy, minden gördülékenyen és olajozottan megy, azt az időszakot feltétlenül használt ki. Mert az az időszak egy Kairos idő. Valamire Isten elkészítette azt az időszakot, amikor éppen nincs ilyen próbás dolog. Amikor pedig benne vagy a 4. fejezet első versét, olvasom csak meg a 14-nek az első felét. Jézus Szent Szellemmel telve visszatérte a Jordántól, és a Szellem elvitte a pusztába. Tehát figyeld meg, hogy a Jordánnál betöltekezett a Szent Szellemmel, telve volt Szent Szellemmel, a Szent Szellem elvezette Másik evangéliumban úgy olvassuk, hogy kényszerítette Isten szelleme, gyakorlatilag kényszerből oda tuszkolta a pusztába a kísértés helyére. Ott 40 napon át kísértette az ördög, 14-es, Jézus pedig visszatért a Szent Szellem erejével Galileába. Tehát ott volt a kísértésnek a helyén, ott volt a nehézségek, a próbák helyén, de ahogy megállt, hogyan jött vissza, a Szent Szellemnek az erejével jött vissza, és gyakorlatilag elkezdte a szolgálatát. Valami teljesen új kezdődött el az ő életébe. Jézus előtte is Istennek a fia volt, amiből kiüresítette önmagát, és teljességgel emberként élt itt. De mégis ott valami történt a Jordánnál, ott betöltött egy igazságot, és ő is víztől és szellemtől megtörtént ez az újjászületése neki, és nem véletlenül ott tett bizonyságot az atya róla, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. De a Szent Szellem, ahogy rászállt és megtelt, a Szent Szellemmel még nem kezdődött el egy új. Egy kísértés időszak kezdődött el elég intenzíven az ő életébe, egy próba időszak, és amikor az letelt, azokban győztesen megállt, azt olvassuk, hogy elkezdte szolgálatát, mert a Szent Szellem erejével tért vissza. És úgy kezdte el a szolgálatát. Tehát, hogyha próbás életet, vagy időszakot élsz éppen, ilyen kísértéses időszakot élsz át, akkor nézz, figyelj, kutass a szíveddel, szellemi szemeiddel, füleiddel, hogy mik azok a dolgok, amiben Isten most valami újat akar ezek után, ahogy győztesen kijössz ebből a szakaszból, elkezdeni az életedbe. A második dolog, a tesztek és a próbák sikeres beteljesítése után jön ugye a megbízás, és a fölhatalmazásnak a megteljesítése. Elkezdte Jézus a Szent Szellemmel betöltekezés és az erejével való betöltekezés után a szolgálatát. Az ördögnek a támadása után nagyon sokszor azt vettük észre, hogy vannak nagy eredmények és nagy győzelmek. Miért? Mert még utolsó nagy próbálkozása, kétségbeesett próbálkozása volt, hogy megállítson. Utolsó nagy próbálkozása volt, hogy elbizonytalanítson. Jézus, hát már kisgyerek korától el akarta teljesen lehetetleníteni. Tehát a Heródes, a gyerekek meg kivégzése, halálra keresték, körözött személy volt. Aztán, hogy meghalt Heródes, akkor tudtak ugye visszaköltözni Egyiptomból Mária és József, meg a gyerek. És akkor Názáretbe éltek. Tehát annyi minden olyan sokféle módon próbálta őt az ördög eltenni, félretenni, és az ő megszületését is már előtte évszázadokon keresztül próbálta ellehetetleníteni, de Isten megcsinálta és betöltötte az ígéretét. Tehát amikor átélsz valamilyen kísértést, próbát, utána várhatod a megbízás, a fölhatalmazás, a többi. De itt még egy fontos dolog van, hogy amikor valami nagyobb győzelmet élsz át, valami nagyobb ígéret teljesedik be, akkor legyél résen. Az amálekitáknak a támadás időszakát ismeritek, amikor kifáradt Istennek a népe, voltak nagy ima meghallgatások, átélések, és akkor mentek nagy bizonyságokkal, de fáradtan. És akik a tábor szélén voltak, fáradtan, elcsüggedve, lemaradtak, az amálekiták kipicézték őket, és azokat elkezdték gyilkolni. Kicsit olyasmi, mint az oroszlánok, mikor a horda egy antilop csordát megtámad, vagy kergetik, vagy akár a gepárd, vagy másik ilyen ragadozó, megkergetik a csordát, és amelyik lemarad, amelyik beteg, amelyik nem tud menni az egi a többiekkel, azt picézik ki, és azt támadják meg. Hogyha átélsz a győzelmeket és bizonyságokat, átélsz ima meghallgatásokat és áldásokat, akkor még inkább húzódj be a nyájba. Még inkább kapcsolódj be, mert az embernek a szellemi érzékelő képessége akkor lankad leginkább, amikor olyan jó dolgok történnek, és olyan jó dolgok el tudják altatni az embernek az éberségét, és ne engedjétek, hogyha lettek anyagi áldások, lettek lakások, autók, házak, munkahely, férj, feleség, gyerekáldás, bármi. Ha átéltél ima meghallgatásokat, bizonyságokat, azt szeretném mondani, hogy figyelj szellemben, és a legjobb, a legbiztosabb az, hogy ne legyél el magadba az áldásaiddal. Ez a legnagyobb csapda. Mert akkor veszi észre legkevésbé az ember az ellenségnek a támadásait. De hogyha ilyenkor behúzódsz a nyájnak a közepébe, minél szorosabban a kapcsolatokba, az egy oltalmat és védelmet fog adni. Ha nem is veszem észre, a nyájnak a többi tagja észreveszi, és annak a riasztását és riadt viselkedéséből én is megfogom azokat a szellemi jelzéseket kapni, hogy igen, most minek van az ideje. Ha kicsit hasonló, mint Illés próféta, ismeritek nagyon jó, a szolgálatának szinte a csúcsa volt ott a Kármel hegyen, amikor kihívást intézett a Baál és az Asera papok ellen, a bálványimádásba volt az egész nép, és 850 hamis prófétát kihívott, hogy ők is építsék meg Baálnak, meg az Aserának az oltár, ő is megépítette az élőistennek, ő le is locsolta. Először egész napot vagdosták magukat, mert abban maradtak, hogy tüzet egyik se gyújthat alá, és amelyik Isten tűzzel válaszol, az az igazi Isten, és azt kell az egész népnek szolgálnia. Úgyhogy ez egy élet-halál kérdése volt, mert tudták nagyon jól a baálpapok, ha nem jön tűz, akkor meghalnak. Ha tűz jön, akkor meg Illés hal meg. Úgyhogy mindent megtettek, de nem jött tűz. Aztán Illés jó le is locsolta az övét, aztán imádkozott az úr, fölnyalt a vizestől, mindenestől, jött a tűz, és megölték az összes 850 hamis prófétát. Igen, rögtön ezután volt Jezabelnek az a igen komoly fenyegetés, hogy ahogy te kivégezted az én prófétáimat, én is kivégezlek téged a következő napon. És annyira bejött a félelem az életébe, annyira eljött, belejött a menekülés vágy, a depresszió, a magány, hogy elmenekült. Elfutott onnan. És el akart az egész az élők sorából is költözni, és gondolj csak bele a másik, amikor Jézus adott egy bepillantás a megdicsőülés hegyén a tanítványok, három tanítványának, hogy mi is az a mennyei dolog, és közvetlen utána lemennek, és azt tapasztalták, hogy a többi kilenc nem tudta kiűzni azt a démonizált emberből a gonosz szellemeket. Fantasztikus dolgot éltek át, de ahogy lementek, az a három se tudta kiűzni. Tehát Péter, Jakab, János se, aki átélte Jézussal azt a fantasztikus illést, hallották beszélni, Mózest hallották beszélni, látták, dicsőség volt Jézuson, mindene világított, és csak úgy sugárzott Istennek a jelenlététől. De az a helyzet, hogy mikor lementek, ez a három tanítvány se tudta kiűzni azokat a gonosz szellemeket, ők is megkapták ezt a megrovást vagy intést. Minden áttörés és minden ilyen nagyobb győzelem után azért számíthatsz arra, és az lehet sikeres konferencia, tegnap előtt az volt, lehet bármilyen sikeres, akármilyen családi dolog, megmozdulás, anyagi, szellemi, kapcsolati, vagy akár ima meghallgatás, magasabb készültségi fokon kell szellemben megmaradni. És az azt jelenti, hogy érdemes figyelni szellemben, egy radarozni, hogy most jönnek-e, föltűnik-e a radaron valami ördögi dolog. Ez nem azt jelenti, hogy fóbia, hanem egy szellemi érzékenység, egy készség, vagy figyelés, vagy hogy egy jó szó, mit tudtok még jó. Ez azt köszönöm, ezt látom. Készenlét, igen. Tehát, hogy kész vagyok arra, hogy... Igen. Készenlét. Mert a készenléti állapotomban tudom leginkább időben észlelni és érzékelni, hogyha az ördög bármit is akar. Szóval ez a második. A harmadik dolog, amit ezzel a próbákkal, kísértésekkel és a fölötte való győzelemmel kapcsolatban szerettem volna elmondani, hogy a tesztek és a próbák a prófétai szó elhangzása és annak a beteljesedése között is jönnek. Ha kaptál már valamilyen prófétai kijelentést, prófétai szót, akkor számíts arra, hogy az ördög meg fog próbálni. De van úgy, hogy ezt Isten direkt engedi. Direkt enged. Vagy azt is el tudom képzelni, hogy a Szent Szellem, Isten direkt belevezet olyan helyzetekbe, hogy megpróbáltass. Nem az Isten próbál meg, az ördög kísért, de lehet, hogy Isten vezet abba bele. Isten kényszerít abba a helyzetbe, mint Jézust a pusztába. Az egy más kérdés, hogy direkt ezt tanította nekünk Jézus, a hegyi beszédben emlékeztek, hogy úgy imádkozunk, hogy ne vigyél a kísértésbe. Persze tudom, hogy megvannak a próbálkozások, hogy ne engedj a kísértésbe, de hát az a helyzet, hogy szó szerint azért mégiscsak azt jelenti, hogy ne vigy a kísértésbe. Tehát mindenképpen jó, hogyha ez is benned van, ez a kérés, hogy ez az atyához köt, Istenhez köt, a fiúhoz, Szent Szellemhez köti a szívem, a lelkem, amikor ennek a imának a lelkületébe kérem a mennyei atyám, hogy édesatyám, ne vigyél, ne engedj a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ha ott van az a helyzet. Amikor várod egy-egy prófétai szónak a beteljesedését, szerintetek milyen támadásokkal próbálkozik az ördög? Mi? Nagy valószínűséggel egyből lesznek megkérdőjelezések, nem is a szívedbe, a lelked, emberektől. Emberek fogják megkérdőjelezni. Tehát hallható, kézzel fogható, személyek. Vagy hogyha azon már túl vagy, akkor lehet, hogy ott belül. Vagy az identitásodba. Ahogy názereti Jézusnak a kísértéseit látjuk. Ugye a prófétai időzítéseket nem biztos, hogy mindig jól értjük, vagy jól érzékeljük, és miközben várjuk a prófétai szónak a beteljesedését, legtöbb prófétai szó nem úgy hangzik el, hogy holnap után este 4 órakor ez és ez lesz. Nem mondja, Istenhez köt, a fiúhoz, Szent Szellemhez köti a szívem, a lelkem, amikor ennek a imának a lelkületébe kérem a mennyei atyám, hogy édesatyám, ne vigyél, ne engedj a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ha ott van az a helyzet. Amikor várod egy-egy prófétai szónak a beteljesedését, szerintetek milyen támadásokkal próbálkozik az ördög? Mi? Nagy valószínűséggel egyből lesznek megkérdőjelezések, nem is a szívedbe, a lelked, emberektől. Emberek fogják megkérdőjelezni. Tehát hallható, kézzel fogható, személyek. Vagy hogyha azon már túl vagy, akkor lehet, hogy ott belül. Vagy az identitásodba, ahogy názereti Jézusnak a kísértéseit látjuk. Ugye a prófétai időzítéseket nem biztos, hogy mindig jól értjük, vagy jól érzékeljük, és miközben várjuk a prófétai szónak a beteljesedését, A legtöbb prófétai szó nem úgy hangzik el, hogy holnap után este 4 órakor ez is ez lesz.

Nagy valószínűséggel egyből lesznek megkérdőjelezések, nem is a szívedbe, a lelkedbe, emberektől. Emberek fogják megkérdőjelezni. Tehát hallható, kézzelfogható személyek. Vagy hogyha azon már túl vagy, akkor lehet, hogy ott belül. Vagy az identitásodba, ahogy názáreti Jézusnak a kísértéseit látjuk. Ugye a prófétai időzítéseket nem biztos, hogy mindig jól értjük, vagy jól érzékeljük, és miközben várjuk a prófétai szónak a beteljesedését, a legtöbb prófétai szó nem úgy hangzik el, hogy holnap után este 4 órakor ez és ez lesz. Nem mondják meg a prófétai dolognak, a megígért dolognak a beteljesedési idejét. Vagy Isten ezt nem jelenti ki. Ennek oka van, nem azért, mert nem tudná kijelenteni, hanem azért, hogy megtanuljunk ezekkel a kijelentésekkel, proféciákkal küzdeni, harcolni, ahogy Pál apostol írja a Timóteushoz írt levélbe. Megtanuljuk úgy fegyverekként használni, hogy a kísértő, elbizonytalanító szavai ellen tudjunk menni a prófétai szóval. Tehát amikor azt mondja Pál apostol, hogy fogjul ejtve minden gondolatot az elménkbe, ami Isten megismerésének az útjában áll, az azt is jelenti, hogy tényleg kimondom ezt, hogy az Úr Jézus nevében fogjul ejtem ezt és ezt a gondolatot, másrészt pedig kimondom azt a prófétai ígéretet, ami pont arra a területre szól. Kimondom, hogy Uram, ezt pedig megígérted. És erre az ígéretre nézve ezt megragadom, és kihirdetem, kimondom, hogy ez be fog teljesedni. És ahogy ezeket az ígéreteket kimondod újból és újból, a beteljesedési kegyelmi időszakot hozod előre. Sokszor a szánkkal, a megvallásunkkal, a szívből hittel kimondott megvallásaiddal készíted elő a beteljesedésnek az idejét, Kairosz idejét. És az ezért múlik, van úgy, hogy rajtunk, természetesen nem mindig rajtunk múlik. Néha éveket vagy lehetséges, hogy évtizedeket kell várni egy-egy proféciának a beteljesedésére. A hitnek az egyik nagy próbája, emlékeztek, Ábrahám életében ott volt. Ugye Isten azt mondta, hogy lesz egy fia, és utána még évtizedeket kellett várnia annak a beteljesedésére, mire megszületett. Aztán gondoljatok csak bele a Lukács evangélium 4. fejezet, amit felolvastunk Jézus pusztában való megkísértéséről. A neki szóló prófétai kijelentéseket kérdőjelezte meg az ördög. Mert az, hogy a kenyérré változik a kő, hogy leugrik a vest alá magadat, és az Úr az ő angyalainak parancsol felőled, stb. Stb. Ez mind a Krisztusról szólt. Ez a Krisztusnak ígértetett meg. Tehát ez neki szólt. De pontosan ezzel akarta elbizonytalanítani, illetve belevinni egy olyan kényszer megcselekvésbe, ami nem lett volna Istennek a terve és Istennek az akarata, mert nem az volt az ígéret beteljesedésének az ideje. Van úgy, hogy az ördög azzal próbál vakvágányra vezetni, hogy hamarabb akarja megcselekedtetni velünk a dolgokat. De adjon Isten abba kegyelmet és bölcsességet, hogy fölismerjük, hogy minek az ideje van, mert Jézusot nem változtatta a követ kenyérré. De később volt kenyérré változtatás. Már idézőjelben, mert kenyérszaporítás, meg hallá változtatás, halszaporítás. Tehát volt azért, és teljesítette be ezt is, Ábrahám számára nem csak a fia születése volt egy ilyen próba és egy ilyen kísértés, hanem utána eltelt 14 éves volt Izsák, amikor Isten kérte,

0: hogy áldozza föl, és próbára tette az engedelmességét. Az 1 Mózes 22-be olvassuk, és ennek fényében mi is, miután megkapunk egy-egy kijelentést, egy-egy prófétai ígéretet, szükségünk van arra, hogy gondolkozzunk azon, elmélkedjünk azon, forgassuk a szívünkbe, mint ahogy emlékeztek, Mária tette. Mária is a Lukács 2.19-et, hogyha fölrakod, Mária megőrizte a szívében mindazt, amit Gábriel angyal mondott neki, és sokat gondolkodott azon, és forgatta a szívében, ami történt. Mit jelent az, hogy a szívben forgatni? Az, hogy álmodozol róla, gondolkodsz róla, elképzeled magad abba a szituációba. Lehet, hogy beszélgetsz róla olyan megbízható emberrel, aki nem fogja megkérdőjelezni se a te identitásodat, se a prófétai ígéret Istentől való mi voltát, se azt, hogy ez most neked szól, nincsen benne irítség. Tehát kifejezetten olyannal beszélges a proféciáidról, aki tudod, hogy szeret, aki megbecsül, aki tisztel, és tudod, hogy nem támad benne irítség, nem tudja az ördög fölhasználni hitetlen beszéddel, vagy elbizonytalanító beszéddel. Beszélj és beszélges erről. Mária is, nem olvassuk egyébként, legalábbis én nem emlékszem, hogy beszélt valaha is ezekről, vagy beszélgetett volna ezekről. Ugye Erzsébethez ment, és akkor ott ketten ott tárgyalták, mind a kettőnek természet fölötti volt a állapotos mi volt a és a gyerek szülése. Föl kell ismernünk az Istentől való időzítéseket. Ábrahámnak is ott az első évtizedes, több évtizedes várakozásában ott azért volt egy türelmetlenséges benyúlása. Annak a következményeit azért még most is isszuk annak a levét, Izmael meg a leszármazottjai, de föl kell ismernünk is, ehhez adjon Isten kegyelmet. Van úgy, hogy a Szent Szellemnek a magyarázó kijelentése szükséges, a kijelentés szelleme. Van úgy, hogy Isten küld egy angyalt, hogy ott legyen az életünkben is valahogy a magyarázatra rávezessen és rábögdössön, mert az értelmezésre szükségünk van egy-egy kijelentésre, vagy kijelentéssel kapcsolatban, hogy miközben pihentetjük, forgatjuk az elménkbe, a szívünkbe, gondolkozunk róla, akkor ne tudja az ördög kikapni, ne tudja az ördög elfeledtetni velünk, és továbbra is csináljuk a hitnek a cselekedeteit, arra nézve ne fáradjunk bele, mert akkor a maga idejében a Kairos időbe fogunk aratni. Galata 6.9-ben pont azt mondja, hogy ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek, ha kitartóan végezzük munkánkat, akkor időben, tehát itt a Kairos időben aratunk majd. Nagyon sokszor az aratás akkor történik, amikor, ahogy az előbb beszéltem, az ördög elhagyta egy időre. A próbák és a kísértések után jön egy időszak, és azért kell akkor nagyon figyelnünk, a sikerek után, akkor a kísértő jövetele miatt, a próbák után pedig azért, hogy mik azok az ígéretek, mik azok az aratni való dolgok, mik azok az áldások, amelyeknek a beteljesedésének az idejét hozta el Isten. Mert az a Kairos idő. És azt mondja, hogy ha előtte nem fáradunk bele, tesszük a hitbeli cselekedeteket, kitartóak vagyunk a tennivalók elvégzésébe, akkor időben, a Kairos idejében fogunk aratni. Talán az egyik teszt, az egyik próba nehéz, vagy nehezebb, mint a másik az életünkben, mert a múltkori az azért rövidebb volt, könnyebb volt, de akkor se fáradj bele, és állj végig meg abba a próbába. Talán ez az egyik legnehezebb egyébként, hogy a profécia, és vagy a profétai ígéret, és annak a beteljesedése közti időszakba végig kitartsunk az ígéretet megragadva. Ez az egyik legnehezebb talán. Mert amikor eltelt 5 év, eltelt 10 év, eltelt 20 év, és még mindig nem teljesedett be, hogy ne fáradj bele. De ha nem fáradsz bele, akkor azt mondja, hogy a kairosz időben aratni fogsz. Akkor lehet, hogy pont egy olyan időszakba fog a beteljesedés eljönni, amikor vége van egy próbádnak, vége van egy kísértés időszaknak, győztesen kijössz belőle, és akkor keresztbe tennénk ugye az ölünkbe a kezünket, és malmoznánk, de nem, hanem figyelsz szellemben. Két dolog, egyrészt, hogy jön-e az ördög, próbálkozik-e, másrészt, vajon milyen ígéretet akar Isten, hogy most beteljesedjen az életembe? Mert lehet, hogy pont az a kairosz idő annak a profétai kijelentésnek a beteljesítésére. A következő, a negyedik dolog, a kísértés sokszor akkor jön, amikor éppen a leggyengébb pontodon vagy. Ha olvassuk az evangéliumokat, az ördög akkor jött kísérteni Jézus, miután már jó megéhezett. Tehát 40 napig böjtölt. Amikor elkezdjük januárban majd a 3 hetes böjtöt, az csak egy 21 napos böjt. A kísértő ugye az elején próbál elbizonytalanítani, hogy azért ne szándod a magad annyira, de aztán figyeld meg, hogy belejössz, és oda szánod magad mégis ennek ellenére, de van ebbe sikerélményed, utána megint próbálkozik, hogy hát nem kell azért annyiát, még a végén csont és bőr leszel. Ez a gondolat mondjuk nem jött beném, de némeljetek be esetleg. A kísértés akkor jön, amikor a leggyengébb pontodon vagy. Jézus sikeresen ellenállt ugye minden kísértésnek, és az ördög ott hagyta őt egy következő időszakra, hogy magára hagyta, és elment tőle egy időre. És legyünk abban józanok, hogy az ördög nem irgalmas. Tehát nincsen benne olyan megkegyelmező érzés, hogy hát most látom, fáradt vagy, látom, most nagyon nehéz a körülmények, hát most békén hagylak. Ha látja, hogy fáradt vagy, nehéz vagy, no, akkor pont akkor akar támadni. Amikor gyengébbek vagyunk, amikor ellankadtunk, amikor kiakadtunk, amikor dühösek vagyunk, amikor elkeseredtünk, amikor besértődtünk, megsértettek, amikor betegség gyötör, amikor kiégetnek, olyan kiüresedetnek érezzük magunkat. Pontosan ezek azok az időszakok, ezek azok a helyzetek, amikor az ördög kipicézett és a fókuszba állít, és a démonjait, a gonosz szellemeit csak úgy ránk akarja uszítani, hogy na most van ennek az ideje. Tehát ne gondold azt, hogy az ördög az most egy úriember, és megvárja még jó, betelsz szent szellemmel, újból teleszívod magad Isten erejével, és Istennek az ígéretei úgy megint úgy megvallásokkal, hogy megerősödsz, pont akkor akar ő támadni nagy valószínűséggel, amikor elfáradtunk. Soha ne gondold, hogy az ördög megsajnál majd, és akkor majd úgy magadra hagy. Amikor harcolsz, amikor küzdködsz, amikor küzdesz, és elfáradsz, akkor próbálkozik. Ezért van az, hogy szükségünk van testvéri kapcsolatokra. Mert lehet, hogy én nem veszem észre, de a testvérem észreveszi, hogyha támadás alatt vagyok, és közben jár, és segít. Lehet, hogy nem nincs ott mellettem, de a szívébe, a szellemébe, a lelkébe őr, őrálló. Ezért szükséged van olyan megbízható kapcsolatokra, akikre számíthatsz a nehéz helyzetekbe, a próbákba és a kísértésekbe, akik körülvesznek, amikor gyenge vagy, és segítenek keresztül vergődni, keresztül verni magadat azon az időszakon, segítenek keresztül imádkozni. Ne hozzunk jelentős döntéseket akkor, amikor ilyen nagyon kimerültek, fáradtak vagyunk, mert sőt, ne közöljünk, vagy ne beszéljünk érzékeny információkról, amikor fáradt vagyok, fáradt vagy, mert én is, amikor fáradt vagyok, akkor könnyebben kijön belőlem meggondolatlan dolog, ami nem kellene. És akkor adjon az Úr ebbe bölcsességet, hogy akkor inkább hallgassunk. A következő, ez az ötös, a kísértés akkor jön, amikor unatkozol. Úgyhogy testvérek, hogyha unatkozol, akkor kérlek, hogy hívj fel a Bogit, vagy hívjál fel engem, vagy hívj fel a Katit, és akkor segítünk, hogy az unalom úgy eltűnjön és elmúljon. Vagy hívj fel a házi csoport vezetődet, és akkor szerintem ő is tud adni egy-két ötletet, hogy mit csinálj, hogy ne unatkozz. Vagy pedig nézd meg, vedd elő a hírlevelet, és akkor nézd meg, mikor vannak ima összejövetele, és akkor fölzumolsz, vagy eljössz személyesen azokra az ima összejövetelekre, és már is az unalom elhagyott téged. Miért fontos, hogy ne unatkozzunk? 2 Sámuel 11-be, ismerős, nagyon jó, Dávid király akkor éppen üres járatban volt. Nagyon ismerős, nem fogom felolvasni ebből semmit, de mégis hivatkozok erre, mert otthon maradt ahelyett, hogy elment volna harcolni. Otthon maradt ahelyett, hogy elment volna hadba, mint a többi király. És akkor bukott el házasságtörésben, és ez odáig vezetett, hogy gyilkosság is lett belőle, a legjobb barátját végeztette ki. És előfordulhat, amikor az emberek nem rendelkeznek erős céltudatossággal, és nincsen bennük egy következetes elkötelezettség, vagy unatkoznak, vagy egyszerűen hát úgy nem foglalkoznak, nem szánják oda magukat Istennek a dolgai cselekvésére. Nem kerülnek be a sűrűjébe, a nyáj sűrűjébe, ahol tudják, hogy ilyen tennivaló van, olyan tennivaló van, amolyan hiány van, mert a nyájba látod, hogy azt is meg kéne mosdatni, tisztába kéne tenni, azt meg kéne nyírni, rühes, ki kéne szedni a kullancsot belőle, a körmét, a patáit le kellene vágni, stb. Stb. De ezt csak akkor veszed észre, amikor benn vagy a nyájba. Ha nem vagy a nyájba benne, akkor persze tudom, mert azoknak beszélek, akik bent vagytok a nyájba. Csak kimegy az ételbe is, és azért mondom, hogy bent kell lenni a nyájban. Ne unatkozzunk. Hogyha bejön az unatkozás, akkor figyeld meg, nagyon könnyen megnyílik az ember, és elsősorban figyeld meg a szexuális kísértések. Akkor jönnek legtöbbször elő. Szodoma és Gomorát is, hogyha megnézed, mikor jött elő a különféle szexuális aberrált dolgok? Amikor annyira jól ment a soruk, nem kellett nekik semmivel mással foglalkozni, dolgoztatták a migránsokkal, elvégeztették az olcsó munkákat, stb. És hát jól ment. Hogy is, Károli hogy is fogalmazza, hogy a gondtalan élet, tehát amikor, hát a Dávidnak se volt éppen gondja, tudta, hogy... Mi? Ja, igen. Délután kelt föl. Nem reggel 6-kor, nem reggel 9-kor, délután kelt föl azt a... Hát az azt jelenti, hogy malmozott. Semmit nem csinált. A gondtalan élettel ott heverészett a pamlagon, elszundított egész nap, evett, ivott, jó volt, stb. És ne felejtsük el, hogy a különböző ingerek, sóvárgások, vágyak legtöbbször ilyenkor kelnek föl az emberbe. Ekkor történik az, hogy az internetet bekapcsolja, a tévét bekapcsolja, olyan képeket, olyan filmeket kezd el nézni, vagy keresgélni, ami megtart egyedül a hétköznapokban az Istennek a jelenléte. Istennek a kegyelme, amikor benne vagy Istennek a jelenlétébe, benne vagy Istennek a bensőséges közelségébe, kapcsolat, vele való kapcsolatba, amikor eleven benned Istennek a szava, akkor az megőriz és megtart téged minden helyzetbe. A 119-es Zsoltár 9-től 11-ig, a 9-es és a 11-est olvasom, hogyan tudja megőrizni tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszéded megtartása által. Tehát amikor megtartom Istennek a szavát, akkor az megőriz Istennek az útján. Akkor is, ha éppen nincs valami feladatom, nincs valami tennivalóm, nincsen valami szolgálat, nincsen valami ez vagy az, megőriz Istennek a beszéde, Isten beszédének a megtartása a szívembe, a gondolkozásmódomba, az életmódomba, időbeosztásomba, az meg fog tartani téged tisztaságba. 11-es pedig azt mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát a szívedbe, hogyha behúzod Istennek a szavát, az megőriz téged a próbákba, a kísértésekbe, akkor is, hogyha éppen unatkozol. A Jelenések könyve 3. fejezet 10-es versében azt írja itt János apostol, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértések, a próbák idején. Tehát az azt jelenti, hogy ahogy én megőrzöm, megtartom a szívembe, a gondolkozásmódomba, az Istennek a beszédét, Isten is megőriz engem, amikor jönnek a próbák, jönnek a kísértések, akármilyen a nehézségek után, a sikerek után, a kifáradáskor, vagy akkor, amikor éppen unatkozok, akkor is Isten beszédének a megtartása, megőrzése megtart téged a próbákban. Megtart téged a kísértőnek a furmányos csalafintaságától. A 6. pont, a kísértés akkor jön, ha elveszítjük Isten szerinti fontossági sorrendjeinket, az Isten szerinti fókuszt. Úgy az elsődleges fókusz úgy elmegy. Akkor jön, hogyha megengedjük, hogy a körülményeink, az különféle zavaró tényezők eltereljenek, eltántorítsanak bennünket, az életünk legfontosabb Isten akarata, Isten terve szerinti fontossági sorrendektől, amire egyébként összpontosítanunk kell. Máté 6.33-at ismerjük nagyon jó. Keresétek először Istennek királyságát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak. Vagyis amikor ezek úgy lekerülnek a fókuszomról, és már nincs ott az első között, akkor nagyon könnyen tud a kísértő úgy félre vinni, mellékvágányra terelni a gondolataimban, érzéseimben. Akkor újból vissza kell valahogy a célkeresztet, vissza kell a fókuszt irányítani az elsődleges, a fontos dolgokra. 1 Korintus 16-14-ben azt mondja Pál apostol, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez is egy olyan dolog, nyilván ott van a nagy parancsolat, tehát hogy szeressük az Urat, a Istenünket teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, minden erővel is szeressük a mi fele barátunkat, mint saját magunkat. Tehát ez a szeretetnek a parancsa, meg ott van a nagy küldetés, hogy menjünk és mindenkit tegyünk tanítvánnyá. De az egészre azt mondja, hogy minden dolgunk, bármi, teszünk, nem teszünk, csinálunk, nem csinálunk, beszélünk, nem beszélünk, unatkozol, terhelt vagy, fáradt vagy, sikeres vagy, minden dolgod menjen szeretetben végbe. És ez megőriz. Bármilyen furcsa is, de az Isten szeretettsége megőriz a kísértőtől. Megőriz a kísértésbe való elbukástól, amikor egy szeretettséget élsz át. Mindannyiunknak vannak elsődleges feladatai, amire összpontosítanunk kell. Hogyha van munkahelyed, akkor az van feladatod. Amikor a munkahelyen vagy, akkor bizony mit jelent az, hogy keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát? Szerinted mit jelent a munkahelyeden? Szerintem azt, hogy ott kiválóan teljesíts. Én szerintem ezt. Én így értettem a meg a Bibliát. hogy amikor éppen tanulsz, akkor keresed először Isten királyságát, hogy szántod a magad arra a tanulási időszakra, és összpontosíts arra a tanulandóra. Ezt jelenti. Ha éppen anya vagy, akkor keresed először Istennek a királyságát, akkor mint anya a gyerekeim fele oda szánom magam, hogy Istennek a szeretete maximálisan tudjon menni, áradni, működni a gyerekek fele. Vagy ha feleség, akkor a férjem fele, stb. És lehetne ezeket sorolni. Mindannyiunknak vannak elsődleges feladataira, amire összpontosítani kell. És az egyik legnagyobb kísértés az, hogy nem föltétlenül bűnös dolgokkal akar eltántorítani ilyenkor az ördög, hanem más jó dolgokkal, más jó lehetőségekkel. Tehát emlékezz meg, amikor készültél a vizsgára, én is, amikor valamire készülnöm kell, most is van több határidős dolgom, minden eszembe jut. Akkor kell rendet csinálni, akkor kell a gumikat átpakolni, minden akkor jut eszedbe, nem? És hasonlóképpen mindegyikünknek vannak elsődleges dolgai, amikre oda kell szánnunk magunkat, és hogyha ezt nem engedjük, hogy eltántorítson a körülményeken keresztül, a zavaró tényezőkön keresztül az ördög, hogy elterelje a figyelmünket, a fókuszunkat, a fontossági sorrendünket, hanem ebbe következetesek vagyunk, akkor nem fog tudni a kísértő ott sikeres lenni. Semmilyen területen, más területen se. Ne engedd, hogy megakadályozzon az ördög, hogy az időddel, ajándékaiddal, az erőddel, az elsődleges feladataidra koncentrálj. Isten legjobbjainak az ellensége gyakran az egyéb más jó dolgok. Hogy hát persze jó az, hogy most éppen főzök, mosok, vasalok, meg ezt el kell végezni, de van, amikor az ördög ezzel akar eltántorítani olyan dologtól, amit éppen akkor tényleg meg kell csinálnom, vagy meg kellene. Mert azokba bújik meg. És adjon ehhez kegyelmet, hogy összpontosítsunk arra, ami most legfontosabb az életedben. És most ezért szeretnék imádkozni, és lesz még egy pontom. És arra kérlek, hogy keresd meg egy embert most. Menjetek oda egy emberhez. És egymásért kérlek, hogy imádkozzatok. Nem kell elmondanod, hogy mi az a most az életedbe, mi az, ami most a fókuszba kell, hogy legyen. Nem kell, hogy ezt elmond, de imádkozzatok egymásért, hogy adjon Isten kegyelmet a testvérednek, hogy a fókuszba levő Isten szíve szerint elsődleges, legfontosabb dologra tudjon fókuszálni, és azt tudja most elvégezni. És ne tudja az ördög semmivel se elterelni. Adjon ehhez neki kijelentést, bölcsességet, bátorságot és győzelmet.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.